0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Minden korosztálynak jut támogatás a jövő évi költségvetésben. Veszélyes gyerekjátékot vontak ki a forgalomból. Napos gomoly felhős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. Az európai biztonság legfontosabb stratégiai kérdéseiről volt szó a varsói biztonságpolitikai konferencián, melyre évek óta nem hívtak meg magyar védelmi minisztert. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, Magyarország helye ott van a tárgyalóasztalnál. Hozzátette, felkészült katonákra, korszerű képességekre, működő együttműködésre és felelős döntésekre van szükség. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, a jogszabály kedden lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabálymódosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. A Fidesz szerint továbbra sincs garancia arra, hogy ne korlátoznák a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati jogait. Dömötör Csaba, a Fidesz LP képviselője közölte, a módosítás nem terjed ki például az oktatáson kívüli nyelvhasználati kérdésekre. Lemondott győri önkormányzati képviselői mandátumáról Borkai Zsolt. A független képviselő a döntését indokolva úgy fogalmazott, nem akarja már a statiszta szerepet játszani, és végleg kivonul a politikából. Borkai Zsoltot 2006-ban választották meg Győr polgármesterévé a Fidesz-KDNP támogatásával. A megyeszék helyett 13 évig vezette. A 2019-es választások előtt kompromittáló felvételek kerültek róla nyilvánosságra, emiatt lemondott. Súlyos látáskárosodást okozhat a Temun árult egyik gyerekjáték. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Magyarországon is elérhető elemes markoló LED fények sugárzása és erőssége jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket, és ha a gyermek belenéz a villogó kék fénybe, az súlyos és maradandó retinasérülést okozhat. Az online áruház visszahívta a terméket, melynek adatai megtalálhatók a Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán.
0: Az idő járásról.
1: Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek kötfoltok. Délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: 92.5.
1: Thank you.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Több ezer milliárd forintból újulhat meg a hazai vasúthálózat. Veszélyes gyerekjátékot vontak ki a forgalomból. Napos gomoly felhős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. Orbán Viktor szerint baloldali gazdaságpolitika érvényesül ma Magyarországon, a Tisza kormány az ígéretekkel szemben az adóemelések irányába halad. A volt miniszterelnök a Bayer Show rendkívüli adásában azt mondta, hogy vissza kellene térni a munkaalapú gazdasághoz. Beszélt arról is, hogy Magyarország jelenleg orosz ellenes és Ukrajna párti politikát folytat, és azt állította, hogy a kormány pénzzel segíti Ukrajnát, és ezzel Magyarországot is közelebb sodorja a konfliktushoz. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A jogszabály kedden lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabálymódosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét, a magyar tannyelvű iskolákat, a magyar nyelvű érettségit, és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. A Fidesz szerint továbbra sincs garancia arra, hogy ne korlátoznák a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati jogait. Dömötör Csaba, a Fidesz EP képviselője közölte, a módosítás nem terjed ki például az oktatáson kívüli nyelvhasználati kérdésekre. Kiterjesztik a gyógykezelés finanszírozását egyes emlődaganatos nők számára. Az Egészség hídja összefogás az egészségért a Merrák ellen egyesület tájékoztatása szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő már mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Merrák miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára. Súlyos látáskárosodást okozhat a Temmún árult egyik gyerekjáték. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Magyarországon is elérhető elemes markoló LED fények sugárzása és erőssége jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket, és ha a gyermek belenéz a villogó kék fénybe, az súlyos és maradandó retinasérülést okozhat. Az online áruház visszahívta a terméket, melynek adatai megtalálhatók a Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán.
0: Az időjárás.
1: Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek kötfoltok, délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglit hangja az FM 92-5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig válaszolhatnak. A 0635-925-925-ös SMS számon van egy e-mail címünk, ez a kívánság@ceglidradio.hu, és persze a Facebook oldalunk is elérhető, facebook.com/ceglidradio, néha-néha azért itt is szokott üzenet jönni, de leginkább az SMS és az e-mail a népszerű, és hát ugye nem kötelező válaszolni, de én nagyon örülök neki, a mai kérdésünk nem más, mint hogy melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál. Már ismerős lehet a téma, nem először foglalkozunk ezzel, de ma új válaszok jönnek, mert hogy rengeteg üzenet érkezett az előző adásokban, és még bőven van, amit be kell olvasnom, meg hát küldhetnek ma is természetesen, hát ha eszükbe jut még olyan klisé, amit nem küldtek el nekünk, és amúgy nagyon idegesítő tud lenni egy-egy filmben, de ha csak olyan klisé, amit nem utál, tőlem azt is elküldheti, bármilyen klisé jöhet, amit hát szerintem leginkább amerikai filmekben láthatunk. Enikő azt írta nekünk, hogy mikor ijedtükben bebújnak az ágy alá vagy a szekrénybe, vagy mikor a horrorfilmekben mondják a szülők, hogy gyerekek, nincs ott semmi, csak álmodták. Meg az ilyen menekülős filmekben mindig megtanulnak, vagy egyből tudnak vezetni. Hát igen, a vezetés az tényleg ilyen, ott nincs oktatás, csak mondjuk gyerekek vezetnek autót, mert vészhelyzet van, és egyből tudják, hogy mit, hogy használjanak, bár tegyük hozzá, hogyha automataváltós autóról van szó, talán azt egyel könnyebben meg lehet tanulni, mint hogy a kuplunk használat és egyebek, de nem tudom, úgyhogy ez tényleg így szokott lenni, Enikőnek nagyon köszönjük. Angelika azt írja, amikor mondanak valami bölcset, és közben elrévett arccal bámulják az óceánt, vagy amikor a két egész film alatt ellenséges viszonyban lévő szereplő a végén összenéz, és bólintanak egymásnak. Hát igen, hiába álltak szemben a film alatt, a végén azért megértésre találnak, mindketten megértik a másik céljait, vagy ilyesmi, és akkor egy nagy bólintás, vagy egy valamilyen lezáró beszélgetés köztük az elsimítja a konfliktust. Mikor egy 0,33-as sört két ujjal tartanak a nyakánál, és azt kortykolgatják egész este, ezt János írta nekünk, hát igen, ugye nem akarok azzal jönni mindig, de a műsor alatt még egyszer biztosan fogok, hogy én jártam Amerikában, és az a helyzet, hogy ők tényleg megelégszenek egy vagy két ilyen 0,33-as sörrel, és annak is a light verziójával, van egy ilyen ismert márka, és a három betű, és aztán a light szó is ott van benne. Ezt tényleg nagyon szeretik, és hát így buliznak, aztán nem tudom, valószínűleg illuminált állapotban nem kerülnek tőle. Judit azt írja, nyakláncok ki és bekapcsolása. Akár valaki másra teszi, akár saját magára, csak benyúl a haja alá, nem is látja, de elsőre sikerül. És mindig mindenkinek hatalmas rend van az otthonában, ami persze hiper-szuper drágán van berendezve, függetlenül a karakter foglalkozásától. Hát azért jó, egy-két sorozatban, filmben lehet azt látni, hogy lerobbant lakásokban vagyunk, de ez a sztori szempontjából fontos, de ez a nyaklánc kibekapcsolás, ez nekem eszembe se jutott volna, úgyhogy nagyon köszönjük, és ezért nagyon jó, hogy mindenféle vélemény jön. Úgyhogy Juditét is köszönjük szépen, és ha önnek is van ilyen filmes kliséje, amit nem kedvel, a 0635-925-925-re elküldheti, várjuk szeretettel, majdnem két óránk áll rendelkezésre, hogy ezeket megtaláljuk, jó rádiózást!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió, minden dal közös ismerős!

Már megyünk is tovább, kedves hallgatók, a filmes klisékkel. Már nem első alkalommal foglalkozik a Ceglét hangja ezzel a kérdéssel, de szerencsére az előző adásokban nagyon sok üzenetet kaptunk, és még bőven azokkal megyünk tovább, amik bent maradtak és nem kerültek felolvasásra. De persze új üzenetet is küldhetnek nekünk, ha van valami filmes klisé, ami idegesítő, 0635-925-925 vagy kívánság@ceglédrádió.hu. András azt írja: van egy csomó, például amikor az amcsi filmekben a nők melltartóban szeretkeznek, és ugyanebben a filmben premier plánban simán szétlövik valaki fejét, vagy amikor a főszereplő előbbre helyezi a munkáját a magánéleténél, és miközben éjjelben nyúlóan és hétvégén is dolgozva igyekszik megoldani az ügyet, ebből konfliktusai támadnak a családjával. Vagy az, hogy a polkorrektség alapján skatujázzák be, hogy milyen szereplő lesz szimpatikus, és melyik szereplő lesz velejéig gonosz. Hát igen, a politikai korrektség egyre inkább jelen kell, hogy legyen a filmekben, és talán most már az Oscar-díjat is valami olyasmihez kötik, hogy hány szereplő milyen rasszokból jelenik meg. Kicsit bonyolult, igen, és hol van itt a művészet szabadsága, merülhet fel a kérdés, hogy ez jó-e vagy rossz, majd az idő eldönti. Nikoletta következő üzenet küldünk. Az, hogyha például valaki szeretne valami baromi fontosat mondani, a másik személy elhallgattatja, hogy nem akarom hallani, átverti, stb., az ember meg csak hallgat, ahelyett, hogy elmondaná azonnal, és akkor minden megoldódna. Ja, és a menekülések. Miért futnak, menekülnek olyan helyre, ahol miért nem futnak vagy menekülnek olyan helyre, ahol vannak emberek? Miért mindig a legsötétebb, legelhagyatottabb helyre kell futni, ahol biztos, hogy kb. Labirintus van, és úgyis megtalálják? Egyébként igen, az jellemző, de hát akkor hova lenne az izgalom, hogyha emberek közé befutnának, és ott már elmúlna a veszély? Bori a következő üzenet küldünk, aki azt írja, hogy kiköltözünk egy Isten háta mögötti lepukkant kecóba, aminek persze tuti valami bajos sztoria van, lehetőleg nettó két gyerekkel, mert az olyan jó buli. Hát igen, sok horrorfilm kezdődik ezzel a sztorival, de aztán persze néha megmagyarázzák, hogy miért, mert elvesztette valaki a munkáját, és így tudnak új életet kezdeni egy kis faluban, ahol ők lehetnek, mit tudom én, az egyik főszereplő, az édesapa lehet a házi orvos, és akkor így ezért kellett elköltözni, de néha meg sem magyarázzák, csak ők valamiért kimennek oda, mert ők mindig kertes életre vágytak, de arra nem, hogy szellem is legyen a lakásban. No mindegy, Miki azt írja, hogy az orosz emberek mindig túlzott akcentus beszélnek. A nyomozó fordítottan ül a székre, a gyerekek születésnapján az egész kisváros jelen van, az újságot bringáról bedobálják a kertekbe, a sulis házi bulik mindig fullos pecóban vannak, a nő mindig otthon van, amikor szülnek, egyből ordít az anyuka, két perc alatt megvan a baba, apuka a végére fut be taxival. Egyébként ez mind nagyon jó, de azt azért hozzátenném, hogy én, amikor kint voltam Amerikában, ezt az újságról bedobálást én láttam személyesen, ez tényleg így történik, úgyhogy ez gyakorlatilag csak meg van jelenítve, de így van. Köszönjük szépen!

Filmes klisékkel foglalkozik a mai Ceglét hangja, melyik az a klisé, amit a legjobban utál, 0635-925-925-ös, és már nem első alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, tehát ismerős lehet maga a kérdés, de a válaszok újak a mai napon, mert olyanokról van szó, akik még vagy nem küldték el, vagy nem kerültek sorra, vagy még el se küldték, mert most fogják, ezért új válaszok lesznek mindenképpen. Érdemes meghallgatni, hogy mennyi klisé van, amit az emberek hát kiszúrnak, és idegesítő is egyben. Nóri, a következő üzenet küldünk, amikor egy fiatal 5-6 fős csapat az erdő legmélyebb pontjára megy nyaralni, lerobban a kocsi, nincs térerő, és végül úgy is kinyírnak mindenkit. Azért nem mindenkit, mert általában egy valaki legyőzi azt a gonosztevőt, aki így hát mészárolja lefelé az ártatlanokat. Zoltán, a következő, minden párizsi szállodai szoba ablakából az Eiffel-torony látszik, mikor ott vesznek ki szobát, azon kívül soha senkinek nincs dolga a mellékhelyiségben, bármilyen sokan indulnak valahová, bármilyen hosszú úta, nem túl életszerű. Na igen, de ez lehet, hogy tényleg csak azért van, kicsit mint az előző blogban a szülés, hogy ugye ordít az anyuka, 2 perc alatt megvan a baba, az apa végére érbe taxival, így szólt nagyjából, és ott is ez van, hogy nem szólhat a 90 perces filmből 80 perc a szülésről, ami a valóság. Itt sem, hát tényleg, amit már egyszer mondtak a korábbi adásokban, hogy nem jár vécére senki, de miért mutatnánk be azt, hogy valaki éppen vécézik, ezt akár ki is vághatták. Mondjuk azt, hogy leforgatják minden esetben a vécézést, sőt, a filmek készítésekor a színészek is kijárnak vécére, de azt nem vágják be, azt nem mutatják, sőt, hogyha színházban vagyunk, ott sem járnak vécére a szereplők, ha csak nem valamilyen szempontból a vécéhez köthető. Egyébként már itt tartunk, ott a csupaszpisztoly, abban Frank Drebin hadnagy, igenis kimegy a vécére, és vannak vicces jelenetek ebből kifolyólag is, vagy az Új fiú című filmben, úgyhogy szerintem azért néha elmennek vécére a színészek, de nem érdemes ezt mutogatni a vászlon, mert hát csak az időt húznánk vele, fontosabb dolgok is megtörténhetnek. Gáborral megyünk tovább, amikor a főhős már a halálán van, és a főgonosz akkor kezd valami freudi monológba, hogy miért is tette, amit tett, miért utálja a hősünket, vagy éppen bevallja, hogy ő tette tönkre az életét, ölte meg a családját, stb. Erre hősünk erőre kap, mint Son Goku a varázsba bután, és legyőzi a rosszat, vagy addigra odaér egy addig halottnak hit mellék karakter, és hátul leüti, meglövi, megszúrja az ellenfelet, hogy a főszereplő diatalittasan végleg legyőzhesse, de mielőtt a kegyelemdöfést megadja, még szintén egy mondatos okosságot odaszól az ellenfélnek. Hát igen, ezek a nagy tanulságok, ezek szükségesek az amerikai filmekbe, de jót mosolyogtam rajta, és nagyon jól fogalmaztál, mint Son Goku a varázsbab után. Aztán itt van még Zsuska üzenete, sosincs idő, hogy a főszereplőnek elmondja a mellékszereplő a legfontosabbat, hogy mi az igazság, hogy szereti, stb. Csak tátog, mint egy hal, aztán mennie kell, vagy csörög a telefon, hogy jön valaki. Hát ez igen, mindig ez van, hogy a legfontosabb mondatokat félbeszakítják, nem derül ki, és akkor várhatunk a film végéig, amire végre sikerül ezt a félreértést így elkerülni. Itt van még Erika üzenete, hazaérkezve a ház asszony a kis kosztümben és tűsarkúban áll neki vacsorát főzni, lehet csak nálam nincs így. Hát ezt nem tudhatjuk, nagyon fura, mert az én családomban mindenki kiöltözve és magas sarkúban főz, sajnos még én is, nem igaz. Szóval az ilyen további kliséket még ebben az órában egyszer hallgathatjuk meg, mert van még egy blog, de aztán egy teljes következő óra is rendelkezésre áll, mert ma is 2 órás a Ceglét hangja, tartsanak velünk!

0: Ez itt a Ceglét hangja, és idegesítő filmes kliséket keresgélünk a mai napon is. Azért mondom, hogy is, mert korábban már foglalkoztunk ezzel, de ma teljesen új válaszok vannak, mert hogy valaki még nem került sorra, de azokat mondjuk már nagyrészt kilőttük, még egy olyan van, aki a korábbi adások alatt küldte el a válaszát, egyébként nagyon vicces válasz. Aztán pedig azok jönnek, akik már ma küldtek nekünk üzenetet, mert megtehetik ezt a 0635-92-92-ös SMS számon, vagy az e-mail címünkön a kívánság@ceglitradio.hu-n. Beáta az utolsó, még előző adásban megmaradt válaszával a következő. A főszereplő irodájába betoppan a szerető, erre lefagy a mosoly, hogy te mit keresel itt, nem lenne szabad. Aztán lehúzzák a sokat sejtető szakadt rolót, a kollégák pedig papírral mászkálva elfordulnak. Annyira igaz, annyira megvan a jelenet előttem, nem lenne szabad, és nagyon jó, hogy leírod pontosan azokat a szavakat, amit az ilyen jelenteknél el szoktak sütni. Hát igen, igazi filmes klisé. Andreával megyünk tovább, aki azt írja, hogy senki sem fürdik este. Úgy bújnak ágyba, és össze a párok, hogy büdin hazamennek egy buliból, vagy fél napot gürizett, és az ágy mellé dobja az oknit, gatyát, na ettől rosszul vagyok. Hát igen, de egyébként sokan vannak úgy, hogy a reggeli fürdést preferálják, éjszaka azért meg tud izzadni az ember, és inkább reggel a nap kezdetén legyen tiszta, vagy vannak azok, akik eleve reggel tudják le az edzést. Nekik is javallott a reggeli fürdés, és hogyha mondjuk ülő munkát végeznek, lehet, hogy aznap már nem fáradnak el annyira. Ki tudja, mit különböző iskolák vannak, ne most döntsük el, hogy melyik a jó, maradjunk a filmes kliséknél, mint hogy maradt nála ezt is. Ha van medence, valaki bele fog esni ruhástól. Igen, nem, azért az nem olyan biztos, mint hogyha van fegyver a színpadon, akkor az el fog sülni, de hogyha van medence, akkor valaki igen jó eséllyel beleesik, vagy esetleg ott éri majd a végzet. Ilyenről is tudok. Nicolette azt írja, hogy nem tudom, miről beszél, de hát már legalább 8-szor elmondta. Illetve ha mondanom kell valamit, hát akkor mondjad már. Igen, mindig ezt mondják előbb, hogy mondanom kell valamit, ahelyett, hogy rögtön mondanák, amit mondani akarnak. De igen, ezek olyan dolgok, amikor a feszültség tovább tud növelődni. Azt hiszem legalábbis ezért van benne így. Edina azt írja, hogy nő is, pasi is siet valahova, összeütköznek, és már is szerelmesek. Igen, hát jobb esetben nem autóúton, hanem csak egymásba akad a karjuk, séta közben vagy az irodában, és úgy pillantanak egymásra, hogy még azelőtt soha, és akkor igen, megtörténik a lámúr. Marianna azt írja, éles helyzet, főhős kiállt egy utasítást, mindenképp hozzátesz üvöltve, most! Autós, gyalogost üldöz, aki persze az útteste menekül, nem fut be sehová. Hát azért beszoktak futni a helyekre, ahol már autóval nem lehet üldözni. Aztán folytatja Marianna, az akcióhős minden családtagja, akcióhős szintén. A katasztrófa filmekben mindig szól valaki előre, de akkor a polgi, a kormányzó vagy bárki nem hisz neki. A főhőst lelőhetnék pikpak, de még előtte monológot intéznek hozzá, így megmenekül. Megtudtam valamit a gyilkosról, de telefonban nem mondhatom el. Találkozunk este a gépházban. Abban a hatalmasban. Igen, egyébként ez is igaz. Ezt idézőjelbe tette Marianna, és hát igen, valamiért nem mondhatják el a gyilkosról az igazságot, pedig rég lezárhatnánk a történetet, de hát ettől lesz izgalmas, mondjuk úgy, vagy azt gondolják a kliséket, hát igazán kedvelő amerikai producerek és rendezők, hogy ettől lesz izgalmas. Aztán ki tudja, lehet, hogy nélküle tényleg jobb lenne, de nélkülünk nem lenne jobb, a következő órában is visszatér a Ceglét hangja, szóval a hírek és néhány zene után folytatjuk, melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Minden korosztálynak jut támogatás a jövő évi költségvetésben. Veszélyes gyerekjátékot vontak ki a forgalomból. Napos gomoly felhős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. Az európai biztonság legfontosabb stratégiai kérdéseiről volt szó a Varsói Biztonságpolitikai Konferencián, melyre évek óta nem hívtak meg magyar védelmi minisztert. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, Magyarország helye ott van a tárgyalóasztalnál. Hozzátette, felkészült katonákra, korszerű képességekre, működő együttműködésre és felelős döntésekre van szükség. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. A jogszabály kedden lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabálymódosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. A Fidesz szerint továbbra sincs garancia arra, hogy ne korlátoznák a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati jogait. Dömötör Csaba, a Fidesz EP képviselője közölte, a módosítás nem terjed ki például az oktatáson kívüli nyelvhasználati kérdésekre. Lemondott győri önkormányzati képviselői mandátumáról Borkai Zsolt. A független képviselő a döntését indokolva úgy fogalmazott, nem akarja már a statiszta szerepet játszani, és végleg kivonul a politikából. Borkai Zsoltot 2006-ban választották meg Győr polgármesterévé a Fidesz-KDNP támogatásával. A megyeszék helyett 13 évig vezette. A 2019-es választások előtt kompromittáló felvételek kerültek róla nyilvánosságra, emiatt lemondott. Súlyos látáskárosodást okozhat a Temun árult egyik gyerekjáték. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Magyarországon is elérhető elemes markoló LED fények sugárzása és erőssége jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket, és ha a gyermek belenéz a villogó kék fénybe, az súlyos és maradandó retinasérülést okozhat. Az online áruház visszahívta a terméket, melynek adatai megtalálhatók a Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán.
0: Az időjárás.
1: Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek kötfoltok, délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók, amikor is mi továbbra is filmes klisékkel foglalkozunk. Melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál? 0635 925 925-ös, vagy a kívánság@cegliradio.hu-s e-mail cím az, amelyekre küldhetnek üzenetet, az elsőre SMS-t, a másodikra nyilvánvalóan e-mailt. És hát ezt a műsort, vagyis ezt a témát már többször elővettük, úgyhogy hát lehet, hogy már ismerős, de a mai adásban új válaszok jönnek, hiszen ezek már friss válaszok, és még ön is elküldheti tehát az említett elérhetőségekre, hogyha van olyan filmes klisé, amit nagyon utál. Tíme a hármat is küldött. 1-es. Ha az egyik szereplő valamilyen nagyon fontos infóval felhívja a másikat, annak az üzenet rögzítője veszi fel. Tipikus. Ha egy macska van a jelenetben, függetlenül annak állapotától, mindig olyan hangeffektet vágnak alá, mintha egy bagzó kandúr készülne megtámadni életveszélyesen a vetélytársát. Ez nekem még nincs meg, de nagyon tetszik a megfogalmazás. 3. Az amerikai filmekben kötelezően mindenki cipővel fekszik az ágyban. Igen, ezt már megállapítottuk, de amúgy tényleg szeretnek az ilyen apartmanokban és lakásokban is valamiért cipőben mászkálni. Az, hogy az ágyba is befekszenek, az már tényleg több a soknál, főleg nekünk magyaroknak. Attila azt írja, ha erdőt mutatnak, sziklákat, szakadékot, minden esetben egy víjogás van alárakva, mert máskülönben nem lehetne érezni, hogy a vadon az nagy és veszélyes Rocky Mountainban. Igen, hát kell valamilyen rétisas vagy valamilyen héja hangja, hogy aztán azt úgy érezd, hogy ez most nagyon vadnyugat. Balázs azt írja, mindig az épületben menekülnek és mindig felfelé. Hát igen, hol is találhatna menedéket az ember, ha nem egy épület tetején mondjuk. Úgyhogy ez tényleg tipikus. Tibor azt írja, hogy mikor teljesen jól látni egy raktárban, de mégis elemlámpával keresgélnek, kocsival nem indulnak el, még be nem kötik magukat, buliznak, minden filmben lennie kell bulis arcoknak, vasárgyal együtt 50 kg-os csaj simán kiüt egy 150 kg-os izomembert. Jó, hát azért ebben nem vagyok biztos, azért most már ezt ilyen szinten szerintem elkezdték figyelni, de a régebbi filmekben ez gyakran előfordult, és persze ide tartozik a nem fogy ki a lőszer is. Edit írja a következőt, kivétel nélkül minden egyes romkomnak, romantikus komédia, ugyanaz a sémája, mesébélő találkozás, kapcsolat kibontakozása, hatalmas dráma, jellemzően hazugság és vagy félreértés miatt, aztán végül boldog összeborulás. Horror akciófilmek teljesen értelmetlen viselkedései, az egyedül feldelített léptek hangjától, az épp hogy ájulásig leütött üldözőn át, a helyszín összetaperolásáig, halálos sebből felépülés 2 nap alatt, de egy közepesen rossz válás 3 évre rocsra vág, ami után soha többé nem leszel 100-as. Hát igen, tényleg a sebekből nagyon hamar felépülnek, de egy válás vagy egy családi tragédia több éven keresztül húzódó sebeket ejt. Amúgy a lelki sérülésekről ne feledkezzünk meg, azok tudnak nagyon komolyak is lenni, tehát nem elviccelni akarja szerintem Edit sem ezt a kérdést, de tény, hogy egy lövéstől 2 nap múlva már ugyanúgy fut a főhősünk, és azért ez nem teljesen valós, azt hiszem. Köszönjük szépen az üzeneteket, és köszönjük, ha még írnak nekünk a 0635 925 925-re. Hamarosan folytatjuk azzal a kérdéssel, hogy melyik az a filmes klisé, amit a legjobb.
1: Ceglét Rádió. Változatos és friss.

0: Már megyünk is tovább, kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, és a kérdésünk, hogy melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál. Többedik, ha van ilyen szó, többedik alkalommal foglalkozunk már ezzel a témával. Nem az első alkalommal, akkor fogalmazzunk így. Ezért ismerős lehet, de új válaszok jönnek a mai adásban, már is megyünk tovább, Dáviddal. A gyerek pontosan leírja, hogy mi a baj, de senki nem figyel rá. De ugyanez a béta karakternél, aki elmondja, hogy az átverés, az csapda, stb. Stb. És jaj, persze, te nem értesz hozzá, majd belesétálnak. Pontosan így van. László azt írja, az indokolatlan elemlámpa mindig van mindenkinél. Mindenki előránt egyet a zsebéből és felkapcsolja, ha sötét helyre bemegy, ahol amúgy nincs is sötét. Illetve az ellentéte, amikor fontos lenne, és persze vagy lemerül, vagy elromlik, és ott ütögetni kezdi a szerencsétlen. Hát igen, és akkor senkinek nem jut eszébe, hogy amúgy a mobiltelefonon is van már világítás funkció, szerintem az amerikai készülékekben is, bár erre nem vennék mérget, de azt hiszem, hogy megoldható lenne. Diana írja a következőt, ahogy a fogukat mossák, csak köpnek egyet, sehol semmi fogkrém, én mikor fogat mosok, az egész fejem fogkrémes, vagy mikor találkozót beszélnek meg, és nem mondanak pontos időt, csak azt mondják, hogy este talizunk. De este mikor? 7-kor, 8-kor, 9-kor? És mégis mindketten egyszer érnek oda a megbeszélt helyre, hogy bolondulnának meg. Egyébként igen, fogmosós jelenet mondjuk szerintem annyira sok nincsen, de most, hogy így mondod, én sem láttam sokszor. Sem azt, hogy lenne igazából fogkrém, de talán olyan jelenet most ugrott be, hogy valakinek fogkrémes a szája, de azt mondjuk, hogy ínyvérzése van, és ez a fogkrémben meglátszik, mikor köp, na ilyeneket biztos nem láthatunk. Pedig amúgy a valóságban megtörténhet. Asztalos Tibor írja a következőt, a sok plastikázott és botoxos nő, egy családban a nagymama, anya és a lánya is egyidősnek látszanak. Hát igen, ez is megesik, de én azért azt hiszem, hogy nem ilyen filmeket nézek leginkább. Krisztina üzenete, Amerika megmenti az egész földet, top sminkelt, top fizurás nők ébredezés közben, éjjel becsöngetnek a házba, és a szöszi, általában nők, ajtót nyit, pedig mindenki fél. Horrorfilmben vagy durvább thrillerben a rinyáló csajszik, kisgyerek altatása olyan zökkenőmentes, simán zajlik, idillikus, és végül friss anyukák természetes top testalkattal és örökös happy arccal, ők a szupermamik. Igen, nagyon jókat írtál, ez mind tényleg vissza szokott térni, és mindig Amerikát fenyegeti a veszély, aztán végül kiterjed az egész úgy, hogy megmentsék az egész földet, és hát igen, az oroszok nagy ellenségek valamiért a filmekben, mindig az majd szovjet kémek és stb., és tényleg, amit már a korábbi üzenetekben is olvastunk, hogy mindig erőltetett orosz akcentussal. Így beszélnek kicsikét oroszosan, oroszosan próbálják. Jó, hát én meg nem próbálkozok vele, ezt talán hagyjuk meg a szinkron színészeknek és a színészeknek. Áron írja a következőt, hangzavar az űrben, lehetetlen. Nagyon kevés film, sorozat meri meglépni az űrjeleneteknél, hulla csend legyen, pedig szerintem nagyon hatásos, és még olcsóbb is elkészíteni. Amúgy ebben is van logika, néha ezt is nézhetnék, hogy nem kéne semmit alávágni, csak a nagy csöndet, és egyébként tényleg csak néhány atmoszféra zaj, mondjuk amit az űrjohán belül, a szkafanderen belül liheg a hölgy vagy úr, és kopogás, amit megérint azzal, és azon kívül tényleg csak nagy csöndet kéne csinálni, ők mégsem teszik. Teljesen igaz, és nagyon szépen köszönjük. Van még két blokkunk, kedves hallgatók, hogy mindenképp tartsanak velünk, néhány zenem után folytatódik a Ceglét hangja.
1: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével.

Több ezer milliárd forintból újulhat meg a hazai vasúthálózat. Veszélyes gyerekjátékot vontak ki a forgalomból. Napos, gomoly, felhős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. Orbán Viktor szerint baloldali gazdaságpolitika érvényesül ma Magyarországon, a Tisza kormány az ígéretekkel szemben az adóemelések irányába halad. A volt miniszterelnök a Bayer Show rendkívüli adásában azt mondta, hogy vissza kellene térni a munkaalapú gazdasághoz. Beszélt arról is, hogy Magyarország jelenleg orosz ellenes és Ukrajna párti politikát folytat, és azt állította, hogy a kormány pénzzel segíti Ukrajnát, és ezzel Magyarországot is közelebb sodorja a konfliktushoz. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A jogszabály kedden lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabálymódosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét, a magyar tannyelvű iskolákat, a magyar nyelvű érettségit, és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. A Fidesz szerint továbbra sincs garancia arra, hogy ne korlátoznák a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati jogait.

0: Honvédelmi hatóság szerint a Magyarországon is elérhető elemes markoló LED fények sugárzása és erőssége jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket, és ha a gyermek belenéz a villogó kék fénybe, az súlyos és maradandó retinasérülést okozhat. Az online áruház visszahívta a terméket, melynek adatai megtalálhatók a Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán.
1: Az időjárásról.
0: Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek kötfoltok. Délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: filmes klisék a mai témánk, már nem első alkalommal, és megyünk is az üzenetekkel, mert vannak szép számmal, itt is van Erik. Amerikaiak, akik soha nem veszik le a cipőt otthon, nem öltöznek át, és mindenki nagyon trendi a filmben, még a homeless karakter is, stilizáltan koszos. Plusz a legzavaróbb klisé, hogy vannak a jók és a rosszak, és nincs köztes állapot. Természetesen a fekete karakter rossz nem lehet, csak elnyomott, aki a jóért küzd, a korrupt zsaru mindig fehér és németes hangzású neve van, a főgonosz mafiózó mindig orosz vagy kínai az utóbbi években, a mexikóiak meg mindig indokolatlanul erőszakosak, drogoznak, vagy legalábbis beszélnek róla, na meg szeretik a csirkét. Egyébként tényleg mennyire tipikus dolgok összeírva, nagyon szépen köszönjük ezt a remek válogatást. Ibolya a következő. Korán reggel fel kell a nő, a haja és a sminkje viszont fullos, baromi jól néz ki, semmi csipa, semmi szem alatti karika, semmi elfeküdt haj. Láttak már a rendezők nőt felébredni? Amúgy lehet, hogy ez a legnagyobb baj. Ki tudja, hogy milyen párkapcsolati életük van a rendezőknek, és egyszerűen nem szokták ezt meg. De egyébként ilyenkor az is vastagon benne van szerintem, hogy nem szeretne nyúzottan megjelenni egyik színésznő se. Tökre nagyra értékelem azokat, mikor valaki tényleg smink nélkül, akár csúnyán is megmer jelenni, mert igazából azt reklámozza, hogy ugyanúgy ők is emberek. No, itt van Judit üzenete. Úgy beszélik meg az élet nagy dolgait, ha az egyikok az ablak előtt áll, háttal a másiknak és italt kortyolgat. Hát igen, ez a távolba révedés, ez mindig nagyon hatásos jelenet. Azt gondolják, csak hogy mi mindig kiszúrjuk ezeket. És főleg a Cegléd Rádió hallgatói nagyon jókat küldenek, amivel nem, minket nem lehet átverni. Márton írja, hogy a laptopon, amikor a pixeles képet 10-szeresre nagyítják, és hirtelen tűéles lesz a kép. Hát igen, nem tudom, milyen kamerával dolgoznak Amerikában az ilyen térfigyelő kameráknál, de tényleg az igaz, hogy olyan szinten lehet nagyítani, és minden tűéles, és mindenkit meg lehet ismerni, hogy az valami elképesztő. Aztán ki tudja, hogy valójában hol tart a technológia. Edit, mikor a nők reggel felébrednek tökéletes sminkkel és frizurával és természetesen melltartóban, roppant kényelmetlen. Hát igen, és néha tényleg ezt a részt sem felejtjük el, hogy kényelmi szempontból sem logikus, hogy valaki így csinálja, mert azzal még takarózhatnánk, hogy oké, ő sminkben feküdt le, mert nem akarta lemosni. De akkor is kicsit elfekszi a haját, és tényleg melltartó, ami kényelmetlen, legalábbis sokan ezt mondják, akkor miért? Ákos, mikor rá gyújtanak, kettőt beleszívnak, majd eldobják. Hát most már nagyon nem gyújtanak rá, ezt ugye korlátozták az utóbbi években, hogy ne is nagyon lehessen, de tény, hogyha látunk dohányzást, akkor szinte két sluk után eldobják a cigit. Várkonyi Gyula csak ennyit írt, hogy kérdezhetek valamit? Igen, hát ez tipikus. Nem kérdeznek, hanem megkérdezik, hogy kérdezhetnek-e. Janka írja, amikor a hős már majdnem meghal, vagy veszít, de pont az utolsó pillanatban jön a segítség. Bizonyos filmekben ezt több körben is el tudják játszani, és ahelyett, hogy izgulnál, pontosan tudod, hogy az utolsó pillanatban úgyis megmentik. És a legváratlanabb helyzetekben mentik meg, tehát áll a gonosz, fegyvert fog a főhősünkre, és egyszer csak megjelenik mögötte valaki a semmiből. Tehát azt nem látjuk, hogy került oda, csak úgy megjelenik. Kicsit ilyen volt a Trónok harca lezárása is, többet nem is mondanék, hát ha valaki nem látta, de hogy ugye semmiből. Úgyhogy nem értem. Jó lenne ilyenkor legalább magyarázatot kapni, hogy mi történt, hogy került oda, de sokszor ezt nem teszik meg a kedvünkért a filmek készítői. Hamarosan még egy blokkal visszajövünk, úgyhogy maradjanak, mert érdemes lesz. Mi az a filmes klisé, amit a legjobban utál? Hogyha még nagyon gyorsan elküldik, akkor van esély 0635-925-925-ös.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió!

0: Érkeztünk az utolsó üzeneteinkhez, kedves hallgatók, itt a Ceglét hangjában, de azért az még jó sok üzenet lesz, igyekszem minél több választ belesűríteni, mert így is van rá esély, hogy maradnak ki még válaszok, de majd valamilyen vegyes vágott adásba ezekre is sort kerítünk előbb vagy utóbb. Gyula azt írja, valamilyen úton módon értesítik a főszereplőt, aki éppen egy kocsival halad valamerre, hogy el kellene mennie valahova. Nos, az a valahova mindig az ellenkező irányban van, és ilyenkor kézifékkel, csikorgó gumikkal a forgalomban kell megfordulni. Ez tipikus, tényleg úgy van, és rögtön, de biztos, hogy a másik irány. Tehát olyan nincs, hogy rá kell gyorsítani, meg kell fordulni azonnal, és dudálnak az autók, stb. Andrea írja, hogy minden fontos boxmérkőzés, foci meccs vagy összecsapás ugyanaz. Természetesen vesztésre kell állni, aztán van egy súlyos gondolat vagy motivációs beszéd, és a végén felülkerekedik az aktuális hős, és nyer a csapata az utolsó pillanatban. Ez teljesen igaz. FPS játék kliséi, írja nekünk Tamás. Azzal bíznak meg, hogy a csapatunkkal mentsük meg a világot, de kiderül, hogy valamelyik társunk, és vagy megbízunk, nem is a mi oldalunkon áll. Hát igen, ez játék klisé, de igen, hogyha csapatban kell dolgozni, akkor biztos lesz egy gyenge láncszem vagy egy áruló. Erika, a gyilkost mindig magázzák. Kérem, ne öljön meg. Tehát szó szerint magázzák is, tehát a maga szó is elhangzik benne, ami engem nagyon szokott zavarni, de ugyanígy minden filmben, amikor világvége van, természeti katasztrófa, az életben maradt emberek menekülnek és magázzák egymást. Fogja meg a kezem, tartsa erősen, segítek. Tényleg, amúgy ilyenkor azért tényleg az illendőséget talán az életveszély meg az életösztön le kéne, hogy váltsa, és akár tegeződhetnénk is. De oké, nem ezen fog múlni, hát ha valaki azért nem menti meg az életemet, mert letegeztem. Jogos. Verka azt írja nekünk, hogy a gonoszt 75-ször kell megölni, a reptéren mindig lélekszakadva kell rohanni, mindig a csóró csávót kell választani, ha a gazdag ékszerkereskedő, aki Balin él és még szeret is, akkor végig kell szenvedni ezen a filmet, emiatt a filmet. Értem, mire gondolsz, tulajdonképpen igaz, már az elején tudhatnák, hogy jó, lehet, hogy csóró a csávó, de igazából a szíve az nagyon nagy. Dóra, sosem kérdeznek vissza az emberek, mindig mindenki megért mindent, de elsőre egy beszélgetésnél. Azért ez nem biztos, hogy igaz, mert a legtöbb félreértős filmpont ezekből táplálkozik, de igen, sokszor nincs visszakérdés. Edina azt írja, amikor a főhős erkölcsileg megtisztul, ömlik rá az eső, vagy nagy, patetikusan belegyalogol a tengerbe, fájdalmasan ordítozik, hang nélkül persze, közben gicses, aláfestő zene jó hangosan, a tengerben még a sekély vízben térdelsik, innen tudjuk, hogy ezentúl jó fiú lesz. Igen, mert a térdelsés jelenti a jóságot. Péter írja, hogy amikor az egyik helyen feltesz egy kérdést, majd arra a válasz például már a kocsiban hangzik el, vagy ugyanez egy monológ közepén, közben eltelik vagy 30 perc, igen, elindulnak, hogy értse a kedves hallgató is, nekem egyből beugrott a jelenet, föltesznek egy kérdést, amikor mennek ki a házból, és aztán snitt, vágás, a következő, hogy már a kocsiban ülnek, és ekkor halljuk a választ a kérdésre, hogy a beszélgetés közben azért ne akadjon el, és mi tudjuk követni a szállat, de a történések viszont fel vannak pörgetve, tehát a kérdés még a házban hangzott el, a válasz meg a kocsiban, ki tudja mennyi idő telt el közte, de igen, ezek nagyon furák tudnak lenni, és nagyon szépen köszönjük. Végül, amikor senki nem veszi le a cipőjét, miután belép a Chilli-Villi lakásba vagy házba, hát nem, hiszen az ágyba is cipőbe fekszenek, ezt már csak én teszem hozzá, Adrián volt az utolsó üzenet küldő, de ez nem azt jelenti, kedves hallgatók, hogy nem maradt néhány üzenetünk, ezeket majd egy ilyen vegyes vágott adásba valamikor a közeli jövőben betesszük, de már több adást a filmes kliséknek nem szeretnék szentelni, volt 3, szerintem az bőven elegendő, úgyhogy ezzel a kérdéssel még majd egy ilyen vegyes vágott adásban találkozhatnak. A Ceglét hangjával meg holnap találkozhatnak, de egy másik témával. Vörös Nenni köszöni megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást, a viszonthallásra!
1: Ceglét Rádió! Friss zenék és egykori kedvencek!

0: Energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sötétől bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A mikrofonnál most már Süveges András, így lesz ez este hatig, kisebb, nagyobb megszakításokkal, remélem velem tartanak. A jó reggelt szegnéd mindjárt indul, már is mutatom, hogy mivel. Énekel majd hamarosan, tőle szól a Fever Dream című közös ismerős. Tartsanak velem, még egyszer mindenkinek jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres, Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglédár Show-ban.
5: Több ezer milliárd forintból újulhat meg a hazai vasúthálózat, veszélyes gyerekjátékot vontak ki a forgalomból. Napos, felhős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítenek. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti a vasút megújítását a következő 10 évben. Orbán Viktor szerint baloldali gazdaságpolitika érvényesül ma Magyarországon. A Tisza kormány az ígéretekkel szemben az adóemelések irányába halad. A volt miniszterelnök a Bayer Show rendkívüli adásában azt mondta, vissza kellene térni a munkaalapú gazdasághoz. Arról is beszélt, hogy Magyarország jelenleg orosz ellenes és ukrajna párti politikát folytat, és azt állította, hogy a kormány pénzzel segíti Ukrajnát, és ezzel Magyarországot is közelebb sodorja a konfliktushoz. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A jogszabály kedden lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabály módosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. A Fidesz szerint továbbra sincs arra garancia, hogy ne korlátoznák a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati jogait. Dömötör Csaba, a Fidesz EP képviselője közölte, a módosítás nem terjed ki például az oktatáson kívüli nyelvhasználati kérdésekre. Kiterjesztik a gyógykezelés finanszírozását egyes emlődaganatos nők számára. Az egészséghídja összefogás az egészségért a MER rák ellen egyesület tájékoztatása szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő már mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a MER rák miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára. Súlyos látáskárosodást okozhat a Temun árult egyik gyerekjáték. A Magyarországon is elérhető elemes markoló LED fényének sugárzása és erőssége jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket, és ha a gyermek belenéz a villogó kék fénybe, az súlyos maradandó retina sérülést okozhat. Az online áruház visszahívta a terméket, melynek adatai elérhetőek a fogyasztóvédelmi hatóság weboldalán.
3: Az időjárásról.
5: Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sokfelé lehetnek még kötfoltok. Délelőtt, délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte borongós napos idő lesz. A hajnali 2-8 fok után napközben 12-17 fok lesz.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A jó reggel Ceglédet folytatjuk, na, hogy a dalokkal, a ceglédiek kedvenceivel, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, lapszemlével, a csillagok üzeneteivel és majd egy beszélgetéssel. Tartsanak velem!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Ceg utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk itt a 92-től a Cegléd Rádióban a dalokkal, a Ceglédiek kedvenceivel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban. Holnap szerdán északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, reggel -3 + 7, délután 13-19 fokot mérhetünk. Hajnalban főleg a Dunától keletre eső fagyzugos tájakon lehet gyenge fagy. Csütörtökön a hajnalra képződő pára és ködfoltok feloszlása után változóan gyakran erősen felhős lesz az ég, számottevő csapadékra nem kell számítani. Csak helyenként a Dunántúlon és északkeleten élénkülhet meg az északi-északnyugati szél. Kora reggel -1 és 9, délután 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Jó reggelt! Jó reggelt!

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk itt a 92-tőn a Ceglid Rádióban, a dalokkal, a Ceglidje kedvenceivel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban. Holnap szerdán északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, reggel -3 + 7, délután 13-19 fokot mérhetünk. Hajnalban főleg a Dunától keletre eső fagyzugos tájakon lehet gyenge fagy. Csütörtökön a hajnalra képződő pára és ködfoltok feloszlása után változóan gyakran erősen felhős lesz az ég, számottevő csapadékra nem kell számítani, csak helyenként a Dunántúlon és északkeleten élénkülhet meg az északi-északnyugati szél, kora reggel -1 és 9, délután 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Jó reggelt, Ceglid!

0: kedves hallgatók, már is folytatjuk a legfrissebb információkkal a reggeli műszakot, a jó reggelt Ceglédet, utána visszatérek a dalokkal. Maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió 92.5. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Több ezer milliárd forintból újulhat meg a hazai vasúthálózat, veszélyes gyerekjátékot vontak ki a forgalomból. Napos, felhős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítenek. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti a vasút megújítását a következő 10 évben. Orbán Viktor szerint baloldali gazdaságpolitika érvényesül ma Magyarországon. A Tisza kormány az ígéretekkel szemben az adóemelések irányába halad. A volt miniszterelnök a Bayer Show rendkívüli adásában azt mondta, vissza kellene térni a munkaalapú gazdasághoz. Arról is beszélt, hogy Magyarország jelenleg orosz ellenes és ukrajna párti politikát folytat, és azt állította, hogy a kormány pénzzel segíti Ukrajnát, és ezzel Magyarországot is közelebb sodorja a konfliktushoz. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A jogszabály kedden lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabály módosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. A Fidesz szerint továbbra sincs arra garancia, hogy ne korlátoznák a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati jogait. Dömötör Csaba, a Fidesz EP képviselője közölte, a módosítás nem terjed ki például az oktatáson kívüli nyelvhasználati kérdésekre. Kiterjesztik a gyógykezelés finanszírozását egyes emlődaganatos nők számára. Az egészséghídja összefogás az egészségért, a MERRÁK ellen egyesület tájékoztatása szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő már mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a MERRÁK miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára. Súlyos látáskárosodást okozhat a Temun árult egyik gyerekjáték. A Magyarországon is elérhető elemes markoló LED fényének sugárzása és erőssége jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket, és ha a gyermek belenéz a villogó kék fénybe, az súlyos maradandó retina sérülést okozhat. Az online áruház visszahívta a terméket, melynek adatai elérhetőek a fogyasztóvédelmi hatóság weboldalán.
1: Az időjárásról.
2: Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek még

Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk azonnal dalokkal a jó reggelt Szeglédet. A mikrofonnál Süveges András, én vagyok az a műsorvezető, aki hamarosan visszatér és jó pár programot ajánl a tisztelt publikum figyelmébe. Tartsanak

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ebben a hónapban zárulnak az idei önkormányzat által szervezett ingyenes sportolási lehetőségek a ceglédi parkokban. Ebben a hónapban még a következő MÚV alkalmakon találkozhatnak. Október 14-én 17 órától jóga a Vörösmarty téren, október 17-én 16 órától Pilates, szintén a Vörösmarty téren, és október 18-án 10 órától Kettlebell a Budai úti fürdőben. Mozogjanak sokat és intenzíven! Hosszú évek óta a Rónai Gábor fáradhatatlan munkájának is köszönhet. A Benedek Péter rajzkörben nagyszerű munka folyik. A G17 galériában október 14-ig mutatják be ez évben készült munkáikat. Megtekinthető hétköznapokon 16 és 18 óra között a Gubodi utca 17 szám alatt. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Idősek vetélkedője Cegléden, időutazásra felkészülni ezúttal retro hangulatban. Az idősek hónapjának záró rendezvényén idén is vidám játékos vetélkedőre várják a szép korúakat Cegléden. Ezúttal a régi szép idők kerülnek a középpontba, hiszen közkívánatra retro vetélkedőt rendeznek. Régi emlékek, nosztalgikus pillanatok, sok nevetés és jó kedv várja a résztvevőket. Felkészülni nem szükséges, hiszen csak arra nem emlékszünk, ami tegnap történt. Október 27-én lesz a rendezvény, kedden 16 órakor kezdődik a Kossuth szálloda éttermében. Jelentkezni lehet személyesen az önkormányzati hivatalban Bakos Lillánál, telefonon az 511-484-es telefonszámon, e-mailben az e-mail cím bakos.lillakukac@ceglidph.hu. A jelentkezési határidő október 16-a. Egy délután, ahol közös emlékek, a játék és a jó kedv kapják a főszerepet. Idén is mozgásra hív mindenkit a Cegléd-Felszegi Református Egyházközség. Október 18-án találkozunk a Malomtó szélen, és fussuk le együtt az 1517 méteres távot. Nem a helyezés a lényeg, hanem a közös élmény, a mozgás és a jó hangulat. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Nevezési határidő október 16-a. Regisztráció személyesen a Felszegi Hivatalban, vagy telefonon a 0630 135 55 29-es telefonszámon. A Felszegi Hivatalt a Felház utca 22 szám alatt találják. Húzd fel a futócipőt, hívd a családot, barátokat, és találkozzunk a rajtnál. Az Amerikai Festészet Nagyjai címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban október 21-én szerdán 17 órától a Központi Könyvtárban. Az előadó dr. Juhász István, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet a 310-195-ös számon, illetve e-mailben az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Október 22-én csütörtökön 16 óra 30 perctől a Ceglédi Galériában lesz a 25 éves Ceglédi Alkotók Egyesülete jubileumi kiállítása. A kiállítás helyszínei a Ceglédi Galéria, a képzőművészet és fotóművészeti szekció munkáit láthatják itt, a Kamara Galériában pedig a népművészeti és az irodalmi szekció alkotásait. Köszöntött mond Hegedűs Ágota alpolgármester. A kiállítást megnyitja a Népművészeti Egyesületek Szövetségének alelnöke, a Dunatiszaközi Népművészeti Egyesület elnöke Berei Andrea, közreműködik Szebeni Szilvia, Gyöngyösi Zsolt és Korondi Rózsa. A tárlat egyébként november 21-ig tekinthető meg, 2-től péntekig 10-től 18 óráig, szombaton pedig 8-tól 12 óráig. Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt Veres Tamás Szabaduló szoba című verses kötetének és Igó Norbert Krisztián Gyere ígyunk egy sört című novellás kötetének bemutatójára október 30-án pénteken 17 órára. A helyszín a Központi Könyvtár. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrációs jegyek igényelhetők az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát, vagy személyesen a Központi Könyvtárban.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Szást kívánok mindenkinek!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A glamour napokkal idén a lakásod is jól jár. Október 15-e és 18-a között 20% kedvezmény minden teljes áru termékre a Diego-ban. Új padló, szőnyeg, függöny, tapéta, beltéri ajtó. Jöhet! Ne feledd, glamour napok a Diego-ban október 15-től 18-áig.
5: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól 21:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
6: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tesco-ban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
7: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstölt áruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
6: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Hamarosan közzéteszik a jövő évi költségvetés tervezetét. A korábban vártnál nagyobb gazdasági növekedésre lehet számítani. Országszerte napos, felhős idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetés tervezetét, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak segítenek. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv több mint 3500 milliárd forinttal segíti a vasút megújítását a következő 10 évben. Emellett lakhatási és víz megtartási programot indít a kormány. Az ellenzéki pártok bírálták a kormány eddigi teljesítményét. Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait a Nemzetközi Valuta Alap. Az IMF áprilisi előrejelzéséhez képest 1,9%-ra emelte az idei várakozását, a jövő évit pedig 2-ről 2,1%-ra növelte, módosította a magyar inflációs előrejelzését is. Míg erre az évre áprilisban még 3,8%-ot várt, addig most ennek a felével számol. Fejes Pétert jelöli legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Baka András szerint a korábbi Vas megyei főügyész helyettes alkalmas arra, hogy helyreállítsa az ügyészség pártatlan működését. Fejes Pétert 2012-ben Polt Péter indoklás nélkül mentette fel a Veszprém megyei főügyészi posztról. Az államfő első jelöltjét, Szatmári Zoltánt két hete nem szavazta meg az országgyűlés. Ma választhatja meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesét. a közpénzügyi területre Eötvöst Károlyt, az integritás hatóság vizsgálati vezetőjét, a vádemelésért felelős posztra Gellért Károly Árpádot, a Miskolci járási ügyészség ügyészét, a fellebbviteli elnök helyettesi tisztségre pedig Terhes Tibor Dávidot, a szegedi fellebbviteli főügyészség kirendelt ügyészét javasolták. A jelöltekről az országgyűlés titkos szavazáson dönthet. Aláírta az oktatási törvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, miután a parlament nagy többséggel elfogadta azt. Ezzel egy csaknem 10 éves vita rendeződhet, és a kárpátaljai magyarság visszakaphatja anyanyelv használati jogait az oktatásban. A döntés Ukrajnának is kedvez, hiszen megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb egyelőre technikai jellegű szakasza.
3: Az időjárásról.
8: A pára és kötfoltok feloszlása után többnyire napos idő várható felhőkkel, eső nem valószínű. A szél napközben több felé megélénkül, az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik. Délután 13-18 fok, este 4-9 fok lesz.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiós este reggeli műszakot, a jó reggel Ceglédet, azonnal folytatjuk a Ceglédje kedvenc dalaival, hamarosan pedig visszatérek, és lapszemlézek egy jó ízűt, ezért is

0: és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is lapszemlével folytatjuk, kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, egészen pontosan a borsonline.hu felülettel foglalkozok, azonnal innen ajánlok olvasnivalót. Az utóbbi években komolyan elmerült a spiritualitás világában az egykori kiváló teniszező. Noszán Sándor a TV2 stúdiójában is erről próbált beszélni, de ember legyen a talpán, aki értette, mit is szeretne átadni. Az nem egy modern hóbort, hogy a számoknak különleges jelentősége van az életünk és az univerzum működésében. Pitagorasz is e gondolat mentén fektette le matematikai törvényeit. Nikola Tesla a 3, a 6 és a 9 megszállottjai volt, de vannak, akik az angyal számokban hisznek, vagy éppen a Fibonacci sorozatot tekintik az élet értelmének. Szóval nem lett volna mindenféle alapot nélkülöző Noszán Sándor mondandója a hétfő reggeli mokkában, de a spiritualitásban elmerült egykori teniszező monológiát alig ha értette bárki. Az egykori nagy ő néhány hete az Instagram oldalán már kifejtette, hogy a 9-es és a 11-es szám uralják az ő és tulajdonképpen minden ember életét. Emiatt hívták be a TV2 mokkába is, ám a monológia hiába tartalmazott az említett elméletekből foszlányokat, Petőfi Radnót és Kosztolányi idézeteket. A műsorvezetők csak döbbenten figyelték, hogy mit is akar Noszán Sándor most átadni nekik, illetve a nézőknek. Miután kiraktam ezt a 9-11-es rejtélyt, egy hölgy írt nekem Instagramon, akinek 9.2.erzsi, azaz összeadva 11 volt a felhasználó neve. Írta, hogy sztrókot kapott, öngyilkossági szándékai vannak. Mondtam, írja meg a címét, Rőse utca 11, első emelet 1-es szám, elmentem hozzá. Amióta velem ez van, minden számlám 9 és 11. Le van fotózva minden sorompó, amin átmegyek 9 és 11. A számoknak energiája van, és azok uralják az univerzumot. A 9-esnek azért a legnagyobb az energiája, mert minden szám energiája benne van. Szó szerint idéztem egyébként Noszán Sándort, és valóban ebből aztán sok mindent nem lehet érteni, nem csodálom, hogy a műsorvezetők értetlenül néztek. A stúdióban a beszélgetést kétszer is próbálták visszaterelni némi normális mederbe, de Sándor a kérdések hallatán csak a zavaros elméletét folytatta. A 9-11 összefüggésében nem csak a 2001-es terrortámadások, de Hitler színrelépése és sok más is szóba került. Megfejtettem az egész reinkarnációt. Tesla, Einstein, kvantummechanika, összekevertem a buddhizmussal, mert a kettőnek a találkozása nem volt meg, és így meg tudtam fejteni. Megint csak Noszájt idéztem. Az egykori élsportoló tavaly beszélt arról, hogy komoly depresszióval küzdött, illetve más mentális zavarok is jelentkeztek nála. Noszáj gondjaira jó ideig nem derült fény, csak miután furcsán kezdett viselkedni a közösségi médiában és több tévéműsorban is. Orvoshoz járok és gyógyszert szedek. Nekem a triggerekre kell figyelni, mert ezek miatt mész följebb vagy lejjebb. Nem szabad alkoholt innom, kerülnünk kell a nagy stressz helyzeteket, mint például a box, mellette pedig lítiumot kell szednem, mesélte az Orosz Gyuri Random Podcast adásában. A kérdés már csak az, hogy van-e okunk ismét aggódni Sándorért, vagy csak a bonyolult témát nem tudta megfelelően átadni egy reggeli műsor 6 percében. Ha valaki kíváncsi a beszélgetésre, megnézheti ezt is a borsonline.hu felületen.
0: Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
2: A Tapio Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres Ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
3: Figyelem, figyelem! Itt a lehetőség, hogy kedvezményes áron megújítsa otthonát. A Quickstep kiváló minőségű vinil és vízálló laminált padlóinak egyes családjai 25% kedvezménnyel rendelhetőek november 17-ig a Zafír Csempe és lakberendezési áruházban, Cegléden, a Vörösmarty téren. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! Válassza a stílust és a tartósságot! Quickstep. A minőség, amit megérdemel.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
4: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét a nemzeti sport.hu oldalal. Csíkszeredai szerződése lejárta óta nincs csapata Klein Hechler Lászlónak. Az 53-szoros válogatott játékos edzésben van, Ausztriában készül, hogy minél előbb bizonyítsa, 32 évesen sem szabad leírni, nyilván labdarúgásról van szó, és hogy miért nem igazol Magyarországra? Hát akkor elárulom. Bizonyos időszakokban nem éreztem úgy, hogy a saját hazám kellőképpen megbecsül és tisztel. Különösen az fájt, amikor eljutott hozzám méghozzá a magyar kluboktól, hogy állítólag a fiam, aki autista, az oka, hogy nem akarnak engem, meg hogy ez a helyzet problémát jelent nekik. Bodnár Zalán interjúját olvashatják tehát a sportoldalon Klein Hechler Lászlóval. A Sallai Gulácsi Orbán trióval nyit a héten a BL alapszakasza. Magyarjainkat foglalkoztató csapatok közül ma pályára lép a Galatasaray, Villarreal és a Lipcse is. A továbbra sem 100%-os Szoboszlai Dominik viszont szerdán alig ha lesz ott a Liverpool meccs keretében. Labdarúgás ezügyben is téma, a sportoldalon és az újságformátumban is. Arsène Wenger szeme Köves Kálon dolgozik. A 2000-es évek elején az Arsenal játékos megfigyelőjeként dolgozó német Thomas Kost, a Balaton felvidéken letelepült korábbi Bundesliga edző, a veszprémi hátsó füves kiállításon beszélt a futballhalott településen indított gyerekfoci iskola tanúságairól és a világhírű francia edző személyes biztatásáról, no meg arról, hogy anno Nagy Ádámot is Wenger figyelmébe ajánlotta. Erről is szól a fáma sportoldalon, és a Geddakkor junior, az egyköri legendás vívómesterről, Gerevics Györgyről elnevezett nevelőedzői díj 2026-os díjazottjaival. A sportoldal, a nemzetisport.hu oldal és az újságformátum is ezekkel a témákkal több más mellett foglalkozik részletesebben.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Eczek utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Már is folytatjuk reklámokkal, utána a friss információkkal, kedves hallgatók, majd visszatérek a kiváló közös ismerősökkel, a Ceglédia kedvenceivel. Tartsanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520. Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Elefánt dalok egészen közelről, minimalista hangszerelésben. Felefánt koncert október 24-én, szombaton 19 órától a Kossuth Művelődési Központ kamaratermében. Szendrői Csaba és Tóth András visszatér az Elefánt kezdeti duó felállásához. Ismert dalok minimál hangszereléssel, kiadatlan szerzemények, feldolgozások és versek, spontán, intim hangulatban. Online jegyvásárlás ceglédikultúra.jegy.hu. A program az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg.
4: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglin Rádióban.
5: Hamarosan közzéteszik a jövő évi költségvetés tervezetét. A korábban vártnál nagyobb gazdasági növekedésre lehet számítani. Országszerte napos, felhős idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetés tervezetét, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak segítenek. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv több mint 3500 milliárd forinttal segíti a vasút megújítását a következő 10 évben. Emellett lakhatási és víz megtartási programot indít a kormány. Az ellenzéki pártok bírálták a kormány eddigi teljesítményét. Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait a Nemzetközi Valuta Alap. Az IMF áprilisi előrejelzéséhez képest 0,2-del 1,9%-ra emelte az idei várakozását, a jövő évit pedig 2-ről 2,1%-ra növelte, módosította a magyar inflációs előrejelzését is. Míg erre az évre áprilisban még 3,8%-ot várt, addig most ennek a felével számol. Fejes Pétert jelöli legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Baka András szerint a korábbi Vas megyei főügyész helyettes alkalmas arra, hogy helyreállítsa az ügyészség pártatlan működését. Fejes Pétert 2012-ben Polt Péter indoklás nélkül mentette fel a Veszprém megyei főügyészi posztról.

0: Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, miután a parlament nagy többséggel elfogadta azt. Ezzel egy csaknem 10 éves vita rendeződhet, és a kárpátaljai magyarság visszakaphatja anyanyelv használati jogait az oktatásban. A döntés Ukrajnának is kedvez, hiszen megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb egyelőre technikai jellegű szakasza.
1: Az időjárásról.
0: A pára és kötfoltok feloszlása után többnyire napos idő várható felhőkkel, eső nem valószínű. A szél napközben több felé megélénkül, az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik. Délután 13-18 fok, este 4-9 fok lesz.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Kellemes ébredezés, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál este 6 óráig Süveges András, utána mi a Szatmári Gábor, utána Vörös Nádi, most meg a dalok, hamarosan meg én vissza a programajánlóval is szólok, majd az időjárásról is, maradjanak velem.
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ebben a hónapban zárulnak az idei önkormányzat által szervezett ingyenes sportolási lehetőségek a ceglédi parkokban. Ebben a hónapban még a következő MÚV alkalmakon találkozhatnak. Október 14-én 17 órától jóga a Vörösmarty téren, október 17-én 16 órától pilates, szintén a Vörösmarty téren, és október 18-án 10 órától kettlebell a Budai úti fürdőben. Mozogjanak sokat és intenzíven! Hosszú évek óta a Rónai Gábor fáradhatatlan munkájának is köszönhet. A Benedek Péter rajzkörben nagyszerű munka folyik. A G17 galériában október 14-ig mutatják be ez évben készült munkáikat. Megtekinthető hétköznapokon 16 és 18 óra között a Gubodi utca 17 szám alatt. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Idősek vetélkedője Cegléden, időutazásra felkészülni ezúttal retro hangulatban. Az idősek hónapjának záró rendezvényén idén is vidám játékos vetélkedőre várják a szép korúakat Cegléden. Ezúttal a régi szép idők kerülnek a középpontba, hiszen közkívánatra retro vetélkedőt rendeznek. Régi emlékek, nosztalgikus pillanatok, sok nevetés és jó kedv várja a résztvevőket. Felkészülni nem szükséges, hiszen csak arra nem emlékszünk, ami tegnap történt. Október 27-én lesz a rendezvény, kedden 16 órakor kezdődik a Kossuth szálloda éttermében. Jelentkezni lehet személyesen az önkormányzati hivatalban Bakos Lillánál, telefonon az 511-484-es telefonszámon, e-mailben az e-mail cím bakos.lillakukac@ceglidph.hu. A jelentkezési határidő október 16-a. Egy délután, ahol közös emlékek, a játék és a jó kedv kapják a főszerepet. Idén is mozgásra hív mindenkit a Cegléd-Felszegi Református Egyházközség. Október 18-án találkozunk a Malomtó szélen, és fussuk le együtt az 1517 méteres távot. Nem a helyezés a lényeg, hanem a közös élmény, a mozgás és a jó hangulat. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Nevezési határidő október 16-a. Regisztráció személyesen a Felszegi Hivatalban, vagy telefonon a 0630 135 55 29-es telefonszámon a Felszegi Hivatalt a Felház utca 22 szám alatt találják. Húzd fel a futócipőt, hívd a családot, barátokat, és találkozzunk a rajtnál!
0: Jó reggelt!

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk itt a 92-től a Cegléd Rádióban, a dalokkal, a Ceglédiek kedvenceivel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban. Holnap szerdán északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, reggel -3 + 7, délután 13-19 fokot mérhetünk. Hajnalban főleg a Dunától keletre eső fagyzugos tájakon lehet gyenge fagy. Csütörtökön a hajnalra képződő pára és kötfoltok feloszlása után változóan gyakran erősen felhős lesz az ég, számottevő csapadékra nem kell számítani, csak helyenként a Dunántúlon és északkeleten élénkülhet meg az északi-északnyugati szél, kora reggel -1 és 9, délután 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Azonnal mutatom, melyik slágerrel startol a mai reggeli műszak harmadik felvonása. Hamarosan Olivia Dean énekel nekünk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert írsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert írsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól délig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert írsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Iskola kezdés, munkahelyi pörgés. Lásd tisztán az ősz minden pillanatát. A Start Optikában most az egész családnak kedvezünk. Hatalmas keret és lencse választék vár kicsikre és nagyokra, a látásvizsgálat pedig díjmentes. Ráadásul az akciós lencséket 20-30%-os kedvezménnyel adjuk, komplett szemüvegeinket pedig már 20.000 forinttól megtalálod. Várunk szeretettel! Start Optika, a te tisztán látásodért. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Időpontfoglalás 0653-369-819.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Ma dönt az országgyűlés a vagyonvisszaszerzési hivatal elnök helyetteseiről, javultak a magyar gazdaság növekedési kilátásai. Folytatódik a napos szeles idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ma választhatja meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. Emellett új tagot választhatnak a média tanácsba is. A parlament ismét szavaz az orvosi kamara kötelező tagságáról, miután a jogszabályt az államfő megfontolásra visszaküldte. Már ma döntés születhet arról, hogy a kereskedelmi gázolaj után év végéig 25 forinttal magasabb jövedéki adót lehessen visszaigényelni. Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetés tervezetét, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozásoknak is segítenek. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti a vasút megújítását a következő 10 évben. A Bekerle Sándor lakhatási program munkalehetőségeket teremt, az aszálykárok mérséklésére pedig vízmegtartási programot indít a kormány. Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait az IMF. A Nemzetközi Valuta Alap áprilisi előrejelzéséhez képest 0,2-del 1,9%-ra emelte az idei várakozását, a jövő évit pedig 2-ről 2,1%-ra növelte. Jelentősen módosította a magyar inflációs előrejelzését is, míg erre az évre áprilisban még 3,8%-ot várt, addig most csak ennek a felével számol. Már idén télen új nagy teljesítményű munkagépek állnak szolgálatba a Magyar Közútnál, írta a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a hazai úthálózat megfelelő fenntartásához nem csak pénzre, hanem korszerű, megbízható eszközökre is szükség van. Az egész évben használható több funkciós munkagépek fokozatosan váltják ki a régi magas üzemeltetési költségű járműveket, miközben növelik a közútkezelő kapacitását is. Ma kezdődik 14. Leópápa gyógykezelése a római Gemelli klinikán. A 71 éves egyházfő vasárnap jelentette be, korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és hamarosan megoperálják. A műtét napját még nem közölte a Vatikán, de azt lehet tudni, hogy a lábadozás várhatóan egy hétig tart majd. 14. Leo a tervek szerint november első felében Dél-Amerikába utazik. Az apostoli látogatás programját egyelőre nem módosították.
3: Az időjárásról.
6: A pára és kötfoltok feloszlása után többnyire napos idő várható felhőkkel, eső nem valószínű. A szél napközben több felé megélénkül. Délután 13-18 fok, este 4-9 fok lesz. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
2: Közlekedési információk.
0: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket.
2: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval áthitatott energiától duzzadó friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, meg persze további jó rádiózást. A jó reggelt ceglédet folytatjuk a ceglédje kedvenc dalaival, hamarosan pedig elárulom, hogy mit üzenek már a csillagok, most sem marad el a napi horoszkóp. Hallgassanak rám ezért is!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: 92-tön a Ceglid Rádióban azonnal folytatjuk a csillagok üzeneteivel. Őszinte válaszok kellenek, ez a mai nap vezér gondolata, a mondata mottója, hogy miért nem sokára kiderül. Kos, ha szeretnél valamin változtatni az életedben, legyen az magánéleti vagy esetleg munkahelyi dolog, akkor nem szabad elszalasztani a lehetőségeket, melyek felmerülnek. Ma például kitárulhat előtted egy ajtó. Ha ezen se lépsz be, akkor talán nem is igazán szeretnéd azt a változást. Egyébként azzal sem lenne semmi baj. Bika, időnként nem árt értékelni, hogy az évek során kialakult ismeretségi körünk milyen emberekből áll. Könnyen lehet ugyanis, hogy menet közben szinte észrevétlenül elcsúsznak körülöttünk a dolgok, és az időnk túlságosan nagy részét töltjük olyan emberekkel, akikkel a kapcsolatunk valójában felszínes. Tölts több időt az igazán fontos emberekkel. Ikrek! Ma valódi érzelmek kerülhetnek felszínre egy olyan kapcsolatodban, amelyre eddig talán nem ez volt a jellemző, és őszinte válaszokat kaphatsz valakitől, aki amúgy eddig zárkózottan viselkedett veled. Örülj ennek és becsüld meg, ha valaki így megtisztel a bizalmával. Ügyelj arra is, hogy semmiképpen ne élj vissza vele. Rák! Ma hallhatsz, vagy tanulhatsz valami újat és érdekeset, ami azután talán be is indítja a fantáziádat. Az is benne van a pakliban, hogy egy új ismerettség valamilyen szempontból hatással lesz rád, és nehezen tudod kiverni a fejedből. Akárhogy is alakul a mai napod, este sokkal nehezebben tudsz majd elaludni az átlagosnál, hisz az agyad kattogni fog szüntelenül. Oroszlán, ha tudod, hogy valamiben tehetséges vagy, azt ne hagyd kihasználatlanul. Fejleszd a képességeidet és képezd magadat folyamatosan. Használd ki maximálisan a tudást, amivel rendelkezel, mert ez hozhatja számodra a legtöbb sikerélményt és a legnagyobb jövedelem növekedést is. Ma ráadásul az élet ezen a területen megkínál egy lehetőséggel is. Szűz! Ma könnyen elképzelhető, hogy egy kisebb-nagyobb zűrzavart kell megélned az életed egy fontos területén. Talán mindez nem tetszik neked túlságosan, de lehetséges, hogy egy közelgő változás elemeit akár jól is használhatsz. Vannak változások ugyanis, melyekre nincs hatással az, hogy mi mit szeretnénk, így a legjobb, amit tehetünk, hogy a jövünkre fordítjuk, amennyire csak lehet. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Jó reggelt, Ceglén!
2: Just trying to be in this, tell me how you do.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A glamour napokkal idén a lakásod is jól jár. Október 15-e és 18-a között 20% kedvezmény minden teljes áru termékre a Diego-ban. Új padló, szőnyeg, függöny, tapéta, beltéri ajtó. Jöhet! Ne feledd, glamour napok a Diego-ban október 15-től 18-áig.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: CPL ajtó féláron. Ajtókiárusítás a Bautrans nyílászáró centrumban. A kijelölt, készleten lévő ajtók most 50% kedvezménnyel azonnal elvihetők. Gyere, válasz, vidd haza féláron. Csak a készlet erejéig. Bautrans nyílászáró centrum. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
6: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak.
8: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Mérleg, ma egy hír vagy egy esemény hatására feltör belőled egy emlék, egy rég elfeledett időben egy olyan emberrel kapcsolatban, akivel jó ideje megszakadt a kapcsolatod, vagy talán még el is távolodtatok egymástól. Talán most itt van az ideje, hogy felidézd a régi szép időket és megtedd az első lépést abba az irányba, hogy ismét tudjatok egymástól. Meglepő hatása lehet mindennek. Skorpió, ma úgy érheted el egy célodat, hogy támogatókat szerzel, vagy valakit a magad oldalára állítasz. Igyekezz hát kiemelten törődni a megjelenéseddel, foglalkozz a körítéssel, és jól tervezd meg a mondandódat is. Jó eséllyel sikerrel jársz, de azért most ez kell majd egy kis szerencse is. Nyilas, a múltad és a jelenet tiszteletet parancsol, az eredményeid pedig önmagukért beszélnek, mégis néha képes vagy az önbizalmadat elveszíteni a legváratlanabb pillanatokban. Ma olyan helyzet adódhat, melyben ezt nem engedheted meg magadnak. Készülj hát fel lélekben, és igyekezz ráerősíteni a fellépésedre azzal, hogy hibátlan külsővel lépsz ki az ajtón. Bak, ma egy elképzelés ötlet fogalmazódhat meg benned, és talán ez elindít téged egy új úton. Légy kreatív, gondolkodj új megoldásokban, találd ki magadat. Most van igazán nagy szükséged arra, hogy szabadjára engedd az innovatív éned. Ne gondold egy ötletről sem elsőre, hogy butaság. Írd le, és gondolkodj. Vízöntő, ha van megtakarításod vagy egy befektetésed, akkor valószínűleg most nyugodtabb az álmod, hiszen nagyobb biztonságban érezheted magadat, mint mások. De van neked valamid, ami még nagyobb nyugalmat adhat számodra, ez pedig az, hogy vág az eszed. Ma egy olyan elképzelés, ötlet fogalmazódhat meg benned, melytől talán még újra is definiálhatod a jelenlegi pozíciódat. És végül halak, lehet, hogy mostanában átalakulóban van néhány dolog az életedben, de nem biztos, hogy ez a környezetedben mindenkinek elsőre egyformán tetszeni fog. Igyekezz hát egyeztetni és megszerezni minél több mindenki támogatását, de ne inog meg akkor sem, ha ez nem mindenkinél sikerül. Jó úton haladsz, ne hagyd magadat eltántorítani. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt, Cegli!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Ceg utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
0: Cegléd Rádió.

0: Azonnal folytatjuk, kedves hallgatók, a legfrissebb információkkal a jó reggel Ceglédet, utána meg majd a dalokkal. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: Cegléd Rádió 92.5. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Ma dönt az országgyűlés a vagyonvisszaszerzési hivatal elnök helyetteseiről, javultak a magyar gazdaság növekedési kilátásai. Folytatódik a napos szeles idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ma választhatja meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. Emellett új tagot választhatnak a média tanácsba is. A parlament ismét szavaz az orvosi kamara kötelező tagságáról, miután a jogszabályt az államfő megfontolásra visszaküldte. Már ma döntés születhet arról, hogy a kereskedelmi gázolaj után év végéig 25 forinttal magasabb jövedéki adót lehessen visszaigényelni. Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetés tervezetét, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozásoknak is segítenek. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti a vasút megújítását a következő 10 évben. A Bekerle Sándor lakhatási program munkalehetőségeket teremt, az aszálykárok mérséklésére pedig vízmegtartási programot indít a kormány. Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait az IMF. A Nemzetközi Valuta Alap áprilisi előrejelzéséhez képest 2/10-del 1,9%-ra emelte az idei várakozását, a jövő évit pedig 2-ről 2,1%-ra növelte. Jelentősen módosította a magyar inflációs előrejelzését is, míg erre az évre áprilisban még 3,8%-ot várt, addig most csak ennek a felével számol. Már idén télen új nagy teljesítményű munkagépek állnak szolgálatba a Magyar Közútnál, írta a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a hazai úthálózat megfelelő fenntartásához nem csak pénzre, hanem korszerű, megbízható eszközökre is szükség van. Az egész évben használható több funkciós munkagépek fokozatosan váltják ki a régi magas üzemeltetési költségű járműveket, miközben növelik a közútkezelő kapacitását is. Ma kezdődik 14. Leópápa gyógykezelése a római Gemelli klinikán. A 71 éves egyházfő vasárnap jelentette be, korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és hamarosan megoperálják. A műtét napját még nem közölte a Vatikán, de azt lehet tudni, hogy a lábadozás várhatóan egy hétig tart majd. 14. Leó a tervek szerint november első felében Dél-Amerikába utazik. Az apostoli látogatás programját egyelőre nem módosították.
1: Az időjárásról.
2: A pára és kötfoltok feloszlása után többnyire napos idő várható felhőkkel. Eső nem valószínű. A szél napközben több felé megélénkül. Délután 13-18 fok, este 4-9 fok lesz. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk!

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, ez meg itt a Jó Reggelt Ceglét. Reklámok után folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig programokat ajánlok a tisztelt publikum figyelmébe, sőt, mi több szólok majd az időjárásról is, maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
2: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot.
4: A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére! Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben. Jöjjön el hozzánk a gyermekorvosi rendelővel szembe, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába!
5: Reklámot hallottak!
6: Jó reggelt!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt Veres Tamás Szabaduló szoba című verses kötetének és Igó Norbert Krisztián Gyere ígyunk egy sört című novellás kötetének bemutatójára október 30-án pénteken 17 órára. A helyszín a Központi Könyvtár. Könyvtári tagsághoz és a regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrációs jegyek igényelhetők az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu vagy keressék a Cegléd Városi Könyvtár Facebook oldalát, vagy személyesen a Központi Könyvtárban. Október 22-én csütörtökön 16 óra 30 perctől a Ceglédi Galériában lesz a 25 éves Ceglédi Alkotók Egyesülete jubileumi kiállítása. A kiállítás helyszínei a Ceglédi Galéria, a képzőművészeti és fotóművészeti szekció munkáit láthatják itt, a Kamara Galériában pedig a népművészeti és az irodalmi szekció alkotásait. Köszöntött mond Hegedűs Ágota a alpolgármester. A kiállítást megnyitja a Népművészeti Egyesületek Szövetségének alelnöke, a Duna-Tisza-Közi Népművészeti Egyesület elnöke Berei Andrea, közreműködik Szebeni Szilvia, Gyöngyösi Zsolt és Korondi Rózsa. A tárlat egyébként november 21-ig tekinthető meg, 2-től péntekig 10-től 18 óráig, szombaton pedig 8-tól 12 óráig. Az Amerikai Festészet Nagyjai címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban október 21-én szerdán 17 órától a Központi Könyvtárban. Az előadó dr. Juhász István könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet a 310-195-ös számon, illetve e-mailben az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Idén is mozgásra hív mindenkit a Cegléd-Felszegi Református Egyházközség. Október 18-án találkozunk a Malomtó szélen, és fussuk le együtt az 1517 méteres távot. Nem a helyezés a lényeg, hanem a közös élmény, a mozgás és a jó hangulat. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Nevezési határidő október 16-a. Regisztráció személyesen a Felszegi Hivatalban, vagy telefonon a 0630 135 55 29-es telefonszámon a Felszegi Hivatalt a Felház utca 22 szám alatt találják. Húzd fel a futócipőt, hívd a családot, barátokat, és találkozzunk a rajtnál!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: folytatjuk itt a 92-tőn a Ceglid Rádióban, a dalokkal, a ceglidiek kedvenceivel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban. Holnap szerdán északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, reggel -3 + 7, délután 13-19 fokot mérhetünk. Hajnalban főleg a Dunától keletre eső fagyzugos tájakon lehet gyenge fagy. Csütörtökön a hajnalra képződő pára és ködfoltok feloszlása után változóan gyakran erősen felhős lesz az ég, számottevő csapadékra nem kell számítani, csak helyenként a Dunántúlon és északkeleten élénkülhet meg az északi-északnyugati szél, kora reggel -1 + 9, délután 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Jó reggelt, Ceglid!

0: kedves hallgatók, azonnal mutatom, hogy mivel indul a mai reggeli műszak utolsó 60 perce. A hírek után azonnal a Tiesto felvételét játszom, a címe I Follow Reverse. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
5: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31. Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres, Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30 549 22 62-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Ma dönt az országgyűlés a vagyon visszaszerzési hivatal elnök helyetteseiről. Visszakaphatja anyanyelv használati jogait az oktatásban a kárpátaljai magyarság. Napos szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ma választhatja meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. Emellett új tagot választhatnak a média tanácsba is. A parlament ismét szavaz az orvosi kamara kötelező tagságáról, miután a jogszabályt az államfő megfontolásra visszaküldte. Már ma döntés születhet a kormány gyermekvédelmi javaslat csomagjáról, valamint arról, hogy a kereskedelmi gázolaj után évvégéig 25 forinttal magasabb jövedéki adót lehessen visszaigényelni. Napirenden szerepel, hogy már idén munkaszüneti nap lehet december 24-e, és tárgyalják a politikusok vagyongyarapodását szigorúbban ellenőrző korrupció ellenes csomagot is. Eljárást indított a budapesti déli körvasút beruházás ügyében a gazdasági versenyhivatal. A kormány múlt pénteken jelentette be, felmondja a kivitelezési szerződést a V-híd ZRT-vel, miután az Európai Bizottság minden uniós támogatást, azaz mintegy 360 milliárd forintot megvont a beruházástól, azután, hogy az Európai Számvevőszék összejátszást tárt fel a közbeszerzésnél. A Fidesz képviselője szerint rosszul járhatnak az átalakított katával azok, akik induló vállalkozóként alacsony vagy bizonytalan bevétellel rendelkeznek. Szalai Piroska, az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának alelnöke, a Kossuth Rádió reggeli műsorában hozzátette, sok esetben a főállású vállalkozóknak is kedvezőbb lehet az átalányadózás, mint a kata. Aláírta az oktatási törvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, miután a parlament nagy többséggel elfogadta azt. Ezzel egy csaknem 10 éves vita rendeződhet, és a kárpátaljai magyarság visszakaphatja anyanyelv használati jogait az oktatásban. A döntés Ukrajnának is kedvez, hiszen megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb egyelőre technikai jellegű szakasza. Az Egyesült Államok azonnal tudna róla, ha Kína vagy Oroszország támogatná Iránt az amerikai-iráni konfliktusban, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, nem hiszi, hogy Peking és Moszkva segíteni Teheránt, mivel mindkét országnak túl sok vesztenivalója lenne egy ilyen lépéssel. Trump azokra a bírálatokra reagált, amelyek szerint a két nagyhatalom katonai vagy hírszerzési hátteret biztosít Iránnak. Az elnök hangsúlyozta, ha van is bármilyen együttműködés, az legfeljebb minimális lehet.
3: Az időjárásról.
6: Többnyire napos idő várható felhőkkel, eső nem valószínű. A szél napközben több felé megélénkül, az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik. Délután 13-18 fok, este 4-9 fok lesz. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
3: Közlekedési információk.
7: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az őrkét és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkény út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későnkelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. A jó reggelt, Ceglédet folytatjuk dalokkal, a ceglédiek kedvenceivel, nem sokára pedig egy beszélgetéssel, hogy mi a téma, ez nem sokára kiderül, ezért is hallgassanak ránk.
0: Jó reggelt! Jó reggelt.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A glamour napokkal idén a lakásod is jól jár. Október 15-e és 18-a között 20% kedvezmény minden teljes áru termékre a Diego-ban. Új padló, szőnyeg, függöny, tapéta, beltéri ajtó. Jöhet! Ne feledd, glamour napok a Diego-ban október 15-től 18-áig.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
4: Kat-kat, Röfi, a gazda a piacra megy.
5: Röf-röf, a kaszabhoz, takarmányért.
4: Honnan tudod?
5: 35 éve oda jár. Látszik rajtam, nem?
6: Kaszab takarmány volt a Ceglédi piacon, mert a jószág is tudja, mi a jó.
1: Reklám.

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk, mindjárt kiderül, mi a téma, a riporter most is Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
2: Kedves hallgatók, induljon tehát Rend a lelke című rendőrségi magazinunk aktuális része. Bálint Bóta Júlia van velem most is itt a stúdióban. Szervusz, köszöntelek szeretettel.
3: Szia, és köszöntöm ismételten a rádió hallgatóit.
2: Beszélgettünk ugye arról, hogy miről fogunk beszélgetni, és eszembe jutott még a pályám kezdetén, jó pár évtizeddel ezelőtt még nem volt jogosítványom sem, de már rendőrökkel készítettem interjúkat akkor is, és még Szegeden az ottani közlekedés rendészeti osztályvezetője beszélgetett velem egyszer, és elmondta, hogy hát bizony az utóbbi időben a balesetek egy nagyon tekintélyes részét az elsőbségi szabályok megszegése okozta. Mondtam, hogy nekem ugyan nincs jogosítványom, de ezen csodálkozom, mert úgy tudom, hogy viszonylag elég egyszerű és egyértelmű az elsőbségi szabályok rendszere. Vagy táblák szabályozzák, vagy ha nincs tábla egyenrangú kereszteződésben, azt a jobbkész szabályt olyan rettentő nehéz megtanulni. Szóval én nem értem, hogy miért pont ez a vezető ok. Hát azt mondja, ők sem értik pontosan, de ez a tény. Tehát a számok ezt mutatják, és hát azt hiszem, hogy ez a helyzet olyan túl sokat az évtizedek során nem változott.
3: Nem, sőt, azt veszem észre, és azért is kértem, hogy beszéljünk erről, mert egyre több esetben van az, sőt, a baleseteknek igazából több mint 90%-a a figyelmetlenség miatt. Igen. Az, hogy például nem tudják a KRESZ szabályokat. Én elhiszem, hogy akinek van jogosítványa, megcsinálta a KRESZ vizsgát, de azért nagyon sokszor javasoljuk, hogy vegyék elő azt a KRESZ könyvet, sőt, most már így az internet világában csak fogjuk, és beírjuk a Google-be, simán. És igen, igazából igen. Már lassan már mindent is úgymond tényleg az orrunk elé raknak, hogy ismételni a KRESZ szabályokat, mert nagyon-nagyon sok elsőbségadási probléma van, és azért is kértem, hogy beszéljünk erről, mert Cegléden én kettő helyen látom azt, hogy egyáltalán nincsenek tisztában az emberek azzal, hogy kinek van elsőbsége, bevágunk elé, agyalogost nem engedjük-e, mert csak beférek, és borzalom, hogy mi van ilyenkor.
2: Mik ezek a neurológikus pontok?
3: Ez a kettő, az egyik az, ahol én minden egyes nap többször közlekedem, ez a Kőrösi út, Kossuth tér és Petőfi utca, ugye ez a hármas, és ugye ott a Petőfi utca van mellette, és ugye én naponta többször igazából a Kőrösi útnál szoktam közlekedni, és ott ugye tudni kell, hogy a Kőrösi útról, aki befele jön a Kossuth tér felé, annak van egy elsőbségadási táblája. Igen. Ugyanúgy a Petőfi utcán is van egy elsőbségadási tábla, és rendszeresen azt csinálják az emberek, de tényleg rendszeresen, hogy megállnak ott, szétnéznek, és velő úgy gondolja, hogy egyenesen akar tovább menni, mert be akar hajtani ugye a Kossuth térre, úgymond a régi Arizona felé, hát fogják, és baromira nem figyelnek oda, hogy ott egy jobb kész szabály van. Szóval, ha valaki jön a Kőrösi úton, vagy útról befelé a Kossuth térre,
2: igen,
3: akkor annak van elsőbsége.
2: Pontosan.
3: Nem annak, aki a Petőfi utcáról jön. Igen. És pont múlt héten így jártam, hogy kanyarodok szép lassan, és láttam, hogy egy gyalogos a Kossuth téri park felől igazából át akar menni ugye a Kőrösi út felé. Láttam, hogy a gyalog átkelő hely felé közeledik. Én szépen ugye lelassítottam, bekanyarodtam erre. A semmiből a bal oldalamon megjelent egy autós, egy hölgy, és igazából meg se várta, hogy szerencsétlen gyalogos ugye átérjen a gyalogos átkelőhelyen. Én ugye nem teljesen jobb oldalon voltam, mert ott ugye jobb oldalon már parkolóautók vannak.
2: Pontosan.
3: Közvetlen a gyalogos átkelőhely után.
2: Igen.
3: Kicsit ugye beljebb voltam, hogy majd el, és úgy rám húzta az autóját, és elment mellettem közvetlenül a gyalogos mögött, és én így álltam, néztem, ugye nem egyenruhában voltam, magánszemélyként ültem ott az autóban, és így néztem, hogy emberek mi van, és ötször megyek ott ugye a héten, ötből három alkalommal így van.
2: Hasonló. Igen.
3: Ugye, egyszerűen nem tudom, hogy mit nem tudnak azon megtanulni, hogyha ugyanaz a figyelmeztető tábla van most ugye ebbe az esetben, elsőbségadás, vagy például stop táblás, mert a másik kereszteződés, amiről szeretnék beszélni, az a vasútállomásnál van, ugye?
2: Igen.
3: A főút van, ugye Rákóczi út, kanyarodik el a Mozdony utcára, és akkor ott van egy kis utca, ugye, ami jön a Concordia felől, meg van egy parkolóból, egy kivezető út, ugye, a vasútállomás parkolójából.
2: Igen, igen.
3: Ugye? A vasútállomás parkolójánál, ahogy jövünk kifelé, egy stop tábla van, vagyis állj, elsőbségadás kötelező. A Concordia felől, mert legtöbben így ismerik, a Concordia felől, akik jönnek, ott egy elsőbségadás tábla van. És emberek, a stop tábla és az elsőbségadás tábla ugyanazt jelenti, és egyenrangú táblák.
2: Igen.
3: Annyi a különbség, hogy a stop táblánál meg kell állni, kötelező megállni.
2: Így van.
3: Nem csak lehetőség van, kötelező megállni. Ettől függetlenül, ha valaki jön a Concordia felől, nem annak van elsőbsége, hanem annak, aki a vasút állomás parkolójából jön kifelé. Mert ott is a jobb kész szabály érvényesül. És általában az emberek nem figyelnek oda, mert úgy vannak vele. Én nem tudom, hogy miért gondolják azt, hogy ő egy parkolóból jön, meg egy stop táblája van, akkor nekem van elsőbsége. Nem. Ugyanúgy egy közterületi részről érkezik,
2: hát bizony.
3: Nem más szabályok vonatkoznak rá, ott is a KRESZ szabályai érvényesülnek. Szóval, ha jövök a Concordia felől, akkor az egyértelmű, hogyha valaki jön a Mozdony utca felől, megy a Rákóczi útra, vagy fordítva, annak elsőbsége van, mivel ott egy főútvonal jelző tábla van.
2: Persze.
3: Igen. Ez teljesen érthető. Ha valaki jön ott a Kis utcán, akkor a Concordia felől befelé, ugye a város felé, vagy egyenesen a Mozdony utcára, vagy balra akar kanyag, bármi, jobb kész szabály érvényesül, tehát aki jön kifelé a parkolóból, annak van elsőbsége. És ezt nem szokták tudni az emberek. Ez most volt is pont az egyik oldalon fent, nem is tudom, hogy melyik oldalon, és ott is pont hozzászóltam, hogy hihetetlen, hogy mennyi ember nem tudja, de borzalmasan sokan azt írták, hogy mivel hogy ő egyenesen akar tovább menni, akkor annak ott pont az volt a szituáció, hogy aki a Concordia felől jött volna, az egyenesen akar tovább menni a Mozdony utca felől, és aki jobbról jött volna a parkoló, az is ugye ki akart kanyarodni, és hogy akkor annak van elsőbség, aki nem, itt nem ezért, a jobb kész szabály érvényesül, és nem tudják az emberek, és ebből szoktak lenni a balesetek.
2: Bizony.
3: A Petőfi utcánál ez főleg az, hogy ott egy gyalogátkelő hely van, és ez a másik. A gyalogátkelő helynél most van egy olyan, hogyha mondjuk egy négysávos útról beszélünk, mint például Széchenyi.
2: Például.
3: Ha elindul valaki, jövök kifelé a Rákóczi úton, kanyarodni kifelé jobbra, és ha valaki még a másik oldalon van a strand felől, és onnan akar lelépni a gyalogátkelő helyre, akkor még elindulhatok.
2: Igen.
3: Amikor viszont már ott van közelebb, ugye ez a kis sziget résznél, akkor már nem mehetek.
2: Akkor már nem.
3: Közelebb van.
2: Hát ilyenekre kell figyelni.
3: Az ilyen nagyobb gyalogátkelő helyeknél most hoztak valamikor egy ilyen, úgymond ilyen köztes rendeletet, hogy az ember még elindulhat az autóval, de csak akkor, hogyha nem közvetlen közel van hozzá.
2: Persze.
3: Mert akkor kötelező az ember megállni, és a gyalogost elengedni a gyalogátkelő helyen.
2: Igen, ennyi.
3: És ezekre nagyon nem figyelnek oda az emberek. És tényleg az, hogy épp hogy a gyalogos mögött, hát nagyon sok ilyen van fent amúgy az interneten is. Hogy ugye nem adnak elsőbséget a gyalogosnak, nem adnak elsőbséget a kerékpárosnak, hogyha le van szálva, úgymond tolja a kerékpárt, akkor sem.
2: Persze.
3: Az meg mellékes, hogy nagyon sok kerékpáros, nagyon gyorsan átérek, és úgy közlekedik az úton, hogy megyek az úton, amikor mivel ő járműnek számít, ez a másik. Hogyha egy autó piros lámpát kap például a Szent Imre Herceg és Pesti út kereszteződési, úgy ott egy lámpás kereszt.
2: Azaz.
3: Ha egy autó piros lámpát kap, és én kerékpárral vagyok, és ott megyek, és nem a kerékpár úton megyek, hanem szépen a közúton megyek az autók között, rám is vonatkozik az a drága piros lámpa.
2: Természetes. Igen.
3: Akkor megállok, mert múltkor majdnem így elütöttem egy hölgyet, hogy Szent Imre Hercegről mentem át a Buzogány utca, jól tudom az a folytatás, ugye szembe
2: talán,
3: a
2: igen.
3: Losonci iskola felé, ahol a zsidó templom is van, és egyszerűen bekanyarodott mellettem úgy a kerékpáros a Pesti útra, és engedtem le az ablakot, hogy normális vagy majdnem elütöttelek. Nekem zöld a lámpa. Mondom, neked hol zöld a lámpa?
2: Igen.
3: Hogy nem figyelnek oda a kerékpárosok. A másik meg az, amit még kértem, hogy beszéljünk róla, hogyha kétkerekű, vagy esetleg egykerekű járművel közlekedünk, mert nagyon sok ilyen van.
2: Ilyen is van már, igen.
3: Ha változtatjuk az irányunkat, akkor ki kell tenni a kezünket.
2: Ennyi.
3: Is. Nagyon sokan azért közlekednek úgy a rollerrel, az elektromos rollerrel, meg bármilyen mikromobilitási eszközzel, mert egyszerűen a hajam kihullik ilyenkor, hogy úgy kanyarodnak le a rolleresek, hogy bevágnak középre, és adjad neki, majd én kikanyadok balra, mert biztos a mögöttem lévő autós gondolatolvasó, és akkor tudja, hogy én le fogok kanyarodni. Nem. Jaj. Ha nem tudunk úgy közlekedni egy mikromobilitási eszközzel, vagy egy kerékpárral, hogy tudatosan tudom, ha én balra vagy jobbra le akarok kanyarodni, akkor nekem ki kell tenni a kezem, és ő nem tud úgy közlekedni mondjuk egy rollerre, akkor ne közlekedjen. Akkor ne tegyék a gyerek alá se a szülők,
2: hát,
3: mert nagyon, és nagyon-nagyon sok gyerek így közlekedik. Ráadásul ugye nincs még jogszabály rá, ezért csak javasolni tudjuk a dolgokat, hogy gyalogjárdán ne menjen tőgázon. Igen. Mert itt vannak ezek a G4, meg nem tudom micsoda, 75-tel tud menni.
2: Fú.
3: Most hát, gondolj, többel tud menni, és mivel nincs jogszabály rá, ugye még
2: egy
3: ugye,
2: előre, igen.
3: Ha balesetet okoz, akkor ugye büntető eljárás indul.
2: Természetesen.
3: Ha egy 14 éves balesetet okoz, akkor is büntető eljárás indul ellene.
2: Igen.
3: És ráadásul ilyen esetekben, mivel ugye kiskorú még úgymond, ilyenkor nagyon sok felé az bejelentést kell arról tennünk, hogy ő okozott egy balesetet. Úgyhogy irányjelzés kész kitéve.
2: Bizony.
3: Elsőbbségadásnál, ha ugyanaz a tábla van, egyenrangú tábla van, akkor jobb kész szabály. Erre figyeljenek oda, mert ebből van a 90%-a balesetünknek.
2: Nagyon oda kell figyelni valóban, és tök egyszerű egyébként valóban, igen. Csak be kell tartani a kreszt. Igen. És már is megelőzhetjük a balesetek több mint 90%-át legalább. Hát most maradjunk ennyiben, és tényleg továbbra is legyenek. Akik eddig is figyelmesek voltak, azok úgy is figyelmesek lesznek, akik eddig nem annyira, egy picit jobban figyeljenek oda, sőt, ne is egy picit, hanem sokkal jobban.
3: Inkább később érjünk oda valahova.
2: Azon a pár másodperce nem fog múlni, szerintem egész biztos. A mi időnk viszont itt lejárt, a mi pár másodpercünk, úgyhogy majd folytatjuk. Témánk sajnos biztos lesz a következő adásra is, úgyhogy majd kíváncsian várom, hogy mit hozol nekünk legközelebb. Bálint Bóta Júliával beszélgettem itt a Rend a lelkében, innen folytatjuk legközelebb. Köszönöm szépen!
3: Én is köszönöm, és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
1: Szegléd Rádió!
0: Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, este 6-ig lehetünk együtt, remélem velem tartanak. Jó rádiózást kívánok mindenkinek!

0: Kedves hallgatók, azonnal folytatjuk a legfrissebb információkkal a Jó reggelt Ceglédet, utána jövök vissza a dalokkal a ceglédiek kedvenceivel. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: Cegléd Rádió FM 92.5. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Ma dönt az országgyűlés a vagyonvisszaszerzési hivatal elnök helyetteseiről. Visszakaphatja anyanyelv használati jogait az oktatásban a kárpátaljai magyarság. Napos szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ma választhatja meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. Emellett új tagot választhatnak a média tanácsba is. A parlament ismét szavaz az orvosi kamara kötelező tagságáról, miután a jogszabályt az államfő megfontolásra visszaküldte. Már ma döntés születhet a kormány gyermekvédelmi javaslat csomagjáról, valamint arról, hogy a kereskedelmi gázolaj után évvégéig 25 forinttal magasabb jövedéki adót lehessen visszaigényelni. Napirenden szerepel, hogy már idén munkaszüneti nap lehet december 24-e, és tárgyalják a politikusok vagyongyarapodását szigorúbban ellenőrző korrupció ellenes csomagot is. Eljárást indított a budapesti déli körvasút beruházás ügyében a gazdasági versenyhivatal. A kormány múlt pénteken jelentette be, felmondja a kivitelezési szerződést a V-híd ZRT-vel, miután az Európai Bizottság minden uniós támogatást, azaz mintegy 360 milliárd forintot megvont a beruházástól, azután, hogy az Európai Számvevőszék összejátszást tárt fel a közbeszerzésnél. A Fidesz képviselője szerint rosszul járhatnak az átalakított katával azok, akik induló vállalkozóként alacsony vagy bizonytalan bevétellel rendelkeznek. Szalai Piroska az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának alelnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában hozzátette, sok esetben a főállású vállalkozóknak is kedvezőbb lehet az átalányadózás, mint a kata. Aláírta az oktatási törvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, miután a parlament nagy többséggel elfogadta azt. Ezzel egy csaknem 10 éves vita rendeződhet, és a kárpátaljai magyarság visszakaphatja anyanyelv használati jogait az oktatásban. A döntés Ukrajnának is kedvez, hiszen megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb egyelőre technikai jellegű szakasza. Az Egyesült Államok azonnal tudna róla, ha Kína vagy Oroszország támogatná Iránt az amerikai-iráni konfliktusban, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, nem hiszi, hogy Peking és Moszkva segíteni Teheránt, mivel mindkét országnak túl sok vesztenivalója lenne egy ilyen lépéssel. Trump azokra a bírálatokra reagált, amelyek szerint a két nagy hatalom katonai vagy hírszerzési hátteret biztosít Iránnak. Az elnök hangsúlyozta, ha van is bármilyen együttműködés, az legfeljebb minimális lehet.
1: Az időjárásról.
2: Többnyire napos idő várható felhőkkel, eső nem valószínű. A szél napközben több felé megélénkül, az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik. Délután 13-18 fok, este 4-9 fok lesz. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későn kellőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak a jöreget szeglétet. Reklámok után folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig programokat ajánlok. Este 6-ig lehetünk együtt a mikrofonnál. Süvegyes András.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.

0: biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház! Cegléd, Szolnoki út 77.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört arany felvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szentgyörgy tér 11. A Falusi Összetartó Lakosok Egyesülete szervezésében 3. őszi kézműves vásár október 18-án Csemőben. A nap folyamán közel 30 kézműves és büfé is várja a látogatókat és vásárlókat. A gyermekeket kreatív kézműves foglalkozásokra, játékos programokra, tökfaragásra invitálják. A tökfaragáson való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kicsiknek és nagyoknak a mindenki által közkedvelt furfangos paraván előadásában szórakoztató bábelőadással is készülnek. A finom sajtok és a jó borok mellé pedig a Kis István népdalkör nótázása adja meg a hangulatot. Ezen kívül őszi pitesütő verseny vár minden érdeklődőt október 18-án reggel 9 órától Csemőben a Helytörténeti Múzeum udvarán. A részvétel ingyenes.
4: Reklámot hallottak.
5: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős?
6: Na!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ebben a hónapban zárulnak az idei önkormányzat által szervezett ingyenes sportolási lehetőségek a ceglédi parkokban. Ebben a hónapban még a következő MOVE alkalmakon találkozhatnak. Október 14-én 17 órától jóga a Vörös Marti téren, október 17-én 16 órától Pilates, szintén a Vörös Marti téren, és október 18-án 10 órától Kettlebell a Budai úti fürdőben. Mozogjanak sokat és intenzíven. Hosszú évek óta a Rónai Gábor fáradhatatlan munkájának is köszönhet. A Benedek Péter rajzkörben nagyszerű munka folyik. A G17 galériában október 14-ig mutatják be ez évben készült munkáikat. Megtekinthető hétköznapokon 16 és 18 óra között a Gubodi utca 17 szám alatt. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak-hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Idősek vetélkedője Cegléden, időutazásra felkészülni ezúttal retro hangulatban. Az idősek hónapjának záró rendezvényén idén is vidám játékos vetélkedőre várják a szép korúakat Cegléden. Ezúttal a régi szép idők kerülnek a középpontba, hiszen közkívánatra retro vetélkedőt rendeznek. Régi emlékek, nosztalgikus pillanatok, sok nevetés és jó kedv várja a résztvevőket. Felkészülni nem szükséges, hiszen csak arra nem emlékszünk, ami tegnap történt. Október 27-én lesz a rendezvény, kedden 16 órakor kezdődik a Kossuth szálloda éttermében. Jelentkezni lehet személyesen az önkormányzati hivatalban Bakos Lillánál, telefonon az 511-484-es telefonszámon, számon e-mailben, az e-mail cím bakos.lillakukac@ceglidph.hu. A jelentkezési határidő október 16-a. Egy délután, ahol közös emlékek, a játék és a jó kedv kapják a főszínt.

0: rádió. Itt minden dal közös ismerős.
1: Mi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen. Majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: Jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz Fény lámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz Fény lámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
1: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya. Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
6: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
1: Csak ez a baj. A hobbi áruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
7: Hobbi áruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Ma dönt az országgyűlés a vagyon visszaszerzési hivatal elnök helyetteseiről. Még idén elkezdődhet a sorozatgyártás a BYD Szegedi gyárában. Folytatódik a napos, hűvös, szeles idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ma választhatja meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. Emellett új tagot választhatnak a média tanácsba is. A parlament ismét szavaz az orvosi kamara kötelező tagságáról, miután a jogszabályt az államfő megfontolása visszaküldte. Már ma döntés születhet a kormány gyermekvédelmi javaslatcsomagjáról, valamint arról, hogy a kereskedelmi gázolaj után évvégéig 25 forinttal magasabb jövedéki adót lehessen visszaigényelni. 3 hónap visszaesés után augusztusban ismét erősödött az építőipar. A KSH jelentése szerint az egy évvel korábbihoz képest 22, az előző hónaphoz viszonyítva 14%-kal nőtt az ágazat teljesítménye. Leginkább a közműfejlesztések húzták az építőipart. Várhatóan még idén elindul a sorozatgyártás a BYD Szegedi autógyárában. A cég nemzetközi üzletágért felelős vezetője közölte, a kínai járműgyártó európai létszáma hamarosan meghaladja a 10 000-et, 2030-ra pedig több mint 40 ezer munkavállalóval számolnak a kontinensen. Orosz rakétatámadásért egy lakóépületet éjszaka az ukrajnai Harkivban. 3 meghaltak, többen megsérültek. A mentő alakulatok jelenleg is dolgoznak a romok alatt rekedtek felkutatásában. Dnyipróban lakóházakat és közlekedési hálózatot rongáltak meg a hajnali orosz légi csapások. Közben Oroszországot is nagyszabású dróntámadás érte. Több mint 400 a moszkvai régió felé tartó ukrán drónt lőtt le a légvédelem. A határhoz közeli Kurszk megyében egy orvos megsérült, amikor találat ért egy mentőautót. A Stavropoli térségben ipari létesítményekben keletkeztek károk. Az Egyesült Államok azonnal tudna róla, ha Kína vagy Oroszország támogatná Iránt az amerikai-iráni konfliktusban, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, nem hiszi, hogy Peking és Moszkva segítené Teheránt, mivel mindkét országnak túl sok vesztenivalója lenne egy ilyen lépéssel. Trump azokra a bíráratokra reagált, amelyek szerint a két nagyhatalom katonai vagy hírszerzési hátteret biztosít Iránnak. Dróntámadásért két hajót Bulgária fekete-tengeri partjai közelében, az egyik elsüllyedt. Egy hete is történt már hasonló támadás, melyben egy kereskedelmi hajó megrongálódott, egy másik elsüllyedt. Az volt az első olyan támadás hajók ellen, amely a NATO tagállam Bulgária tengeri gazdasági övezetében történt.
2: Az időjárásról.
8: Többnyire napos idő várható, felhőkkel, eső nem valószínű. Délután 13-18 fok, este 4-9 fok lesz. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
2: Közlekedési információk.
0: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz-mínusz-kettő. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőttöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A Plusz-mínusz-kettőt azonnal folytatjuk a kiváló dalokkal, a ceglédiek kedvenceivel, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, no és persze a lapszemlével. Hallgassanak rá.
0: Cegléd Rádió. 92.5.
2: Yeah.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Ceg utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A glamour napokkal idén a lakásod is jól jár. Október 15-e és 18-a között 20% kedvezmény minden teljes áru termékre a Diego-ban. Új padló, szőnyeg, függöny, tapéta, beltéri ajtó. Jöhet! Ne feledd, glamour napok a Diego-ban október 15-től 18-áig.
4: November 1-én egy apró fény többet mond minden szónál. Az emlékezés időszakában mécsesek és kegyeleti gyertyák széles választékával várunk, hogy méltó módon őrizthesd szeretteid emlékét. Választ ki azt a fényt, amely elmondja helyetted az elmondhatatlant. Hobbi áruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
5: Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkarság@petratrans.hu e-mail címen lehet. Elefánt dalok egészen közelről, minimalista hangszerelésben. Felefánt koncert október 24-én szombaton 19 órától a Kossuth Művelődési Központ kamaratermében. Szendrői Csaba és Tóth András visszatér az Elefánt kezdeti duó felállásához. Ismert dalok minimál hangszereléssel, kiadatlan szerzemények, feldolgozások és versek, spontán, intim hangulatban. Online jegyvásárlás ceglédikultúra.jegy.hu. A program az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg.
6: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
7: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ebben a hónapban zárulnak az idei önkormányzat által szervezett ingyenes sportolási lehetőségek a ceglédi parkokban. Ebben a hónapban még a következő MOVE alkalmakon találkozhatnak. Október 14-én 17 órától jóga a Vörösmarty téren, október 17-én 16 órától pilates, szintén a Vörösmarty téren, és október 18-án 10 órától kettlebell a Budai úti fürdőben. Mozogjanak sokat és intenzíven. Hosszú évek óta a Rónai Gábor fáradhatatlan munkájának is köszönhetően a Benedek Péter rajzkörben nagyszerű munka folyik. A G17 galériában október 14-ig mutatják be ez évben készült munkáikat. Megtekinthető hétköznapokon 16 és 18 óra között a Gubodi utca 17 szám alatt. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 310-195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Idősek vetélkedője Cegléden, időutazásra felkészülni ezúttal retro hangulatban. Az idősek hónapjának záró rendezvényén idén is vidám játékos vetélkedőre várják a szép korúakat Cegléden. Ezúttal a régi szép idők kerülnek a középpontba, hiszen közkívánatra retro vetélkedőt rendeznek. Régi emlékek, nosztalgikus pillanatok, sok nevetés és jó kedv várja a résztvevőket. Felkészülni nem szükséges, hiszen csak arra nem emlékszünk, ami tegnap történt. Október 27-én lesz a rendezvény, kedden 16 órakor kezdődik a Kossuth szálloda éttermében. Jelentkezni lehet személyesen az önkormányzati hivatalban Bakos Lillánál, telefonon az 511-484-es telefonszámon, e-mailben az e-mail cím bakos.lilla@ceglidph.hu. A jelentkezési határidő október 16-a. Egy délután, ahol közös emlékek, a játék és a jó kedv kapják a főszerepet. Idén is mozgásra hív mindenkit a Cegléd-Felszegi Református Egyházközség. Október 18-án találkozunk a Malomtó szélen, és fussuk le együtt az 1517 méteres távot. Nem a helyezés a lényeg, hanem a közös élmény, a mozgás és a jó hangulat. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Nevezési határidő október 16-a. Regisztráció személyesen a Felszegi Hivatalban, vagy telefonon a 0630 135 55 29-es telefonszámon. A Felszegi Hivatalt a Felház utca 22 szám alatt találják. Húzd fel a futócipőt, hívd a családot, barátokat, és találkozzunk a rajtnál. Az Amerikai Festészet Nagyjai címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban október 21-én szerdán 17 órától a Központi Könyvtárban. Az előadó dr. Juhász István. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet a 310-195-ös számon, illetve e-mailben az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Október 22-én csütörtökön 16 óra 30 perctől a Ceglédi Galériában lesz a 25 éves Ceglédi Alkotók Egyesülete jubileumi kiállítása. A kiállítás helyszínei a Ceglédi Galéria, a képzőművészet és fotóművészeti szekció munkáit láthatják itt, a Kamara Galériában pedig a népművészeti és az irodalmi szekció alkotásait. Köszöntőt mond Hegedűs Ágota alpolgármester. A kiállítást megnyitja a Népművészeti Egyesületek Szövetségének alelnöke, a Duna-Tisza Közi Népművészeti Egyesület elnöke Berei Andrea, közreműködik Szebeni Szilvia, Gyöngyösi Zsolt és Korondi Rózsa. A tárlat egyébként november 21-ig tekinthető meg, 2-től péntekig 10-től 18 óráig, szombaton pedig 8-tól 12 óráig. Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt Veres Tamás Szabaduló Szoba című verses kötetének és Igó Norbert Krisztián Gyere ígyunk egy sört című novellás kötetének bemutatójára október 30-án pénteken 17 órára. A helyszín a Központi Könyvtár. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrációs jegyek igényelhetők az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát, vagy személyesen a Központi Könyvtárban.

0: és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgató, már is folytatjuk a lapszemlét a blik.hu felülettel. Az árulók gyilkossága kastélyban című valóságshowban Németh Kristóf a kiesés előtt a gyanúsítgatások súlya alatt váratlanul összeomlott a társai előtt. Bár a színházigazgató őszinte kifakadása többeket megérintett, sokan puszta színészi játéknak tartották a könnyeit, így végül hazaküldték, noha az ártatlanok közé tartozott. A színész most elárulta, mi volt az oka, hogy elsírta magát a műsorban. Németh Kristóf számüzetése az árulók gyilkossága kastélyban történetének egyik legdrámaibb kerekasztal jelenetét hozta a taktikai valóságshow történetében. A színész Mérő Vera és Horváth Oszkár megölése után, megölése nyilván idézőjelben, a viselkedése miatt került a gyanúsítgatások keresztüzébe, többek között egy elszólásnak tűnő szótévesztés nyomán. Nem sokkal korábban azzal hívta fel magára a többiek figyelmét, hogy a fegyverekkel és lőszerekkel kapcsolatos feladatnak háromszoros sportlövő bajnokként magabiztosan vágott neki, de végül kudarcot vallott. A kerekasztal ceremónián aztán Kristóf vehemensen tagadta, hogy az árulók közé tartozna, majd egy ponton a ránehezedő nyomás miatt végül eltört nála a mécses, miközben bizonygatni próbálta az ártatlanságát, sírva beszélt arról, hogy az előítéletek sokszor átszínezik a valóságot. Nyilván akik nézik ezt a szappanoperát, tudják, miről van szó. Gyanús, furcsa, antipatikus sokaknak, de ilyen vagyok. Őszinte minden mondatom, esküszöm, ezt tudom mondani nektek. Azért csodálatos, mert ez országvilág előtt bizonyíték lesz arra, hogy amikor előítéletekkel vagytok valaki iránt, az mennyire el tudja vinni a valóságról a fókuszt. Csodálatos lesz. Én nagyon büszke vagyok magamra, mondta könnyek között a színházigazgató. Egyébként borzasztó jelenet volt. A Barátok közt egykori sztárja a kirohanásával többeket megríkatott az asztalnál, és voltak, akik emiatt az utolsó pillanatban megváltoztatták a szavazatukat. Ennek ellenére akadtak, akik puszta színjátéknak tartották a drámai pillanatokat, ezért a negyedik adásban végül a színész lett az, aki legtöbb szavazatot kapta a kerekasztal ceremónián, vagyis neki kellett távozni a kastélyból, méghozzá ártatlanként. A blik.hu oldal nem csak Németh Kristóffal, hanem ezzel a műsorral is foglalkozik részletesebben.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, azonnal folytatjuk a blik.hu oldalon a lapszemlét. Évek óta alig hallani Demeter Alexandráról, aki a 2018-as Survivor finalistája volt, később pedig a konyhafőnök VIP-ben is feltűnt. Bár az RTL egykori sztárja azóta eltűnt a televíziós képernyőkről, a civil életben korán sem vett vissza a tempóból, gyógyszerészként sikeres vállalkozást épített fel, néhány éve pedig újabb komoly kihívásba vágott bele, a Szegedi Tudományegyetemen általános orvosnak tanul. Alexandra számára az orvosi egyetem nem klasszikus pályaváltást jelent. Az egészségügy iránti érdeklődése jóval korábbra nyúlik vissza, és már a gyógyszerészi pálya választásában is szerepet játszott. 12 éves voltam, amikor a nagymamám egy műtétet követően elhunyt. Gyerekként természetesen nem értettem pontosan, mi és miért történt, de nagyon mélyen megmaradt bennem. Már akkor az egészségügy kezdett érdekelni, és később részben ezért választottam a gyógyszerészi pályát is. Az orvosi egyetem számomra nem egy teljesen új irány, inkább ugyanannak az útnak a folytatása. Bár mire megszületett benne a döntés, hogy jelentkezik az orvosi egyetemre, már kialakult élete, felépített egzisztenciája, saját vállalkozása volt, mégis úgy érezte, valami hiányzik. Akkoriban viszonylag sok szabadidőm volt, és éppen új lakásomat rendezgettem, amikor elkezdtem azon gondolkodni, milyen hobbit találhatnék, amit nem csak néhány hétig élvezek, hanem akár minden nap ugyanolyan szenvedéllyel tudok csinálni. Aztán rájöttem, hogy nekem valószínűleg ennél komolyabb kihívás kell. Szeretek emberekkel foglalkozni, szeretem a természettudományokat, így kezdett egyre erősebben foglalkoztatni az orvosi egyetem gondolata. Végül arra jutottam, sokkal jobban bánnám, ha meg sem próbálnám, mint azt, ha belevágok. A döntéssel az addigi élete is gyökeresen megváltozott. Budapestről Szegedre költözött, hogy elkezdje az orvosi egyetemet. A korábbi munkáit azonban az orvosi egyetem mellett sem hagyta abba, saját vállalkozásában szerves kémiát oktat, online gyógyszerészi tanácsadással foglalkozik, illetve egyre több farmakológiai témájú előadást tart. Nem szerettem volna az orvosi egyetem miatt mindent félretenni, amit korábban felépítettem. Szerencsére a munkáimat az egyetem mellett is tudom folytatni, és közben egyre inkább azt érzem, hogy a két terület nagyon jól kiegészíti, sőt, erősíti egymást. A döntése a családját is meglepte, nem csak azért, mert 30 felett vállalt újabb hosszú éveket az egyetemen, hanem azért is, mert rettegett a vértől és a tűktől, hogy mit mondott még Demeter Alexandra, a Survivor egykori finalistája. Ez is kiderül a blik.hu oldalról.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
2: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 14. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. A Falusi Összetartó Lakosok Egyesülete szervezésében 3. őszi kézműves vásár október 18-án Csemőben. A nap folyamán közel 30 kézműves és büfé is várja a látogatókat és vásárlókat. A gyermekeket kreatív kézműves foglalkozásokra, játékos programokra, tökfaragásra invitálják. A tökfaragáson való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kicsiknek és nagyoknak a mindenki által közkedvelt furfangos paraván előadásában szórakoztató bábelőadás is készülnek. A finom sajtok és a jó borok mellé pedig a Kis István népdalkör nótázása adja meg a hangulatot. Ezen kívül őszi pitesütő verseny vár minden érdeklődőt október 18-án reggel 9 órától Csemőben a Helytörténeti Múzeum udvarán. A részvétel ingyenes.
1: Új életre kell a régi téglagyár. Két új utca, 30 építési telek várja, hogy benépesüljön. Ha telket szeretne itt, akkor is keressen bennünket, de komplett generál kivitelezéssel is segítjük, hogy új otthonra lejjen. És ha már kész otthont keres, új társasházi lakásokat is kínálunk. Az új lakópark bejárata a Bajza utca felüli oldalon található. AE Épp Kft. Telefon 0630 943 74 52.
4: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk itt a 92-tőn a Ceglid Rádióban, a dalokkal, a Ceglédia kedvenceivel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban. Holnap szerdán északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, reggel -3 + 7, délután 13-19 fokot mérhetünk. Hajnalban főleg a Dunától keletre eső fagyzugos tájakon lehet gyenge fagy. Csütörtökön a hajnalra képződő pára és kötfoltok feloszlása után változóan gyakran erősen felhős lesz az ég, számottevő csapadékra nem kell számítani, csak helyenként a Dunántúlon és északkeleten élénkülhet meg az északi-északnyugati szél, kora reggel -1 + 9, délután 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Ceglédrádió, változatos és friss zenék.

0: Azonnal mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai plusz-minusz 2 második 60 perce. A hírek után Lady Gaga énekel, tőle szól majd a The Dead Dance című sláger. Maradjanak velem, jó rádiószást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Minden otthon egyedi. Nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
3: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
6: Katkat, Röfi, a gazda a piacra megy.
7: Röf, a kaszaphoz, takarmányért.
6: Honnan tudod?
7: 35 éve oda jár. Látszik rajtam, nem?
8: Kaszap takarmánybolt a ceglédi piacon, mert a jószág is tudja, mi a jó.
3: A Kossuth étterem napi ajánlatai. Gombaleves, A menü paradicsomos káposzta fasírtal, B menü sertésszelet Holstein módra petrezselymes burgonyával, extra menü brokkolis sajtkrémmel töltött csirkemell rántva köris rizssel. Előfizetve a menü ára 1700 forint. Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig. Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával. Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1. Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
9: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
10: Ma dönt az országgyűlés a vagyon visszaszerzési hivatal elnök helyetteseiről. Lövöldözés volt az Európai Parlament brüsszeli épülete előtt. Napos, hűvös idő lesz ma is. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ma választja meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. Emellett új tagot választhatnak a média tanácsba is. A parlament ismét szavaz az orvosi kamara kötelező tagságáról, miután a jogszabályt az államfő megfontolása visszaküldte. Már ma döntés születhet a kormány gyermekvédelmi javaslat csomagjáról, valamint arról, hogy a kereskedelmi gázolaj után év végéig 25 forinttal magasabb jövedéki adót lehessen visszaigényelni. Napirenden szerepel, hogy már idén munkaszüneti nappá nyilvánítsák december 24-ét, és tárgyalják a politikusok vagyongyarapodását szigorúbban ellenőrző korrupció ellenes csomagot is. Gender törvénynek tartja a Fidesz és a KDNP frakció a gyermekek jogainak és biztonságainak megerősítését célzó javaslatot, amelyről ma szavaz a parlament. Az ellenzéki pártok szerint a Tisza kormány ezzel visszaengedi a gyermeknevelésbe és az oktatásba is az LMBTQ propagandát. A javaslatcsomag a kormány indoklása szerint biztosítja a gyerekek jogát a megfelelő testi, szellemi, erkölcsi fejlődéshez, megtisztítja a köztereket a gyerekek fejlődésére káros hirdetésektől, valamint gyorsítja az eljárást a kórházakban maradt gyerekek ügyében is. Dróntámadásért két hajót Bulgária Fekete-tengeri partja közelében, az egyik elsüllyedt. A bolgár miniszterelnök közölte, az egyik hajóról 15, a másikról egy tengerészt mentettek ki, sokakat még keresnek. Hangsúlyozta, hogy nincs egyértelmű bizonyíték, ki a felelős, de az elfogadhatatlan támadások miatt bekéreti az orosz nagykövetet, hozzátette. A történtekről az Európai Uniót és a NATO-t is tájékoztatta és segítséget kért. Egy hete is történt már hasonló támadás, amelyben egy kereskedelmi hajó megrongálódott egy másik elsüllyedt. Az volt az első olyan támadás hajók ellen, amely a NATO tagállam Bulgária tengeri gazdaság gyövezetében történt. Lövöldözés volt éjjel az Európai Parlament brüsszeli épülete előtt, egy ember meghalt. További információk egyelőre nem ismertek. A városban ugyancsak tegnap egy másik kerületben egy rendőrt lőttek fejbe, miután a járőrök egy lopott autót próbáltak megállítani, amelyben több ember utazott. A támadók elmenekültek, később a különleges egységek elfogták az egyik embert, a kocsiban pedig 3 lőfegyvert találtak. A hatóságok a két eset között egyelőre nem állapítottak meg összefüggéseket.
9: Az időjárásról.
10: Többnyire napos idő várható, felhőkkel, eső nem valószínű. A szél napközben több felé megélénkül, az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik. Délután 13-18 fok, este 4-9 fok lesz.
9: Közlekedési információk.
0: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Kényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkény út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
9: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős. Like

0: Plusz-minusz-kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk a Plusz-minusz-kettőt a dalokkal, a Szeglédiek kedvenceivel. Hamarosan pedig visszatérek és elárulom, hogy mit üzenek már a csillagok. Elsősorban azok számára, akik lemaradtak a Jó reggelt Szeglét című műsorról, mert hogy én ott ezt akkor már megtettem. Szóval hamarosan napi horoszkóp, hallgassanak rá.
0: Szeglét Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Ceg utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők Ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Iskola kezdés, munkahelyi pörgés. Lásd tisztán az ősz minden pillanatát. A Start Optikában most az egész családnak kedvezünk. Hatalmas keret és lencse választék vár kicsikre és nagyokra, a látásvizsgálat pedig díjmentes. Ráadásul az akciós lencséket 20-30%-os kedvezménnyel adjuk, komplett szemüvegeinket pedig már 20 000 forinttól megtalálod. Várunk szeretettel! Start Optika, a te tisztán látásodért. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Időpontfoglalás 0653 369 819.
4: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
3: A Tápió Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres Ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ebben a hónapban zárulnak az idei önkormányzat által szervezett ingyenes sportolási lehetőségek a ceglédi parkokban. Ebben a hónapban még a következő MÚV alkalmakon találkozhatnak. Október 14-én 17 órától jóga a Vörösmarty téren, október 17-én 16 órától pilates, szintén a Vörösmarty téren, és október 18-án 10 órától kettlebell a Budai úti fürdőben. Mozogjanak sokat és intenzíven! Hosszú évek óta a Rónai Gábor fáradhatatlan munkájának is köszönhet. A Benedek Péter rajzkörben nagyszerű munka folyik. A G17 galériában október 14-ig mutatják be ez évben készült munkáikat. Megtekinthető hétköznapokon 16 és 18 óra között a Gubodi utca 17 szám alatt. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 31095-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Idősek vetélkedője Cegléden, időutazásra felkészülni ezúttal retro hangulatban. Az idősek hónapjának záró rendezvényén idén is vidám játékos vetélkedőre várják a szép korúakat Cegléden. Ezúttal a régi szép idők kerülnek a középpontba, hiszen közkívánatra retro vetélkedőt rendeznek. Régi emlékek, nosztalgikus pillanatok, sok nevetés és jó kedv várja a résztvevőket. Felkészülni nem szükséges, hiszen csak arra nem emlékszünk, ami tegnap történt. Október 27-én lesz a rendezvény, kedden 16 órakor kezdődik a Kossuth szálloda éttermében. Jelentkezni lehet személyesen az önkormányzati hivatalban Bakos Lillánál, telefonon az 511-484-es telefonszámon, e-mailben az e-mail cím bakos.lilla@ceglidph.hu. A jelentkezési határidő október 16-a. Egy délután, ahol közös emlékek, a játék és a jó kedv kapják a főszerepet. Idén is mozgásra hív mindenkit a Ceglédfelszegi Református Egyházközség. Október 18-án találkozunk a Malomtó szélen, és fussuk le együtt az 1517 méteres távot. Nem a helyezés a lényeg, hanem a közös élmény, a mozgás és a jó hangulat. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Nevezési határidő október 16-a. Regisztráció személyesen a Felszegi Hivatalban, vagy telefonon a 0630 135 55 29-es telefonszámon a Felszegi Hivatalt a Felhát utca 22 szám alatt találják. Húzd fel a futócipőt, hívd a családot, barátokat, és találkozzunk a rajtnál!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban azonnal folytatjuk a csillagok üzeneteivel. Őszinte válaszok kellenek, ez a mai nap vezér gondolata, a mondata, mottója, hogy miért, nem sokára kiderül. Kos, ha szeretnél valami változtatni az életedben, legyen az magánéleti vagy esetleg munkahelyi dolog, akkor nem szabad elszalasztani a lehetőségeket, melyek felmerülnek. Ma például kitárulhat előtted egy ajtó. Ha ezen se lépsz be, akkor talán nem is igazán szeretnéd azt a változást. Egyébként azzal sem lenne semmi baj. Bika, időnként nem árt értékelni, hogy az évek során kialakult ismeretségi körünk milyen emberekből áll. Könnyen lehet ugyanis, hogy menet közben szinte észrevétlenül elcsúsznak körülöttünk a dolgok, és az időnk túlságosan nagy részét töltjük olyan emberekkel, akikkel a kapcsolatunk valójában felszínes. Tölts több időt az igazán fontos emberekkel. Ikrek! Ma valódi érzelmek kerülhetnek felszínre egy olyan kapcsolatodban, amelyre eddig talán nem ez volt a jellemző, és őszinte válaszokat kaphatsz valakitől, aki amúgy eddig zárkózottan viselkedett veled. Örülj ennek és becsüld meg, ha valaki így megtisztel a bizalmával. Ügyelj arra is, hogy semmiképpen ne élj vissza vele. Rák! Ma hallhatsz, vagy tanulhatsz valami újat és érdekeset, ami azután talán be is indítja a fantáziádat. Az is benne van a pakliban, hogy egy új ismerettség valamilyen szempontból hatással lesz rád, és nehezen tudod kiverni a fejedből. Akárhogy is alakul a mai napod, este sokkal nehezebben tudsz majd elaludni az átlagosnál, hisz az agyad kattogni fog szüntelenül. Oroszlán, ha tudod, hogy valamiben tehetséges vagy, azt ne hagyd kihasználatlanul. Fejleszd a képességeidet és képezd magadat folyamatosan. Használd ki maximálisan a tudást, amivel rendelkezel, mert ez hozhatja számodra a legtöbb sikerélményt és a legnagyobb jövedelem növekedést is. Ma ráadásul az élet ezen a területen megkínál egy lehetőséggel is. Szűz! Ma könnyen elképzelhető, hogy egy kisebb-nagyobb zűrzavart kell megélned az életed egy fontos területén. Talán mindez nem tetszik neked túlságosan, de lehetséges, hogy egy közelgő változás jele, melyet akár jól is használhatsz. Vannak változások ugyanis, melyekre nincs hatással az, hogy mi mit szeretnénk, így a legjobb, amit tehetünk, hogy a jövünkre fordítjuk, amennyire csak lehet. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Cegléd Rádió. Változatos és friss.

Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Mérleg, ma egy hír vagy egy esemény hatására feltör belőled egy emlék, egy rég elfeledett időben egy olyan emberrel kapcsolatban, akivel jó ideje megszakadt a kapcsolatod, vagy talán még el is távolodtatok egymástól. Talán most itt van az ideje, hogy felidézd a régi szép időket és megtedd az első lépést abba az irányba, hogy ismét tudjatok egymástól. Meglepő hatása lehet mindennek. Skorpió, ma úgy érheted el egy célodat, hogy támogatókat szerzel, vagy valakit a magad oldalára állítasz. Igyekezz hát kiemelten törődni a meg

Nagy szükséged arra, hogy szabadjára engedd az innovatív éned. Ne gondold egy ötletről sem elsőre, hogy butaság. Írd le és gondolkodj. Vízöntő. Ha van megtakarításod vagy egy befektetésed, akkor valószínűleg most nyugodtabb az álmod, hiszen nagyobb biztonságban érezheted magadat, mint mások. De van neked valami, ami még nagyobb nyugalmat adhat számodra, ez pedig az, hogy vág az eszed. Már egy olyan elképzelés, ötlet fogalmazódhat meg benned, melytől talán még újra is definiálhatod a jelenlegi pozíciódat. És végül halad. Lehet, hogy mostanában átalakulóban van néhány dolog az életedben, de nem biztos, hogy ez a környezetedben mindenkinek elsőre egyformán tetszeni fog. Igyekezz hát egyeztetni és megszerezni minél több mindenki támogatását, de ne inogd meg akkor sem, ha ez nem mindenkinél sikerül. Jó úton haladsz, ne hagyd magadat eltántorítani. Mára ezt üzenték a csillagok.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
3: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Kat-kat! Röfi, a gazda a piacra megy.
5: Röf-röf, a kaszabhoz, takarmányért.
4: Honnan tudod?
5: 35 éve oda jár. Látszik rajtam, nem?
6: Kaszab takarmány volt a ceglédi piacon. Mert a jószág is tudja, mi a jó.
7: A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére. Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben. Jöjjön el hozzánk a gyermekorvosi rendelővel szembe, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk itt a 92-től a Cegléd Rádióban, a dalokkal, a Ceglédje kedvenceivel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban. Holnap szerdán északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, reggel mínusz 3 plusz 7, délután 13-19 fokot mérhetünk. Hajnalban főleg a Dunától keletre eső fagyzugos tájakon lehet gyenge fagy. Csütörtökön a hajnalra képződő pára és ködfoltok feloszlása után változóan gyakran erősen felhős lesz az ég, számottevő csapadékra nem kell számítani, csak helyenként a Dunántúlon és északkeleten élénkülhet meg az északi-északnyugati szél, kora reggel mínusz 1 és 9, délután 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: délelőttnek vége, a délután mindjárt indul, már is mutatom, hogy mivel. A hírek után azonnal ez a dal szól. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A glamour napokkal idén a lakásod is jól jár. Október 15-e és 18-a között 20% kedvezmény minden teljes áru termékre a Diego-ban. Új padló, szőnyeg, függöny, tapéta, beltéri ajtó. Jöhet! Ne feledd, glamour napok a Diego-ban október 15-től 18-áig.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25.000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
5: Na, milyen volt a nyaralás?
6: Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
4: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
7: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26.000 forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Módosították az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, ismét erősödött az építőipar. Napos hűvös idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András köztársasági elnök megfontolására visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is, a zárószavazást pedig hétfőn tartják. Az országgyűlése mellett több jogszabályt is módosított a gyerekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. Lezárult a Magyarország ellen indított kondicionalitási eljárás. 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadult fel. Újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizont Európa program a magyar egyetemisták és kutatók számára. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, közösségi oldalán üdvözölte az Európai Unió tanácsának döntését, amellyel, mint fogalmazott, új fejezet kezdődik Magyarország és Európa számára egyaránt. 3 hónap visszaesés után augusztusban ismét erősödött az építőipar. A KSH jelentés szerint az egy évvel korábbihoz képest 22, az előző hónaphoz képest 14%-kal nőtt az ágazat teljesítménye. Leginkább a közműfejlesztések húzták az építőipart. Várhatóan még idén elindul a sorozatgyártás a BYD szegedi autógyárában. A cég nemzetközi üzletágért felelős vezetője közölte, a kínai járműgyártó európai létszáma hamarosan meghaladja a 10 000-et, 2030-ra pedig több mint 40 ezer munkavállalóval számolnak a kontinensen. A BYD a szegedi beruházáson túl további európai üzemek létesítését tervezi. A lehetséges helyszínek között egyebek mellett Franciaország és Spanyolország is szerepel. Továbbra is késésekre kell számítani a 60-i és az új 100-i vasútvonalon. A reggeli Kőbánya felsőn történt áramszedő törés, majd felső vezeték meghibásodás miatt. A keleti pályaudvar Rákos szakaszon csak jelentős korlátozásokkal közlekednek a vonatok, és pótlóbuszok is viszik az utasokat. Csütörtökön kezdődik a Szemrevaló Filmfesztivál. A szemlén a német nyelvterület legfrissebb alkotásaiból láthatnak válogatást a nézők, eredeti nyelven, magyar felirattal. A nyitófilm az Űr a szívemben című film lesz, amelyet a budapesti Toldi moziban lehet megnézni. A sorozat díjnyertes alkotásokat is felvonultat. A vetítések után beszélgetéseket is rendeznek.
1: Az időjárásról.
8: Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel, eső nem valószínű. A szél több felé megélénkül. Az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik. Délután 13-18 fok, este 4-9 fok lesz. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
1: Közlekedési információk.
0: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd-város önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett szakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogat. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: 20-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A plusz-2-t a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel folytatjuk. No, meg a fontos hasznos infókkal, programajánlóval. Nem sokára pedig egy picit a mai nappal foglalkozok, azaz október 13-ával. Tartsanak velem ezért is.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk. FM 92.5. Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Eceg utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres. Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
7: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett Plus kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ebben a hónapban zárulnak az idei önkormányzat által szervezett ingyenes sportolási lehetőségek a ceglédi parkokban. Ebben a hónapban még a következő MÚV alkalmakon találkozhatnak. Október 14-én 17 órától jóga a Vörösmarty téren, október 17-én 16 órától pilates, szintén a Vörösmarty téren, és október 18-án 10 órától kettlebell a Budaüti fürdőben. Mozogjanak sokat és intenzíven. Hosszú évek óta a Rónai Gábor fáradhatatlan munkájának is köszönhet. A Benedek Péter rajzkörben nagyszerű munka folyik. A G17 galériában október 14-ig mutatják be ez évben készült munkáikat. Megtekinthető hétköznapokon 16 és 18 óra között a Gubodi utca 17 szám alatt. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Idősek vetélkedője Cegléden, időutazásra felkészülni ezúttal retro hangulatban. Az idősek hónapjának záró rendezvényén idén is vidám játékos vetélkedőre várják a szép korúak a Cegléden. Ezúttal a régi szép idők kerülnek a középpontba, hiszen közkívánatra retro vetélkedőt rendeznek. Régi emlékek, nosztalgikus pillanatok, sok nevetés és jó kedv várja a résztvevőket. Felkészülni nem szükséges, hiszen csak arra nem emlékszünk, ami tegnap történt. Október 27-én lesz a rendezvény, kedden 16 órakor kezdődik a Kossuth szálloda éttermében. Jelentkezni lehet személyesen az önkormányzati hivatalban Bakos Lillánál, telefonon az 511-484-es telefonszámon, e-mailben az e-mail cím bakos.lilla@ceglidph.hu. A jelentkezési határidő október 16-a. Egy délután, ahol közös emlékek, a játék és a jó kedv kapják a főszerepet. Idén is mozgásra hív mindenkit a Cegléd-Felszegi Református Egyházközség. Október 18-án találkozunk a Malomtó szélen, és fussuk le együtt az 1517 méteres távot. Nem a helyezés a lényeg, hanem a közös élmény, a mozgás és a jó hangulat. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Nevezési határidő október 16-a. Regisztráció személyesen a Felszegi Hivatalban, vagy telefonon a 0630 135 55 29-es telefonszámon. A Felszegi Hivatalt a Felház utca 22 szám alatt találják. Húzd fel a futócipőt, hívd a családot, barátokat, és találkozzunk a rajtnál. Az Amerikai Festészet Nagyjai címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban október 21-én szerdán 17 órától a Központi Könyvtárban. Az előadó dr. Juhász István, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet a 310-195-ös számon, illetve e-mailben az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Október 22-én csütörtökön 16 óra 30 perctől a Ceglédi Galériában lesz a 25 éves Ceglédi Alkotók Egyesülete jubileumi kiállítása. A kiállítás helyszínei a Ceglédi Galéria, a képzőművészet és fotóművészeti szekció munkáit láthatják itt, a Kamara Galériában pedig a népművészeti és az irodalmi szekció alkotásait. Köszöntőt mond Hegedűs Ágota alpolgármester. A kiállítást megnyitja a Népművészeti Egyesületek Szövetségének alelnöke, a Dunatiszaközi Népművészeti Egyesület elnöke Berei Andrea, közreműködik Szebeni Szilvia, Gyöngyösi Zsolt és Korondi Rózsa. A tárlat egyébként november 21-ig tekinthető meg, 2-től péntekig 10-től 18 óráig, szombaton pedig 8-tól 12 óráig. Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt Veres Tamás Szabaduló szoba című verses kötetének és Igó Norbert Krisztián Gyere ígyunk egy sört című novellás kötetének bemutatójára október 30-án pénteken 17 órára. A helyszín a Központi Könyvtár. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrációs jegyek igényelhetők az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát, vagy személyesen a Központi Könyvtárban.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

Van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Kedves hallgatók, október 13-a van a mai napon, az Edék ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Kálmán, Fatime, Jakab és Teofil nevű ismerőseiket is. Egyébként az Ede német eredetű név, az Edward, Eduard név rövidüléséből önállósult. Jelentése birtok, vagyonőrzés, védelem. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Hamarosan folytatjuk egy zene után, születésnapos zenészekkel, zene évfordulókkal. Tartsanak velem!
1: Zeglét Rádió! Friss zenék és egykori kedvencek! Változatosan!

0: Kedves hallgatók, már is foglalkozunk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 1947-ben született Mari Zsuzsi énekesnő, az 1968-as Táncdal Fesztivál fődíjas és közönségdíjas győztese. 1993-ban hunyt el az Earth, Wind & Fire zenekar énekese Faith Clemons. 1941-ben látta meg a napvilágot Paul Simon, 12-szeres Grammy-díjas amerikai énekes, zenész és dalszövegíró, az egykori Simon & Garfunkel duó egyik tagja. Zenei karrierje gimnazista korában kezdődött a Forest Hills High School tanintézetben, ahol megismerkedett Art Garfunkellel, akivel duót alapítottak, és eleinte Tommy és Jerry néven léptek fel. 1957-ben jelent meg a duó első munkája, a Hey School Girl, a Big Records kiadásában, gondozásában, amelyen a slágerlistán a 49. helyet érték el. 1957 és 64 között több mint 30 dalt írt, és alkalmanként együtt dolgozott, ahogy mondtam, Garfunkellel, továbbra is Tom és Jerry néven. 64-ben kötött szerződést a duó a Columbia kiadóval, a Columbia kiadó pedig úgy döntött, hogy egyszerűen Simon & Garfunkel néven fogja szerepeltetni őket. Így indult a sikersztori. Ők jönnek itt a 92-ön a Cegléd Rádióban.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

0: kedves hallgatók, még egy nevet meg kell említenünk itt a zene naptárovat végén. 1944-ben látta meg a napvilágot Robert Lamm, billentyűs és énekes a Chicago zenekarból. 1967-ben alakultak meg, nem fogják elhinni, Chicagóban. Eredetileg The Chicago Transit Authority volt a nevük, ez volt a legelső albumuk címe, és ez az album bekerült az 1001 lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz című könyvbe. Hamarosan azonban csak Chicagóra változtatták a nevüket, ugyanis az ugyanilyen nevű tömegközlekedési vállalat perrel fenyegette a zenekart. Fennállásuk alatt 36 nagylemezt, 7 koncertalbumot és 11 válogatáslemezt jelentettek meg. Jazz rock, fúzió jazz, soft rock és pop rock műfajokban játszanak, de két albumukon a diszkó műfaj is megfordult a jazz rock kombináció mellett. A zenekar zenéjében a klasszikus zene, a jazz, az R&B és a pop zene elemei is hallhatók. Eredetileg politikai témájú szövegekkel rendelkeztek, később lágyabb lett a hangzásuk, több balladát is szereztek, mindjárt meg is hallgatunk egyet. 2008. szeptemberében a Billboard magazin a top 100-as listáján a 13. helyre sorolta őket, 2015-ben pedig a 15. helyre. A Billboard 200-as listán a 9. helyre jutottak. A Chicago egyike a leghosszabb ideje működő és legsikeresebb rock együtteseknek. Több mint 100 millió lemezt adtak el világszerte. Na, hogy a Chicagóval folytatjuk, itt a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze. Hová megyünk? Baja? Szeged? Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga Huncut?
3: Jaj, félreért. A Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
6: Figyelem, figyelem! Itt a lehetőség, hogy kedvezményes áron megújítsa otthonát. A Quickstep kiváló minőségű vinil és vízálló laminált padlóinak egyes családjai 25% kedvezménnyel rendelhetőek november 17-ig a Zafír Csempe is lakberendezési áruházban, Cegléden, a Vörösmarty téren. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! Válassza a stílust és a tartósságot! Quickstep. A minőség, amit megérdemel.
7: Új életre kell a régi téglagyár. Két új utca, 30 építési telek várja, hogy benépesüljön. Ha telket szeretne itt, akkor is keressen bennünket, de komplett generál kivitelezéssel is segítjük, hogy új otthonra lejjen. És ha már kész otthont keres, új társasházi lakásokat is kínálunk. Az új lakópark bejárata a Bajza utca felüli oldalon található. AE Épp Kft. Telefon 0630 943 74 52.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk itt a 92-tőn a Cegléd Rádióban a dalokkal, a Ceglédje kedvenceivel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban. Holnap szerdán északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, reggel -3 + 7, délután 13-19 fokot mérhetünk. Hajnalban főleg a Dunától keletre eső fagyzugos tájakon lehet gyenge fagy. Csütörtökön a hajnalra képződő pára és ködfoltok feloszlása után változóan gyakran erősen felhős lesz az ég, számottevő csapadékra nem kell számítani, csak helyenként a Dunántúlon és északkeleten élénkülhet meg az északi északnyugati szél, kora reggel -1 és 9, délután 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Kedves hallgatók, már is mutatom, hogy mivel indul a mai plusz-minusz kettő utolsó egy óra osztálya. Ez a közös ismerő szól azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: A glamour napokkal idén a lakásod is jól jár. Október 15-e és 18-a között 20% kedvezmény minden teljes áru termékre a Diego-ban. Új padló, szőnyeg, függöny, tapéta, beltéri ajtó. Jöhet! Ne feledd, glamour napok a Diego-ban október 15-től 18-áig.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: CPL ajtó féláron. Ajtókiárusítás a Bautrans nyílászáró centrumban. A kijelölt, készleten lévő ajtók most 50% kedvezménnyel azonnal elvihetők. Gyere, válasz, vidd haza féláron. Csak a készlet erejéig. Bautrans nyílászáró centrum. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt. Pécsi fotósok munkáiból nyílt kiállítás Franciaországban. Napos, hűvös, szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András köztársasági elnök megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is. A zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlése mellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. A Fidesz és a Mi Hazánk a gyerekek védelmét megerősítő törvény ellen szavazott. Ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, a két ellenzéki párt leszavazta a kórházban hagyott csecsemők segítését és a gyerekek védelmét az erőszak minden formájától. Az országgyűlés által elfogadott jogszabály egyebek mellett korlátozza a gyerekek fejlődésére káros tartalmakat és a közterületi reklámokat, valamint gyorsított eljárást rendel el a kórházakban maradt újszülöttek ügyében. A Fidesz és a Mi Hazánk korábban azzal indokolta az elutasítást, hogy a javaslat szerintük egy gender törvény, amely visszaengedi az LMBTQ szervezeteket az oktatási intézményekbe. A média tanács tagjává választotta az országgyűlés Radecki Andrást, a Mi Hazánk jelöltjét. A Fidesz és a KDNP által javasolt személyeket leszavazták a képviselők, ezért két új jelöltre lesz szükség. A döntéshozatal után a két ellenzéki párt képviselői kivonultak az ülésteremből. A parlament a múlt hónapban választotta meg a testület elnökének Polyák Gábor médiajogászt. A média tanács jelenlegi 4 tagja közül 3-at a Tisza, egyet pedig a Mi Hazánk jelölt. 14 pécsi fotográfus munkáiból nyílt kiállítás a dél-franciaországi Aix-en-Provence Vazarelli Múzeumában. A tárlaton Pécs egyedi karakterét és az alkotók városhoz fűződő személyes kötődését idézik meg. Az október végéig látható kiállítás annak viszonzása, hogy a francia testvérváros fotóművészei tavasszal a Pécsi Galériában mutatkozhattak be a magyar közönségnek. Csütörtökön kezdődik a Szemrevaló Filmfesztivál. A szemlén a német nyelvterület legfrissebb alkotásaiból láthatnak válogatást a nézők, eredeti nyelven, magyar felirattal. A nyitófilm az Űr a szívemben című film lesz, amelyet a budapesti Toldi moziban lehet megnézni. A sorozat díjnyertes alkotásokat is felvonultat.
2: Az időjárásról.
7: Többnyire napos idő várható, felhőkkel, eső nem valószínű. A szél napközben megélénkül, az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik. Napközben 13-18 fok, este 4-9 fok valószínű. Hasonló idő marad a következő napokban is.
2: Közlekedési információk.
0: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-minusz-kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A Plusz-minusz-kettőt a Cej Lídia kedvenc dalaival azonnal folytatjuk. Olyannyira, hogy ebben a szűk 60 percben a Zeréké lesz a főszerep, ezért is maradjanak
0: fel. FM 92.5. Cej Léden. Ez a sláger.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár. A Szent Imre Ecek utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gírosz.
5: Pont egy gírosz?
4: Igen, pontosabban a gírosz pont.
3: Igen, gírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gíroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gíroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
3: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ebben a hónapban zárulnak az idei önkormányzat által szervezett ingyenes sportolási lehetőségek a ceglédi parkokban. Ebben a hónapban még a következő MÚV alkalmakon találkozhatnak. Október 14-én 17 órától jóga a Vörösmarty téren, október 17-én 16 órától pilates, szintén a Vörösmarty téren, és október 18-án 10 órától kettlebell a Budai úti fürdőben. Mozogjanak sokat és intenzíven! Hosszú évek óta a Rónai Gábor fáradhatatlan munkájának is köszönhet. A Benedek Péter rajzkörben nagyszerű munka folyik. A G17 galériában október 14-ig mutatják be ez évben készült munkáikat. Megtekinthető hétköznapokon 16 és 18 óra között a Gubodi utca 17 szám alatt. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Idősek vetélkedője Cegléden, időutazásra felkészülni ezúttal retro hangulatban. Az idősek hónapjának záró rendezvényén idén is vidám játékos vetélkedőre várják a szép korúakat Cegléden. Ezúttal a régi szép idők kerülnek a középpontba, hiszen közkívánatra retro vetélkedőt rendeznek. Régi emlékek, nosztalgikus pillanatok, sok nevetés és jó kedv várja a résztvevőket. Felkészülni nem szükséges, hiszen csak arra nem emlékszünk, ami tegnap történt. Október 27-én lesz a rendezvény, kedden 16 órakor kezdődik a Kossuth szálloda éttermében. Jelentkezni lehet személyesen az önkormányzati hivatalban Bakos Lillánál, telefonon az 511-484-es telefonszám, számon e-mailben, az e-mail cím bakos.lilla@ceglidph.hu. A jelentkezési határidő október 16-a. Egy délután, ahol közös emlékek, a játék és a jó kedv kapják a főszerepet. Idén is mozgásra hív mindenkit a Cegléd-Felszegi Református Egyházközség. Október 18-án találkozunk a Malomtó szélen, és fussuk le együtt az 1517 méteres távot. Nem a helyezés a lényeg, hanem a közös élmény, a mozgás és a jó hangulat. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Nevezési határidő október 16-a. Regisztráció személyesen a Felszegi Hivatalban, vagy telefonon a 0630 135 55 29-es telefonszámon a Felszegi Hivatalt a Felház utca 22 szám alatt találják. Húzd fel a futócipőt, hívd a családot, barátokat, és találkozzunk a rajtnál. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevára gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubodi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Az amerikai festészet nagyjai címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban október 21-én szerdán 17 órától a Központi Könyvtárban. Az előadó dr. Juhász István könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet a 310-195-ös számon, illetve e-mailben az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Október 22-én csütörtökön 16 óra 30 perctől a Ceglédi Galériában lesz a 25 éves Ceglédi Alkotók Egyesülete jubileumi kiállítása. A kiállítás helyszínei a Ceglédi Galéria, a képzőművészet és fotóművészeti szekció munkáit láthatják itt, a Kamara Galériában pedig a népművészeti és az irodalmi szekció alkotásait. Köszöntött mond Hegedűs Ágota alpolgármester. A kiállítást megnyitja a Népművészeti Egyesületek Szövetségének alelnöke, a Duna-Tisza-Közi Népművészeti Egyesület elnöke Berei Andrea, közreműködik Szebeni Szilvia, Gyöngyösi Zsolt és Korondi Rózsa. A tárlat egyébként november 21-ig tekinthető meg, 2-től péntekig 10-től 18 óráig, szombaton pedig 8-tól 12 óráig. Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt Veres Tamás Szabaduló Szoba című verses kötetének és Igó Norbert Krisztián Gyere ígyunk egy sört című novellás kötetének bemutatójára október 30-án pénteken 17 órára. A helyszín a Központi Könyvtár. Könyvtári tagsághoz és a regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrációs jegyek igényelhetők az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát, vagy személyesen a Központi Könyvtárban. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A glamour napokkal idén a lakásod is jól jár. Október 15-e és 18-a között 20% kedvezmény minden teljes áru termékre a Diego-ban. Új padló, szőnyeg, függöny, tapéta, beltéri ajtó. Jöhet! Ne feledd, glamour napok a Diego-ban október 15-től 18-áig.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkevés.

0: elnyerése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
0: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
6: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk itt a 92-tőn a Ceglid Rádióban a dalokkal, a Ceglidje kedvenceivel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban. Holnap szerdán északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, reggel -3 + 7, délután 13-19 fokot mérhetünk. Hajnalban főleg a Dunától keletre eső fagyzugos tájakon lehet gyenge fagy. Csütörtökön a hajnalra képződő pára és ködfoltok feloszlása után változóan gyakran erősen felhős lesz az ég, számottevő csapadékra nem kell számítani, csak helyenként a Dunántúlon és északkeleten élénkülhet meg az északi-északnyugati szél, kora reggel -1 és 9, délután 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.

0: Ért a mai plusz mínusz kettő, mindjárt indul a kedd délután, már is mutatom, hogy mivel. A hírek után játszom majd Ray Dalton felvételét itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Na, milyen volt a nyaralás?
5: Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
6: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
7: KGM nyílt hét Cegléden. Október 1-től 10-ig várunk szalonunkban, ahol most különleges ajánlatokkal és a teljes KGM modell kínálattal találkozhatsz. Ülj be, próbáld ki és kérj személyre szabott árajánlatot. Ráadásul most akár fél áron kaphatsz új tivolid vagy korandód mellé felnire szerelt téli kerékszettet. KGM Zakart Cegléd a külső Jászberényi út 48 szám alatt. Találkozzunk a szalomban!
8: KGM. Made in Korea.
9: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
10: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
11: Napos, hűvös idő lesz. Megválasztotta az országgyűlés a vagyonvisszaszerzési hivatal elnök helyetteseit. Francia irodalmi díjat kapott Jancsó Júlia. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesét. Gellért Károly Árpád védelemért felelős, Ötvös Károly közpénzügyi, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbviteli elnök helyettes lett. A három tisztviselő közül ketten ügyészként dolgoztak korábban, egyikük pedig az Integritás Hatóság vizsgálati vezetője volt. Lezárult a Magyarország ellen indított kondicionalitási eljárás. 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel. Újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizon Európa program a magyar egyetemisták és kutatók számára. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke közösségi oldalán üdvözölte az Európai Unió tanácsának döntését, amellyel, mint fogalmazott, új fejezet kezdődik Magyarország és Európa számára egyaránt. Magyarország jelentős haladást ért el a jogállamiság helyreállítása érdekében, jelentette ki a brüsszeli igazságügyi biztos az uniós miniszterek tanácsülése előtt Luxemburgban, ahol napirendre tűzték a hazánk elleni hetedik cikk szerinti eljárást is. Michael McGrath ugyanakkor emlékeztetett, hogy az eljárást az Európai Bizottság nem állíthatja le. Ez kizárólag a kezdeményező Európai Parlament hatásköre, de a tagállamokat tömörítő tanács is dönthet úgy, hogy nem folytatja tovább. Bírálta a Fidesz és a Mi Hazánk frakcióját a miniszterelnök, aki szerint az ellenzéki pártok a gyermekek védelmét megerősítő törvény ellen szavaztak. Magyar Péter úgy fogalmazott, leszavazták a kórházban hagyott csecsemők segítését és a gyermekek védelmét az erőszak minden formájától. Az országgyűlés által elfogadott jogszabály Egyebek mellett korlátozza a gyermekek fejlődésére káros tartalmakat és a közterületi reklámokat, valamint gyorsított eljárást rendel el a kórházakban maradt újszülöttek ügyében. Az egyik legmagasabb francia állami kitüntetéssel díjazták Jancsó Júlia műfordítót. Az alkotó az elmúlt években megjelent Prusz összkiadás fordítójaként vehette át az elismerést Franciaország budapesti nagykövetétől. Jancsó Júlia 30 évig dolgozott az Eltűnt idő nyomában című, csaknem 4000 oldalas világhírű regény magyar nyelvű fordításán. Az első teljes és egységes magyar nyelvű kiadás 2024-ben jelent meg.
10: Az időjárásról.
11: Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel, eső nem valószínű. A szél napközben többfelé megélénkül, a hőmérséklet 13-18, késő este 4 és 9 fok között alakul.
7: Közlekedési információ.
0: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
7: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
10: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, vár ebben a szűk 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem egy beszélgetés jóvoltából Szatmári Gábori és vendégé. Tartsanak velünk ezért is.
1: Cegléd Rádió. Sok

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. A Tápió Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
3: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
5: Katkat, Röfi, a gazda a piacra megy.
6: Röf, a kaszabhoz, takarmányért.
5: Honnan tudod?
6: 35 éve oda jár. Látszik rajtam, nem?
7: Kaszab takarmánybolt a ceglédi piacon, mert a jószág is tudja, mi a jó.
8: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk. Mindjárt kiderül, mi a téma. A riporter Szatmári Gábor.
1: Szegléd Rádió.
2: Kedves hallgatók, igen, sok mindenről lesz szó a következő percekben, legfőképpen fiatalokról. Nem véletlen, hogy vendégeim is a fiatalság képviseletében érkeztek, hiszen a Fiatal Alkotók Műhelyének, a Fiamnak a vezetője, Virág Henrietta is itt van velem. Nagy szeretettel köszöntelek, Henni, szervusz!
3: Szervusz, én is szeretettel köszöntelek, és a rádióhallgatókat is.
2: És a városi sportkoordinátor Kőházi Ádám is itt ül a stúdióban. Nagy szeretettel köszöntelek.
4: Szia, köszönjük a meghívást, és köszönjük a hallgatókat is.
2: És hát most mindenek előtt mégiscsak egy gratulációval kell, hogy kezdjük, hiszen nemrégiben örömmel olvashattuk a közösségi médiában is, hogy egy nagyon szép miniszteri elismerő oklevelet vehettél át, Ádám, sok éves munkád gyümölcseként. Hát mennyire volt meglepő számodra ez az elismerés?
4: Köszönöm a gratulációt. Annyira meglepő nem volt, örültem az elismerésnek, de ugye a Magyar Szabadúszósport Szövetség már a tavalyi évben is felterjesztett, akkor nem sikerült megkapni, illetve idén tavasszal is, ugye ezt május 6-án a Magyar Sportnapján szokták átadni, de ott ugye a április 12-én volt egy kormányváltás, és ugye a megítélt díjakat akkor nem osztották ki, mert még nem voltak ugye letisztázva a helyzetek, de akkor már lehetett tudni, hogy megítélték. Az volt kérdés, hogy őt ősszel akkor átadásra kerül-e, de szerencsére igen, és akkor jött az értesítés nagyjából egy hónapja, hogy akkor ősszel is átadásra kerül, mi lesz az esemény, úgyhogy ez egy nagy öröm volt.
2: Hát bizony, büszkék vagyunk rád, és ha már itt nálad tartunk, egész fitten nézel ki, és lazán följöttél ide a harmadikra, ahhoz képest, hogy lábadban van 42 km, 195 méter, ugye?
4: Igen, aktív volt a hétvége, tegnap futottam le az első maratomat Budapesten.
2: Fú, ez számodra is életed első maratonja volt?
4: Igen, teljes mértékben.
2: Fú, hogyan lehet erre fölkészülni? Hát nyilván nem lehet minden nap 42 kilométereket futni azért. Hát
4: a rutinosok azt mondják, hogy soha sehogy egyébként, és nagyjából igaz. Igen. Heti 4 edzéssel, hosszú futásokkal is készültem, de az igazi maraton 30 kilométer után kezdődik, amikor fejben már meg kell tartani a dolgokat, mert ott már a test is, meg minden azért elég erősen ellenkezik.
2: Hát bizony, és még hátra van egy csomó akkor is.
4: Még azért van egész sok, igen.
2: Jaj!
4: Komoly görcsökkel futottam már a végén, de hát ez ilyen.
2: De ez egy nagyszerű teljesítmény, én azt hiszem. Hányan futottatok, úgy tudod, nagyjából?
4: Azt tudom, hogy most ez rekord volt, ami budapesti maratont illeti, 10 000 indulója volt a maraton.
2: Az igen. Hú, azt összeadjuk, azt, ugye 42 kilométerével, az egy szép távolság
4: igen,
2: lenne.
4: Igen, ez biztos, igen.
2: Az nagyon szép lenne. Hát ehhez is szívből gratulálunk. Köszönöm. És közben pedig azért megy a munka, folyik a munka, hiszen több rendezvényre is készültök. Ugye az elmúlt év egyik nagy élménye volt a Magyarországi Ifjúsági Fővárosa nevű versengés, amelyben Cegléd nagyon-nagyon szépen szerepelt. Hát kaptunk is egy szép összeget, 100 millió forintot, ugyebár, és ennek elköltése sem mindegy, hogy hogyan történik, a többek között rendezvényekre is. Ilyen rendezvényekről fogunk most beszélgetni. Az egyik most ezen a héten pénteken lesz, a másik pedig majd a hónap vége felé, de erről majd egy picit később. És nem véletlen van itt Henni, hiszen az eheti rendezvény helyszínét is ti biztosítjátok, ugyebár.
3: A helyszínt nem mi biztosítjuk, Fiatal Alkotók kertje, de nem a Fiam kertjében, hanem Református templom kertben, és a Református nagy templomban, valamint a gyülekezeti házban kerül megrendezésre a rendezvény.
2: Mert kicsi lett volna a Fiam önmagában?
3: Igen, úgy gondoljuk, hogy kicsi lett volna ehhez a Fiam önmagában, hiszen egy olyan összművészeti eseményt szeretnénk megvalósítani, vagyis most már úgy is néz ki, hogy megvalósítjuk, hisz néhány nap van már hátra, a Kossuth Múzeummal együttműködve, ahol Cegléd fiatal alkotóit, fiatal művészeit, valamint azokat a szervezeteket, akik valamilyen művészi tevékenységre hívják őket, összehívtuk, és egy közös bemutatkozásra invitáltuk őket. Úgyhogy a esemény főszereplői a fiatal alkotók és a fiataloknak alkotást kínáló, művészeti tevékenységet kínáló szervezetek, de a vendégek közé nem csak ezt a korosztályt hívjuk, hanem kortól függetlenül mindenkit.
2: De jöhetnek 60 pluszosok is
3: nyugodtan. Jöhetnek, így van. Az okay. esemény egy órakor fog kezdődni, este 9-ig tart október 16-án péntek délután. Három helyszínt említettem. A református nagy templomban egy képzőművészeti kiállítást láthatnak majd. Összművészeti lesz, a festészettől a szobrászaton át több képzőművészeti ág bemutatkozik. Ehhez majd a zeneiskola középiskolás növendékei zenei élményt fognak nyújtani.
2: Hát igen.
3: Kint a kertben pedig 10 állomáson különböző alkotói tevékenységet próbálhatnak ki az odalátogatók.
2: Uh-huh. Tehát nem csak szájtátig mehetnek, hanem akik szeretnék kipróbálni a kézügyességüket.
3: Így azok van, is. Itt szemet is uh-huh. lehet gyönyörködtetni, hát, illetve kezet is lehet elővenni és próbálkozni. Valamint bemutatkoznak majd különböző előadó művészeti programokkal is fiatalok, tánccal, zenével, kis utcaszínházi élménnyel.
2: De jó.
3: És a református gyülekezeti házban pedig még sötétedés után táncházzal folytatódik a program.
2: Az igen. Hát akkor egy szép kerek program. Az, hogy ennek az a neve, hogy fiatal alkotók kertje, akkor nem azt jelenti, hogy kapálni fogtok ott, meggerebjézni, meg ilyesmi.
3: Még azt is lehet. A fiatal alkotók kertjében fontosnak találtuk, hogy a fiatalokat tényleg meg tudjuk szólítani. Ezért nagyon nagy öröm számunkra, hogy Cegléd minden középfokú oktatási intézménye együttműködik ebben a programban velünk. Megtaláltuk mindenkivel azt a közös kapcsolódási pontot, ahogy ennek az eseménynek a profiljába bele tudnak illeszkedni, úgyhogy lesznek szakács, növendékek, akik ételművészettel
2: az igen.
3: gyönyörködtetik meg a odalátogatókat. Szín, forma, tér a konyhaművészetben címmel.
2: Jól hangzik.
3: Lesz a Bem József Műszaki Szakközépiskola szépítészeti ágazatából smink, henna tetoválás, hajfonás, tehát próbálunk ilyen módon is kapcsolódni a művészethez, de persze van egy művészeti szakközépiskola is a
2: bizony.
3: Városban, ahol adott volt, hogy az előadó művészet kerül az előtérbe.
2: A Patkos Irma iskoláról beszélünk,
3: így,
2: ugye?
3: Így van, igen, igen. igen. De a gimnáziumban pedig van egy rajzszakkör, rajzfakultáció, igen. a TEC művészeti alapfokú iskolának a kihelyezett órái is, ők pedig majd együtt közösen fognak alkotni a kertben.
2: Nagyon gazdag program. A város hogyan kapcsolódik ehhez igazából, Ádám?
4: Gyakorlatilag ugye azt mondható el, hogy ugye a finanszírozási részét ugye a Magyarországi Ifjúsági Főváros büdzséjéből, amit említettél, abból adja a város.
2: Igen, igen, de hát nyilván nem csak ebben merül ez ki, hogyha te ott vagy, ott azért te nem bírod ki, hogy ne dolgozzál valamit. Általában ezt figyeltem meg.
4: Én ebben a rendezvényben nagyon nem leszek érintett, de biztos, hogy ki fogok menni. Meg hát ugye készítünk róla a videós beszámolót, meg hogyne. Egész nap bejelentkezéseket ugye az Ifjúsági Főváros Facebook oldalára. Úgyhogy ilyen módon tudok én ebbe bekapcsolódni.
2: Igen. Hát ez tényleg egy nagy dolog volt akkor, amikor jött a hír, hogy olyan szépen szerepelt Cegléd, Magyarországi Ifjúsági Fővárosa lett, és hát azért ez egy nagyszerű dolog. Több rendezvény is kapcsolódott már ehhez, de most lesz még október végén is egy másik rendezvény, melyikőtök szeretne erről beszélni.
4: Ez viszont inkább hozzám fog kapcsolódni.
2: Igen.
4: Október 22-én MIF, ugye a rövidítés a Magyarországi Ifjúsági Fővárosnak, Pizza Night-ot rendezünk a Gály József sportcsarnokban. Felkerestük a helyi pizzériákat, és ugye az a terv, hogy megválasztjuk a fiatalok kedvenc ceglédi pizzáját.
2: Hoppá.
4: És a pizzériák jelentős része nagyon nagy örömmel állt ehhez a kezdeményezéshez, és két kategóriában, a sonkás pizza kategóriában, illetve mindenki hozhat egy valamilyen pizzát, egy ilyen egyedi kategóri, ami szerintem nála az a kedvenc vagy top pizza.
2: Aha.
4: Azt is ezt fogják majd a fiatalok kóstolni. Ez október 22-én csütörtökön lesz 18 órától a sportcsarnokban. Ugye nyilván egy pizza kóstolás van, illetve italkuponokat adunk ott a helyi büfénél a résztvevőknek. Ezért itt kellett egy létszámlimitet húznunk, ami 50 fő. Uh-huh. 50 fő tud majd kóstolni. Úgyhogy erre lehet még jelentkezni. Nagyjából a helyek fele már elment. Úgyhogy még lehet jelentkezni, 14 és 30 év közötti fiatalokat várunk, és egy nagyon jó esemény lesz, reméljük. Az a terv, hogy a pizzériák ugye kihozzák a sportcsarnokba a pizzájukat, mindenki kóstol, utána pedig lesz egy ilyen jó 5-10 perces program, mindig valami lesz, pizza doboz hajtogató verseny, pizza kvíz, megszavazzuk majd a kedvencbe a MIF pizzát, tehát hogy miből álljon egy MIF pizza például, tehát ilyen kiegészítő programok lesznek, és mindig egy program után újabb pizza kóstolás, újabb program, újabb pizza kóstolás, háttérben DJ-vel, italkuponnal, úgyhogy reméljük, hogy egy nagyon jó hangulatú rendezvény lesz, a fiatalok szeretnek pizzát enni, lesz hozzá a zene, úgyhogy reméljük, hogy nagy szeretettel jönnek és jelentkeznek rá, nagyon fontos, hogy előzetesen kell regisztrálni.
2: Persze, igen, azt hogyan tehetik meg?
4: A Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 Facebook oldalon minden megtalálható, de egyébként e-mailt kell írni a mif2026ceglétkukac@gmail.com-os e-mail címre, és ott tudnak jelentkezni,
2: ott tudnak,
4: és kezeljük akkor ezeket a regisztrációt.
2: Csak az első 50 fog majd akkor bejutni nyilván.
4: Igen, tehát már a fele el kell, tehát nagyjából a másik.
2: Igen, van egy határidő, hogy eddig és ne tovább.
4: Hát igen, ugye ez nagyjából majd a jövő hét eleje lesz,
2: igen,
4: amikor
2: igen,
4: ez,
2: igen.
4: ez lejár, vagy ugye a helyek száma.
2: Attól is függ, igen. Természetesen. Ja, hát ezek nagy dolgok, és valamire még egyébként, ha még messzebbre elnézünk az időben, készültök-e még esetleg az ifjúsági főváros projekt sorozat keretében? Vannak-e még tervek, vagy most elég ez a kettő éppen?
4: Nem, természetesen még vannak események, amik lesznek ebben az évben. Ugye a munkacsoport folyamatosan ülésezik, dolgozik. Ugye évelején elfogadásra került egy programnaptár, ezeket az eseményeket tartjuk, illetve van egy-két ilyen újdonság, ami belőjön, ilyen volt a Pizza Night, de egyébként lesz majd egy dartskupánk is, de lesz még ugye a fiataloknak fóruma, lesz majd egybőrönben Kossuth Lajossal, én középiskolások által létrehozott tanulmányi kiállítás a Kossuth Múzeumban. Ez a dartskupa a fogyatékkal élők világnapján december 30-án is készülünk egy műsorral, meg egy programmal, illetve majd ugye szeretnénk a fiataloknak valamilyen záró partit rendezni majd az év végén, így van. Igen, illetve nem tudjuk még pontosan, folyamatosan ugye Bárány Sándor a CVF-nek az ügyvezetője hozzátartozik ugye a projekt a CVF-hez. Igen. Ő próbál a minisztériummal egyeztetni a záró eseménnyel kapcsolatban, hiszen elvileg az ugye Kecskemét után lenne egy nyitó.
2: Igen.
4: És akkor azzal lenne együtt, hogy mi zárunk, de ezzel kapcsolatosan még nem tudjuk a részleteket, ezt jó, próbáljuk kideríteni.
2: Ha meg tudjuk, akkor természetesen szívesen elmondjuk. A legközelebbi, tehát mindenképpen most pénteken 16-án lesz ez a Fiatal Alkotók Kertje. Ide kell jelentkezni, vagy valami?
3: Igen, nagyon jó a kérdés. És csatlakoznék is még Ádám mondatához, hogyha már említette az egybőrönben Kossuth Lajossal a múzeumban a kiállítást, ugye az eseményt a múzeummal közösen szervezzük, és már erre a kiállításra egy közösségi alkotással el is indul a felhívás, tehát már ott lehet majd készülni az alkotói workshopokon. A többi 10 állomás is olyan lesz, ahol bárki bármikor becsatlakozhat a nap folyamán, hogyha van éppen az asztaloknál szabad hely, de azért úgy alakítottuk a helyeket, létszámokat, hogy úgy gondoljuk, mindenkinek lehetősége lesz. Ki lehet próbálni levélnyomatos textilfestést, ki lehet próbálni akvarelfestést, kerámiázni lehet majd, linómetszést, nagyon sokféle dolgot, sőt óriás térrácsot lehet építeni az Arki építészeti iskolával, a könyvtár ifi tagozatának a óriás társas játékával játszani, kipróbálni. Úgyhogy bátorítok mindenkit, jöjjön, nem kell regisztrálni, minden alapanyagot, eszközt biztosítunk, egyetlen egy kérésünk van, hogy aki szeretné a levélnyomatos textét kipróbálni, az hozzon magával megfelelő pólót, bármilyen textilt, pamuttásket, amire szeretné a nyomatot, igen. mert azt nem tudunk neki adni, de minden mást igen.
2: Így van, és öltözzön az időjárásnak megfelelően természetesen. Pénteken, tehát 16-án hány órától? Még
3: egy órától, este 9 óráig.
2: Nagyszerű. Oké, legyen így, és akkor kíváncsiak leszünk, hogy hányan moccannak meg erre, és a későbbi rendezvényekre is. Ugye most kettőt említettünk, ezt a most péntekit és az október 22-i Pizza Night-ot, mindkettőt, tehát a Magyarország Ifjúsági Fővárosa rendezvény sorozathoz kapcsolódik, és erről beszélgettünk a FIAM vezetőjével, Virág Henriettával, és a városi sportkoordinátorral, Kőházi Ádámmal, akiknek köszönjük az eddigi munkát is, és akkor húzzatok bele, hát lesz munka ezekkel a rendezvényekkel rendesen. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek.
3: Köszönjük mi is, hogy itt lehettünk, és nagy szeretettel várunk mindenkit az eseményekre.
4: Köszönjük szépen a meghívást.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős. Kedves hallgatók, a dialógus után a mikrofonnál újra Süveges András, este 6-ig lehetünk együtt, remélem.

0: Kft-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Jaj, úgy megéheztem.
2: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
1: Egy gyrosz.
2: Pont egy gyrosz?
1: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
0: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
2: Nézd már, pont itt vagyunk a gyrosz pontnál. Bemegyünk?
1: Pont mi nem mennénk be.
0: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. A Falusi Összetartó Lakosok Egyesülete szervezésében 3. őszi kézműves vásár október 18-án Csemőben. A nap folyamán közel 30 kézműves és büfé is várja a látogatókat és vásárlókat. A gyermekeket kreatív kézműves foglalkozásokra, játékos programokra, tökfaragásra invitálják. A tökfaragáson való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kicsiknek és nagyoknak a mindenki által közkedvelt furfangos paraván előadásában szórakoztató bábelőadással is készülnek. A finom sajtok és a jó borok mellé pedig a Kis István népdalkör nótázása adja meg a hangulatot. Ezen kívül őszi pitesütő verseny vár minden érdeklődőt október 18-án reggel 9 órától Csemőben a Helytörténeti Múzeum udvarán. A részvétel ingyenes.
3: Reklámot hallottam.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ebben a hónapban zárulnak az idei önkormányzat által szervezett ingyenes sportolási lehetőségek a ceglédi parkokban. Ebben a hónapban még a következő MÚV alkalmakon találkozhatnak. Október 14-én 17 órától jóga a Vörösmarty téren, október 17-én 16 órától pilates, szintén a Vörösmarty téren, és október 18-án 10 órától kettlebell a Budai úti fürdőben. Mozogjanak sokat és intenzíven. Hosszú évek óta a Rónai Gábor fáradhatatlan munkájának is köszönhet. A Benedek Péter rajzkörben nagyszerű munka folyik. A G17 galériában október 14-ig mutatják be ez évben készült munkáikat. Megtekinthető hétköznapokon 16 és 18 óra között a Gubodi utca 17 szám alatt. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak-hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Idősek vetélkedője Cegléden, időutazásra felkészülni ezúttal retro hangulatban. Az idősek hónapjának záró rendezvényén idén is vidám játékos vetélkedőre várják a szép korúakat Cegléden. Ezúttal a régi szép idők kerülnek a középpontba, hiszen közkívánatra retro vetélkedőt rendeznek. Régi emlékek, nosztalgikus pillanatok, sok nevetés és jó kedv várja a résztvevőket. Felkészülni nem szükséges, hiszen csak arra nem emlékszünk, ami tegnap történt. Október 27-én lesz a rendezvény, kedden 16 órakor kezdődik a Kossuth szálloda éttermében. Jelentkezni lehet személyesen az önkormányzati hivatalban Bakos Lillánál, telefonon az 511-484-es telefonszám, számon e-mailben, az e-mail cím bakos.lillakukac@ceglidph.hu. A jelentkezési határidő október 16-a. Egy délután, ahol közös emlékek, a játék és a jó kedv kapják a főszerepet.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. A hírek után azonnal Alex Kenji érkezik hozzánk itt a 92-től. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert írsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert írsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert írsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Iskola kezdés, munkahelyi pörgés. Lásd tisztán az ősz minden pillanatát. A Start Optikában most az egész családnak kedvezünk. Hatalmas keret és lencse választék vár kicsikre és nagyokra, a látásvizsgálat pedig díjmentes. Ráadásul az akciós lencséket 20-30%-os kedvezménnyel adjuk, komplett szemüvegeinket pedig már 20.000 forinttól megtalálod. Várunk szeretettel! Start Optika, a te tisztán látásodért. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Időpontfoglalás 0653 369 819.
5: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
4: Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres, Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Napos, hűvös idő lesz. Megválasztotta az országgyűlés a vagyonvisszaszerzési hivatal elnök helyetteseit. Egy korai stádiumú csomót távolítanak el 14. Leó pápa tüdejéből. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesét. Gellért Károly Árpád védelemért felelős, Ötvös Károly közpénzügyi, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbviteli elnök helyettes lett. A három tisztviselő közül ketten ügyészként dolgoztak korábban, egyikük pedig az Integritás Hatóság vizsgálati vezetője volt. Lezárult a Magyarország ellen indított kondicionalitási eljárás. 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel. Újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizon Európa program a magyar egyetemisták és kutatók számára. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke közösségi oldalán üdvözölte az Európai Unió tanácsának döntését, amellyel, mint fogalmazott, új fejezet kezdődik Magyarország és Európa számára egyaránt. Még ma megműtik 14. Leó pápát. Egy korai stádiumú csomót távolítanak el a tüdejéből a római Gemelli klinikán. Az egyházfő vasárnap személyesen tájékoztatta egészségi állapotáról a híveket, akik közül sokan ma is összegyűltek a kórháznál, hogy kifejezzék neki jó kívánságaikat. A műtét utáni lábadozás várhatóan egy hétig tart majd. Légivészhelyzet miatt rövid időre lezárták a Nürnbergi repülőteret. Egy Korfuról érkező utasszállító repülőgép továbbított vészhelyzeti kódot, emiatt riadóztatták a német légierő elfogó harci gépeit. A két vadászgép beavatkozására nem volt szükség, a korfui gép biztonságosan földet ért. A járat átvizsgálásakor nem találtak veszélyre utaló jelet, a hatóságok vizsgálják a riasztásokát. Az egyik legmagasabb francia állami kitüntetéssel díjazták Jancsó Júlia műfordítót. Az alkotó az elmúlt években megjelent Prusz összkiadás fordítójaként vette át az elismerést Franciaország budapesti nagykövetétől. Jancsó Júlia 30 évig dolgozott az Eltűnt idő nyomában című, csaknem 4000 oldalas világhírű regény magyar nyelvű fordításán. Az első teljes és egységes magyar nyelvű kiadás 2024-ben jelent meg.
2: Az időjárásról.
6: Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Holnap csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül, hajnalban 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol fagyhat. Napközben 13-19 fok valószínű. A hét második felében is marad a csendes őszi idő, néhol 20 fokkal.
2: Közlekedési információk.
0: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkény út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, így lesz ez este 6-ig utána, ami a Szatmári Gábor utána Vörös Nándi, most meg a dalok hamarosan, meg én vissza a lapszemlével. Maradj

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre

0: megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
1: Közeleg a Halloween. Öltöztesd varázslatos hangulatba az otthonod a hobbi áruház díszeivel. Tökök, fények, figurák és még sok más borzongató dekoráció vár. Figyeld a hobbi áruház Facebook oldalát is, vegyél részt az október 20-án kezdődő nyereményjátékunkon, és legyen tiéd egy halloweeni dekorcsomag. Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Reklámot hallottak.
5: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk.
4: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ebben a hónapban zárulnak az idei önkormányzat által szervezett ingyenes sportolási lehetőségek a ceglédi parkokban. Ebben a hónapban még a következő MOVE alkalmakon találkozhatnak. Október 14-én 17 órától jóga a Vörösmarty téren, október 17-én 16 órától pilates, szintén a Vörösmarty téren, és október 18-án 10 órától kettlebell a Budai úti fürdőben. Mozogjanak sokat és intenzíven. Hosszú évek óta a Rónai Gábor fáradhatatlan munkájának is köszönhet. A Benedek Péter rajzkörben nagyszerű munka folyik. A G17 galériában október 14-ig mutatják be ez évben készült munkáikat. Megtekinthető hétköznapokon 16 és 18 óra között a Gubodi utca 17 szám alatt. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények...

0: Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@kukac.ceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Idősek vetélkedője Cegléden, időutazásra felkészülni ezúttal retro hangulatban. Az idősek hónapjának záró rendezvényén idén is vidám játékos vetélkedőre várják a szép korúakat Cegléden. Ezúttal a régi szép idők kerülnek a középpontba, hiszen közkívánatra retro vetélkedőt rendeznek. Régi emlékek, nosztalgikus pillanatok, sok nevetés és jó kedv várja a résztvevőket. Felkészülni nem szükséges, hiszen csak arra nem emlékszünk, ami tegnap történt. Október 27-én lesz a rendezvény, kedden 16 órakor kezdődik a Kossuth szálloda éttermében. Jelentkezni lehet személyesen az önkormányzati hivatalban Bakos Lillánál, telefonon az 511-484-es telefonszámon, e-mailben, az e-mail cím bakos.lillakukac@ceglidph.hu. A jelentkezési határidő október 16-a. Egy délután, ahol közös emlékek, a játék és a jó kedv kapják a főszerepet. Idén is mozgásra hív mindenkit a Ceglédfelszegi Református Egyházközség. Október 18-án találkozunk a Malomtó szélen, és fussuk le együtt az 1517 méteres távot. Nem a helyezés a lényeg, hanem a közös élmény, a mozgás és a jó hangulat. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Nevezési határidő október 16-a. Regisztráció személyesen a Felszegi Hivatalban, vagy telefonon a 0630 135 55 29-es telefonszámon a Felszegi Hivatalt, a Felhát utca 22 szám alatt találják. Húzd fel a futócipőt, hívd a családot, barátokat, és találkozzunk a rajtnál.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: loving, I'm living, so we turning up. Yeah.
1: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
2: Már is lapszemlével folytatjuk, kedves hallgatók. Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, egészen pontosan a borsonline.hu felülettel foglalkozok azonnal. Innen ajánlok olvasnivalót. Az utóbbi években komolyan elmerült a spiritualitás világában az egykori kiváló teniszező. Noszán Sándor a TV2 stúdiójában is erről próbált beszélni, de ember legyen a talpán, aki értette, mit is szeret. Átadni. Az nem egy modern hóbort, hogy a számoknak különleges jelentősége van az életünk és az univerzum működésében. Pitagorasz is e gondolat mentén fektette le matematikai törvényeit. Nikola Tesla a 3, a 6 és a 9 megszállottjai volt, de vannak, akik az angyal számokban hisznek, vagy éppen a Fibonacci sorozatot tekintik az élet értelmének. Szóval nem lett volna mindenféle alapot nélkülöző Noszán Sándor mondandója a hétfő reggeli mokkában, de a spiritualitásban elmerült egykori teniszező monológiát alig ha értette bárki. Az egykori nagy ő néhány hete az Instagram oldalán már kifejtette, hogy a 9-es és a 11-es szám uralják az ő és tulajdonképpen minden ember életét. Emiatt hívták be a TV2 mokkába is, ám a monológia hiába tartalmazott az említett elméletekből foszlányokat, Petőfi Radnót és Kosztolányi idézeteket. A műsorvezetők csak döbbenten figyelték, hogy mit is akar Noszán Sándor most átadni nekik, illetve a nézőknek. Miután kiraktam ezt a 9-11-es rejtélyt, egy hölgy írt nekem Instagramon, akinek 9.2.erzsi, azaz összeadva 11 volt a felhasználó neve. Írta, hogy sztrókot kapott, öngyilkossági szándékai vannak. Mondtam, írja meg a címét, Rőzse utca 11, első emelet 1-es szám, elmentem hozzá. Amióta velem ez van, minden számlám 9 és 11. Le van fotózva minden sorompó, amin átmegyek 9 és 11. A számoknak energiája van, és azok uralják az univerzumot. A 9-esnek azért a legnagyobb az energiája, mert minden szám energiája benne van. Most szó szerint idéztem egyébként Noszán Sándort, és valóban ebből aztán sok mindent nem lehet érteni, nem csodálom, hogy a műsorvezetők értetlenül néztek. A stúdióban a beszélgetést kétszer is próbálták visszaterelni némi normális mederbe, de Sándor a kérdések hallatán csak a zavaros elméletét folytatta. A 9-11 összefüggésében nem csak a 2001-es terrortámadások, de Hitler szírrelépése és sok más is szóba került. Megfejtettem az egész reinkarnációt. Tesla, Einstein, kvantummechanika összekevertem a buddhizmussal, mert a kettőnek a találkozása nem volt meg, és így meg tudtam fejteni. Megint csak Noszájt idéztem. Az egykori élsportoló tavaly beszélt arról, hogy komoly depresszióval küzdött, illetve más mentális zavarok is jelentkeztek nála. Noszáj gondjaira jó ideig nem derült fény, csak miután furcsán kezdett viselkedni a közösségi médiában és több tévéműsorban is. Orvoshoz járok és gyógyszert szedek. Nekem a triggerekre kell figyelni, mert ezek miatt mész följebb vagy lejjebb. Nem szabad alkoholt innom, kerülnünk kell a nagy stressz helyzeteket, mint például a box, mellette pedig lítiumot kell szednem, mesélte az Orosz Gyuri Random Podcast adásában. A kérdés már csak az, hogy van-e okunk ismét aggódni Sándorért, vagy csak a bonyolult témát nem tudta megfelelően átadni egy reggeli műsor 6 percében. Ha valaki kíváncsi a beszélgetésre, megnézheti ezt is a borsonline.hu felületen.
1: Cegléd rá!

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét a nemzeti sport.hu oldalal. Csíkszeredai szerződése lejárt óta nincs csapata Kleinheisler Lászlónak. Az 53-szoros válogatott játékos edzésben van, Ausztriában készül, hogy minél előbb bizony. 32 évesen sem szabad leírni, nyilván labdarúgásról van szó, és hogy miért nem igazol Magyarországra? Hát akkor elárulom. Bizonyos időszakokban nem éreztem úgy, hogy a saját hazám kellőképpen megbecsül és tisztel. Különösen az fájt, amikor eljutott hozzám méghozzá a magyar kluboktól, hogy állítólag a fiam, aki autista, az oka, hogy nem akarnak engem, meg hogy ez a helyzet problémát jelent nekik. Bodnár Zalán interjúját olvashatják tehát a sportoldalon Kleinheisler Lászlóval. A Sallai Gulácsi Orbán trióval nyit a héten a BL alapszakasza. Magyarjainkat foglalkoztató csapatok közül ma pályára lép a Galatasaray, Villarreal és a Lipcse is. A továbbra sem 100%-os Szoboszlai Dominik viszont szerdán aligha lesz ott a Liverpool meccs keretében. Labdarúgás ezügyben is téma, a sportoldalon és az újságformátumban is. Arsène Wenger szeme Köves Kálon dolgozik. A 2000-es évek elején az Arsenal játékos megfigyelőjeként dolgozó német Thomas Kast, a Balaton felvidéken letelepült korábbi Bundesliga edző, a veszprémi hátsó füves kiállításon beszélt a futballhalott településen indított gyerekfoci iskola tanúságairól és a világhírű francia edző személyes biztatásáról, no meg arról, hogy anno Nagy Ádámot is Wenger figyelmébe ajánlotta. Erről is szól a fáma a sportoldalon, és a keddakkor junior, az egyköri legendás vívómesterről, Gerevis Györgyről elnevezett nevelőedzői díj 2026-os díjazottjaival. A sportoldal, a nemzeti sport.hu oldal, és az újságformátum is ezekkel a témákkal több más mellett foglalkozik részletesebben.
0: Ceglédrádió FM.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kisállateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négylábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott teledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kisállateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
6: Szóda, tisztított víz, Lukács szikvíz.
7: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
6: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecske köz 5.
5: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
8: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
9: Új életre kell a régi téglagyár. Két új utca, 30 építési telek várja, hogy benépesüljön. Ha telket szeretne itt, akkor is keressen bennünket, de komplett generál kivitelezéssel is segítjük, hogy új otthonra lejjen. És ha már kész otthont keres, új társasházi lakásokat is kínálunk. Az új lakópark bejárata a Bajza utca felüli oldalon található. AE Épp Kft. Telefon 0630 943 74 52.
1: Reklámot hallottak.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk itt a 92-tőn a Cegléd Rádióban a dalokkal, a Ceglédje kedvenceivel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban. Holnap szerdán északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, reggel -3 + 7, délután 13-19 fokot mérhetünk. Hajnalban főleg a Dunától keletre eső fagyzugos tájakon lehet gyenge fagy. Csütörtökön a hajnalra képződő pára és kötfoltok feloszlása után változóan gyakran erősen felhős lesz az ég, számottevő csapadékra nem kell számítani, csak helyenként a Dunántúlon és északkeleten élénkülhet meg az északi-északnyugati szél, kora reggel -1 és 9, délután 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Kedves hallgatók, azonnal mutatom, melyik slágerrel startol a következő felvonás. Utána azonnal a Dua Lipa énekel majd nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. A Falusi Összetartó Lakosok Egyesülete szervezésében 3. őszi kézműves vásár október 18-án Csemőben. A nap folyamán közel 30 kézműves és büfé is várja a látogatókat és vásárlókat. A gyermekeket kreatív kézműves foglalkozásokra, játékos programokra, tökfaragásra invitálják. A tökfaragáson való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kicsiknek és nagyoknak a mindenki által közkedvelt furfangos paraván előadásában szórakoztató báb előadás is készülnek. A finom sajtok és a jó borok mellé pedig a Kis István népdalkör nótázása adja meg a hangulatot. Ezen kívül őszi pitesütő verseny vár minden érdeklődőt október 18-án reggel 9 órától Csemőben a Helytörténeti Múzeum udvarán. A részvétel ingyenes.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Napos, hűvös idő lesz. Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország. Franciaországban ismét utcára vonulnak a középiskolások. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország, miután lezárult a hazánk ellen indított kondicionalitási eljárás. Emellett újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizon Európa program a magyar egyetemisták, kutatók számára. Kármán András pénzügyminiszter a döntés kapcsán hangsúlyozta, a pozitív értékeléshez a többi között helyre kellett állítani a jogállamot, átláthatóbbá kellett tenni a közbeszerzéseket, és fel kellett számolni a kekvákat, azaz a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. Magyarország jelentős haladást ért el a jogállamiság helyreállítása érdekében, jelentette ki a brüsszeli igazságügyi biztos az uniós miniszterek tanácsülése előtt Luxemburgban, ahol napirendre tűzték a hazánk elleni 7. cikk szerinti eljárást is. Michael McGrath ugyanakkor emlékeztetett, hogy az eljárást az Európai Bizottság nem állíthatja le. Ez kizárólag a kezdeményező Európai Parlament hatásköre, de a tagállamokat tömörítő tanács is dönthet úgy, hogy nem folytatja tovább. Ukrajna már két napja nem támadott orosz olajfinomítókat és energetikai létesítményeket, eleget téve Donald Trump amerikai elnök javaslatának, mondta Volodymyr Zelenszky. Az ukrán államfő emlékeztetett, Oroszország ez alatt a két nap alatt 19 ukrán régió ellen intézett támadást, nem kímélve az energetikai létesítményeket és a létfontosságú infrastruktúrát. Még ma megműtik 14. Leó pápát. Egy korai stádiumú csomót távolítanak el a tüdejéből a római Gemelli klinikán. Az egyházfő vasárnap személyesen tájékoztatta egészségi állapotáról a híveket, akik közül sokan ma is összegyűltek a kórháznál, hogy kifejezzék neki jó kívánságaikat. A műtét utáni lábadozás várhatóan egy hétig tart majd. Franciaországban 5. alkalommal vonulnak utcára a középiskolások. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt 3. hete tiltakozó diákok azonnali 10 milliárd eurós költségvetés kiegészítést követelnek a tanárhiány enyhítésére és az előregedett infrastruktúra javítására. Szolidaritásként csatlakoztak hozzájuk az egyetemisták is. Állításuk szerint az egyetemek 90%-át elfoglalták vagy bezárták.
2: Az időjárásról.
7: Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Holnap csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül, hajnalban 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol fagyhat. Napközben 13-19 fok valószínű.
1: Közlekedési információ.
0: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elastic 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Őrkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Őrkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben, és a következő egy óra hosszában Süveges András, utána jön Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nádi, most meg Dalok, hamarosan pedig én vissza, és egy picit foglalkozok a mai nappal, október 13-ával. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Ceg utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés, táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki, és mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra.
4: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 50. Igen, Feringatlan, Cegléd első közvetítője.
5: Már 30 éve.
4: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu.
6: Figyelem, figyelem! Itt a lehetőség, hogy kedvezményes áron megújítsa otthonát. A Quickstep kiváló minőségű vinil és vízálló laminált padlóinak egyes családjai 25% kedvezménnyel rendelhetőek november 17-ig a Zafír Csempe is lakberendezési áruházban, Cegléden, a Vörösmarty téren. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! Válassza a stílust és a tartósságot! Quickstep. A minőség, amit megérdemel.
7: KGM nyílt hét Cegléden. Október 1-től 10-ig várunk szalonunkban, ahol most különleges ajánlatokkal és a teljes KGM modell kínálattal találkozhatsz. Ülj be, próbáld ki és kérj személyre szabott árajánlatot. Ráadásul most akár féláron kaphatsz új tivolid vagy korandód mellé Felnire szerelt téli kerékszettet. KGM Zakar Cegléd a külső Jászberényi út 48 szám alatt. Találkozzunk a szalonban!
8: KGM. Made in Korea.
0: Reklámot hallottak!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt Veres Tamás Szabaduló szoba című verses kötetének és Igó Norbert Krisztián Gyere ígyunk egy sört című novellás kötetének bemutatójára október 30-án pénteken 17 órára. A helyszín a Központi Könyvtár. Könyvtári tagsághoz és a regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrációs jegyek igényelhetők az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu vagy keressék a Cegléd Városi Könyvtár Facebook oldalát, vagy személyesen a Központi Könyvtárban. Október 22-én csütörtökön 16 óra 30 perctől a Ceglédi Galériában lesz a 25 éves Ceglédi Alkotók Egyesülete jubileumi kiállítása. A kiállítás helyszínei a Ceglédi Galéria, a képzőművészet és fotóművészeti szekció munkáit láthatják itt, a Kamara Galériában pedig a népművészeti és az irodalmi szekció alkotásait. Köszöntőt mond Hegedűs Ágota alpolgármester. A kiállítást megnyitja a Népművészeti Egyesületek Szövetségének alelnöke, a Duna-Tisza-Közi Népművészeti Egyesület elnöke Berei Andrea, közreműködik Szebeni Szilvia, Gyöngyösi Zsolt és Korondi Rózsa. A tárlat egyébként november 21-ig tekinthető meg, 2-től péntekig 10-től 18 óráig, szombaton pedig 8-tól 12 óráig. Az Amerikai Festészet Nagyjai címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban október 21-én szerdán 17 órától a Központi Könyvtárban. Az előadó dr. Juhász István könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet a 310-195-ös számon, illetve e-mailben az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Idén is mozgásra hív mindenkit a Cegléd-Felszegi Református Egyházközség. Október 18-án találkozunk a Malomtó szélen és fussuk le együtt az 1517 méteres távot. Nem a helyezés a lényeg, hanem a közös élmény, a mozgás és a jó hangulat. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Nevezési határidő október 16-a. Regisztráció személyesen a Felszegi Hivatalban, vagy telefonon a 0630 135 55 29-es telefonszámon. A Felszegi Hivatalt a Felház utca 22 szám alatt találják. Húzd fel a futócipőt, hívd a családot, barátokat, és találkozzunk a rajtnál.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: eddig ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Kálmán, Fatime, Jakab és Teofil nevű ismerőseiket is. Egyébként az Ede német eredetű név, az Edward, Eduard név rövidüléséből önállósult. Jelentése birtok, vagyonőrzés, védelem. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Hamarosan folytatjuk egy zene után, születésnapos zenészekkel, zene évfordulókkal. Tartsanak
1: velünk! A legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5

0: Kedves hallgatók, már is foglalkozunk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 1947-ben született Mari Zsuzsi énekesnő, az 1968-as Táncdal Fesztivál fődíjas és közönségdíjas győztese. 1993-ban hunyt el az Earth, Wind & Fire zenekar énekese Wade Flemons. 1941-ben látta meg a napvilágot Paul Simon, 12-szeres Grammy-díjas amerikai énekes, zenész és dalszövegíró, az egykori Simon & Garfunkel duó egyik tagja. Zenei karrierje gimnazista korában kezdődött a Forest Hills High School tanintézetben, ahol megismerkedett Art Garfunkellel, akivel duót alapítottak, és eleinte Tommy és Jerry néven léptek fel. 1957-ben jelent meg a duó első munkája, a Hey School Girl, a Big Records kiadásában, gondozásában, amelyen a slágerlistán a 49. helyet érték el. 1957 és 64 között több mint 30 dalt írt, és alkalmanként együtt dolgozott, ahogy mondtam, Garfunkellel, továbbra is Tom és Jerry néven. 64-ben kötött szerződést a duó a Columbia kiadóval, a Columbia kiadó pedig úgy döntött, hogy egyszerűen Simon & Garfunkel néven fogja szerepeltetni őket. Így indult a sikersztori. Ők jönnek itt a 92-tön a Cegléd Rádióban.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, még egy nevet meg kell említenünk itt a zenenaptárovat végén. 1944-ben látta meg a napvilágot Robert Lamm, billentyűs és énekes a Chicago zenekarból. 1967-ben alakultak meg, nem fogják elhinni, Chicagóban. Eredetileg The Chicago Transit Authority volt a nevük, ez volt a legelső albumuk címe, és ez az album bekerült az 1001 lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz című könyvbe. Hamarosan azonban csak Chicagóra változtatták a nevüket, ugyanis az ugyanilyen nevű tömegközlekedési vállalat perrel fenyegette a zenekart. Fennállásuk alatt 36 nagy lemezt, 7 koncertalbumot és 11 válogatás lemezt jelentettek meg. Jazz rock, fúziós jazz, soft rock és pop rock műfajokban játszanak, de két albumukon a diszkó műfaj is megfordult a jazz rock kombináció mellett. A zenekar zenéjében a klasszikus zene, a jazz, az R&B és a pop zene eleme is hallhatók. Eredetileg politikai témájú szövegekkel rendelkeztek, később lágyabb lett a hangzásuk, több balladát is szereztek, mindjárt meg is hallgatunk egyet. 2008. szeptemberében a Billboard magazin a top 100-as listáján a 13. helyre sorolta őket, 2015-ben pedig a 15. helyre. A Billboard 200-as listán a 9. helyre jutottak. A Chicago egyike a leghosszabb ideje működő és legsikeresebb rock együtteseknek. Több mint 100 millió lemezt adtak el világszerte. Na, hogy a Chicagóval folytatjuk, itt a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: a legrövidebb időn belül akár azonnal, hogy hol Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520. Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
1: A glamour napokkal idén a lakásod is jól jár. Október 15-e és 18-a között 20% kedvezmény minden teljes áru termékre a Diego-ban. Új padló, szőnyeg, függöny, tapéta, beltéri ajtó. Jöhet! Ne feledd, glamour napok a Diego-ban október 15-től 18-áig.
0: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tesco-ban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
2: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
3: November 1-én egy apró fény többet mond minden szónál. Az emlékezés időszakában mécsesek és kegyeleti gyertyák széles választékával várunk, hogy méltó módon őrizthest szeretteid emlékét. Választ ki azt a fényt, amely elmondja helyetted az elmondhatatlant. Hobbi áruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
0: Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
0: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu.
5: Reklámot hallottak. FM 92.5 Cegléden. Ez a sláger. I know.

Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk itt a 92-tőn a Cegléd Rádióban a dalokkal, a Ceglédiek kedvenceivel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban. Holnap szerdán északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, reggel -3 + 7, délután 13-19 fokot mérhetünk. Hajnalban főleg a Dunától keletre eső fagyzugos tájakon lehet gyenge fagy. Csütörtökön a hajnalra képződő pára és ködfoltok feloszlása után változóan gyakran erősen felhős lesz az ég, számottevő csapadékra nem kell számítani, csak helyenként a Dunántúlon és északkeleten élénkülhet meg az északi-északnyugati szél, kora reggel -1 és 9, délután 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.

0: kedves hallgatók, azonnal mutatom, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. Calvin Harris felvételét játszom a hírek után, azonnal maradjanak velem, jó rádiószást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00, kettől péntekig 9:30-tól 17:00, szombaton 8:30-tól délig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 0354. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ugye nem felejtette el, október a látás hónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. CPL Ajtó féláron. Ajtókiárusítás a Bautrans nyílászáró centrumban. A kijelölt, készleten lévő ajtók most 50% kedvezménnyel azonnal elvihetők. Gyere, válasz, vidd haza féláron. Csak a készlet erejéig. Bautrans nyílászáró centrum. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Napos, hűvös idő lesz. Letartóztatásban marad Hankó Balázs és Varga Bajusz Veronika. Franciaországban ismét utcára vonulnak a középiskolások. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Letartóztatásban marad Hankó Balázs és Varga Bajusz Veronika. A korábbi kulturális és innovációs miniszter és államtitkára ügyében a kecskeméti törvényszék helyben hagyta a kecskeméti járásbíróság október 1-i döntését. A törvényszék szerint megalapozottan gyanúsítható a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés bűncselekményének elkövetésében, valamint fennáll a szökés, elrejtőzés és a bizonyítás jogellenes befolyásolásának veszélye. Újra letartóztatta a bíróság a Jeszenszky Géza volt külügyminiszterre és feleségére támadó férfit. A másodfokon eljáró fővárosi törvényszék ezzel megváltoztatta a pár napja hozott elsőfokú végzést, mert az indoklás szerint csak így előzhető meg a szökés, az elrejtőzés vagy a bűnismétlés. Az emberölési kísérlettel gyanúsított 70 éves férfi tavaly nyár elején támadt rá a Jeszenszky házaspárra. A volt politikus életveszélyes, felesége könnyű sérüléseket szenvedett. Kiírta a közmédia vezérigazgatói pályázatát a Független Közmédia Testület. Olyan szakembert keresnek, aki elkötelezett a közmédia alapértékei, a függetlenség, a sokszínűség, az egyetemes elérés, az igényesség és az elszámoltathatóság mellett, valamint képes a közmédiát tartalmában és technológiájában is a közönség igényeihez igazítani. A pályázatokat november 12-éig várják. Ukrajna már két napja nem támadott orosz olajfinomítókat és energetikai létesítményeket, eleget téve Donald Trump amerikai elnök javaslatának, mondta Volodymyr Zelenszky. Az ukrán államfő emlékeztetett, Oroszország ez alatt a két nap alatt 19 ukrán régió ellen intézett támadást, nem kímélve az energetikai létesítményeket és a létfontosságú infrastruktúrát. Franciaországban 5. alkalommal vonulnak utcára a középiskolások. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt 3. hete tiltakozó diákok azonnali 10 milliárd eurós költségvetés kiegészítést követelnek a tanárhiány enyhítésére és az elöregedett infrastruktúra javítására. Szolidaritásként csatlakoztak hozzájuk az egyetemisták is. Állításuk szerint az egyetemek 90%-át elfoglalták vagy bezárták.
7: Az időjárásról.
8: Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Holnap csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. Hajnalban 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol fagyhat. Napközben 13-19 fok valószínű.
1: Közlekedési információ.
0: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
7: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál még ebben az 60 percben Süveges András. Azonnal folytatjuk a kedd délután dalokkal, a tragédiák kedvenceivel. Egyébként nem mellesleg utánam Szatmári Gábor lesz majd a műsorvezető, Vörös Nándi pedig majd őt követi. Szóval folytatjuk dalokkal, fontos hasznos infokkal, programajánlóval és alapszemlével. Maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Eczek utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkárság@petratrans.hu e-mail címen lehet. Elefántdalok egészen közelről, minimalista hangszerelésben. Felefánt koncert október 24-én szombaton 19 órától a Kossuth Művelődési Központ kamaratermében. Szendrői Csaba és Tóth András visszatér az Elefánt kezdeti duó felállásához. Ismert dalok minimál hangszereléssel, kiadatlan szerzemények, feldolgozások és versek, spontán, intim hangulatban. Online jegyvásárlás ceglédikultúra.jegy.hu. A program az NKA hangfoglalásában program támogatásával valósul meg.
6: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market! A Head & Shoulders sampon 2490 helyett Plus kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben! Pont jó árak, pont a közelemben!
0: Reklámot hallottak.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is.
0: FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős. Fény.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ebben a hónapban zárulnak az idei önkormányzat által szervezett ingyenes sportolási lehetőségek a ceglédi parkokban. Ebben a hónapban még a következő MOVE alkalmakon találkozhatnak. Október 14-én 17 órától jóga a Vörösmarty téren, október 17-én 16 órától Pilates, szintén a Vörösmarty téren, és október 18-án 10 órától Kettlebell a Budai úti fürdőben. Mozogjanak sokat és intenzíven. Hosszú évek óta a Rónai Gábor fáradhatatlan munkájának is köszönhet. A Benedek Péter rajzkörben nagyszerű munka folyik. A G17 galériában október 14-ig mutatják be ez évben készült munkáikat. Megtekinthető hétköznapokon 16 és 18 óra között a Gubodi utca 17 szám alatt. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak-hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Idősek vetélkedője Cegléden, időutazásra felkészülni ezúttal retro hangulatban. Az idősek hónapjának záró rendezvényén idén is vidám játékos vetélkedőre várják a szép korúakat Cegléden. Ezúttal a régi szép idők kerülnek a középpontba, hiszen közkívánatra retro vetélkedőt rendeznek. Régi emlékek, nosztalgikus pillanatok, sok nevetés és jó kedv várja a résztvevőket. Felkészülni nem szükséges, hiszen csak arra nem emlékszünk, ami tegnap történt. Október 27-én lesz a rendezvény, kedden 16 órakor kezdődik a Kossuth szálloda éttermében. Jelentkezni lehet személyesen az önkormányzati hivatalban Bakos Lillánál, telefonon az 511-484-es telefonszámon, e-mailben az e-mail cím bakos.lilla@ceglidph.hu. A jelentkezési határidő október 16-a. Egy délután, ahol közös emlékek, a játék és a jó kedv kapják a főszerepet. Idén is mozgásra hív mindenkit a Cegléd-Felszegi Református Egyházközség. Október 18-án találkozunk a Malomtó szélen, és fussuk le együtt az 1517 méteres távot. Nem a helyezés a lényeg, hanem a közös élmény, a mozgás és a jó hangulat. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Nevezési határidő október 16-a. Regisztráció személyesen a Felszegi Hivatalban, vagy telefonon a 0630 135 55 29-es telefonszámon. A Felszegi Hivatalt a Felház utca 22 szám alatt találják. Húzd fel a futócipőt, hívd a családot, barátokat, és találkozzunk a rajtnál. Az Amerikai Festészet Nagyjai címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban október 21-én szerdán 17 órától a Központi Könyvtárban. Az előadó dr. Juhász István. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet a 310-195-ös számon, illetve e-mailben az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Október 22-én csütörtökön 16 óra 30 perctől a Ceglédi Galériában lesz a 25 éves Ceglédi Alkotók Egyesülete jubileumi kiállítása. A kiállítás helyszínei a Ceglédi Galéria, a képzőművészet és fotóművészeti szekció munkáit láthatják itt, a Kamara Galériában pedig a népművészeti és az irodalmi szekció alkotásait. Köszöntött mond Hegedűs Ágota alpolgármester. A kiállítást megnyitja a Népművészeti Egyesületek Szövetségének alelnöke, a Duna-Tisza-közi Népművészeti Egyesület elnöke Berei Andrea, közreműködik Szebeni Szilvia, Gyöngyösi Zsolt és Korondi Rózsa. A tárlat egyébként november 21-ig tekinthető meg, kettő péntekig 10-től 18 óráig, szombaton pedig 8-tól 12 óráig.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgató, már is folytatjuk a lapszemlét a blik.hu felülettel. Az árulók gyilkossága kastélyban című valóságshowban Németh Kristóf a kiesés előtt a gyanúsítgatások súlya alatt váratlanul összeomlott a társai előtt. Bár a színházigazgató őszinte kifakadása többeket megérintett, sokan puszta színészi játéknak tartották a könnyeit, így végül hazaküldték, noha az ártatlanok közé tartozott. A színész most elárulta, mi volt az oka, hogy elsírta magát a műsorban. Németh Kristóf számüzetése az árulók gyilkossága kastélyban történetének egyik legdrámaibb kerekasztal jelenetét hozta a taktikai valóságshow történetében. A színész Mérő Vera és Horváth Oszkár megölése után, megölése nyilván idézőjelben, a viselkedése miatt került a gyanúsítgatások keresztüzébe, többek között egy elszólásnak tűnő szótévesztés nyomán. Nem sokkal korábban azzal hívta fel magára a többiek figyelmét, hogy a fegyverekkel és lőszerekkel kapcsolatos feladatnak háromszoros sportlövő bajnokként magabiztosan vágott neki, de végül kudarcot vallott. A kerekasztal ceremónián aztán Kristóf vehemensen tagadta, hogy az árulók közé tartozna, majd egy ponton a ránehezedő nyomás miatt végül eltört nála a mécses, miközben bizonygatni próbálta az ártatlanságát, sírva beszélt arról, hogy az előítéletek sokszor átszínezik a valóságot. Nyilván akik nézik ezt a szappanoperát, tudják, miről van szó. Gyanús, furcsa, antipatikus sokaknak, de ilyen vagyok. Őszinte minden mondatom, esküszöm, ezt tudom mondani nektek. Azért csodálatos, mert ez országvilág előtt bizonyíték lesz arra, hogy amikor előítéletekkel vagytok valaki iránt, az mennyire el tudja vinni a valóságról a fókuszt. Csodálatos lesz. Én nagyon büszke vagyok magamra, mondta könnyek között a színházigazgató. Egyébként borzasztó jelenet volt. A Barátok közt egykori sztárja a kirohanásával többeket megríkatott az asztalnál, és voltak, akik emiatt az utolsó pillanatban megváltoztatták a szavazatukat. Ennek ellenére akadtak, akik puszta színjátéknak tartották a drámai pillanatokat, ezért a negyedik adásban végül a színész lett az, aki legtöbb szavazatot kapta a kerekasztal ceremónián, vagyis neki kellett távozni a kastélyból, méghozzá ártatlanként. A blik.hu oldal nem csak Németh Kristóffal, hanem ezzel a műsorral is foglalkozik részletesebben.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, azonnal folytatjuk a blik.hu oldalon a lapszemlét. Évek óta alig hallani Demeter Alexandráról, aki a 2018-as Survivor finalistája volt, később pedig a Konyhafőnök VIP-ben is feltűnt. Bár az RTL egykori sztárja azóta eltűnt a televíziós képernyőkről, a civil életben korán sem vett vissza a tempóból, gyógyszerészként sikeres vállalkozást épített fel, néhány éve pedig újabb komoly kihívásba vágott bele, a Szegedi Tudományegyetemen általános orvosnak tanul. Alexandra számára az orvosi egyetem nem klasszikus pályaváltást jelent. Az egészségügy iránti érdeklődése jóval korábbra nyúlik vissza, és már a gyógyszerészi pálya választásában is szerepet játszott. 12 éves voltam, amikor a nagymamám egy műtétet követően elhunyt. Gyerekként természetesen nem értettem pontosan, mi és miért történt, de nagyon mélyen megmaradt bennem. Már akkor az egészségügy kezdett érdekelni, és később részben ezért választottam a gyógyszerészi pályát is. Az orvosi egyetem számomra nem egy teljesen új irány, inkább ugyanannak az útnak a folytatása. Bár mire megszületett benne a döntés, hogy jelentkezik az orvosi egyetemre, már kialakult élete, felépített egzisztenciája saját vállalkozása volt, mégis úgy érezte, valami hiányzik. Akkoriban viszonylag sok szabadidőm volt, és éppen új lakásomat rendezgettem, amikor elkezdtem azon gondolkodni, milyen hobbit találhatnék, amit nem csak néhány hétig élvezek, hanem akár minden nap ugyanolyan szenvedéllyel tudok csinálni. Aztán rájöttem, hogy nekem valószínűleg ennél komolyabb kihívás kell. Szeretek emberekkel foglalkozni, szeretem a természettudományokat, így kezdett egyre erősebben foglalkoztatni az orvosi egyetem gondolata. Végül arra jutottam, sokkal jobban bánnám, ha meg sem próbálnám, mint azt, ha belevágok. A döntéssel az addigi élete is gyökeresen megváltozott. Budapestről Szegedre költözött, hogy elkezdje az orvosi egyetemet. A korábbi munkáit azonban az orvosi egyetem mellett sem hagyta abba, saját vállalkozásában szerves kémiát oktat, online gyógyszerészi tanácsadással foglalkozik, illetve egyre több farmakológiai témájú előadást tart. Nem szerettem volna az orvosi egyetem miatt mindent félretenni, amit korábban felépítettem. Szerencsére a munkáimat az egyetem mellett is tudom folytatni, és közben egyre inkább azt érzem, hogy a két terület nagyon jól kiegészíti, sőt, erősíti egymást. A döntése a családját is meglepte, nem csak azért, mert 30 felett vállalt újabb hosszú éveket az egyetemen, hanem azért is, mert rettegett a vértől és a tűktől, hogy mit mondott még Demeter Alexandra, a Survivor egykori finalistája. Ez is kiderül a blik.hu oldalról.
0: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A glamour napokkal idén a lakásod is jól jár. Október 15-e és 18-a között 20% kedvezmény minden teljes áru termékre a Diego-ban. Új padló, szőnyeg, függöny, tapéta, beltéri ajtó. Jöhet! Ne feledd, glamour napok a Diego-ban október 15-től 18-áig.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Iskola kezdés, munkahelyi pörgés. Lásd tisztán az ősz minden pillanatát. A Start Optikában most az egész családnak kedvezünk. Hatalmas keret és lencse választék vár kicsikre és nagyokra, a látásvizsgálat pedig díjmentes. Ráadásul az akciós lencséket 20-30%-os kedvezménnyel adjuk, komplett szemüvegeinket pedig már 20.000 forinttól megtalálod. Várunk szeretettel! Start Optika, a te tisztán látásodért. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Időpontfoglalás 0653 369 819.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
6: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
3: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk itt a 92-től a Cegléd Rádióban, a dalokkal, a Ceglédiek kedvenceivel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban. Holnap szerdán északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, reggel -3 + 7, délután 13-19 fokot mérhetünk. Hajnalban főleg a Dunától keletre eső fagyzugos tájakon lehet gyenge fagy. Csütörtökön a hajnalra képződő pára és ködfoltok feloszlása után változóan gyakran erősen felhős lesz az ég, számottevő csapadékra nem kell számítani, csak helyenként a Dunántúlon és északkeleten élénkülhet meg az északi-északnyugati szél, kora reggel -1 és 9, délután 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Ceglédi!

0: Hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Már ennyi volt részemről. Reggel 6-tól idáig kisebb-nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt. Most jön Szatmári Gábor, aztán Vörös Nándi, én meg legközelebb holnap reggel 6-kor újra kegyetlenül felébresztek majd mindenkit. Remélem akkor is velem tartanak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel Tali, visz, hallsz!
1: Cegléd Rádió!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
5: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
2: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu. Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szentgyörgy tér 11.
6: A műszaki vásárlást ne bízza a szerencsére! Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben. Jöjjön el hozzánk a gyermekorvosi rendelővel szembe, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába!
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Napos, hűvös idő lesz. Módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt. Már látható a fővárosi állatkertben cékla, az 5 hónapos vörös panda kölyök. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is, a zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. Kiírta a közmédia vezérigazgatói pályázatát a Független Közmédia Testület. Olyan szakembert keresnek, aki elkötelezett a közmédia alapértékei, a függetlenség, a sokszínűség, az egyetemes elérés, az igényesség és az elszámoltathatóság mellett, valamint képes a közmédiát tartalmában és technológiájában is a közönség igényeihez igazítani. A pályázatokat november 12-éig várják. Letartóztatásban maradt Hankó Balázs és Varga Bajusz Veronika. A korábbi kulturális és innovációs miniszter és államtitkára ügyében a kecskeméti törvényszék helyben hagyta a kecskeméti járásbíróság október 1-i döntését. A törvényszék szerint megalapozottan gyanúsítható a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés bűncselekményének elkövetésében, valamint fennáll a szökés, elrejtőzés és a bizonyítás jogellenes befolyásolásának veszélye. Újra letartóztatta a bíróság a Jeszenszky Géza volt külügyminiszterre és feleségére támadó férfit. A másodfokon eljáró fővárosi törvényszék ezzel megváltoztatta a pár napja hozott elsőfokú végzést, mert az indoklás szerint csak így előzhető meg a szökés, az elrejtőzés vagy a bűnismétlés. Az emberölési kísérlettel gyanúsított 70 éves férfi tavaly nyár elején támadt rá a Jeszenszky házas párra. A volt politikus életveszélyes, felesége könnyű sérüléseket szenvedett. 5 hónapos vörös pandakölyök látható a fővárosi állat- és növénykertben. A Budapesten született nőstény állatot gondozói nevelték fel, mert anyja augusztusban egy vírusos betegségben elpusztult. A Cékla nevű kispanda rövid ideig maradt csak Budapesten, mert az Európai Tenyészprogram keretében egy másik állatkertbe szállítják majd.
1: Az időjárásról.
7: Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Szerdán csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül, hajnalban 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol fagyhat. Napközben 13-19 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Beglid Rádió, sok magyar zenével, változatosan.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, igen, ez itt már a keddesti beszélgetős műsor, a mikrofonnál a szerkesztő Szatmári Gábor. Különleges, szép témákkal foglalkozunk a mai este során. Először a reformáció hónapjába pillantunk bele, ennek már úgy javában a közepén vagyunk. 1517. október 31-én van ugye a reformáció emléknapja, és erről is fogunk majd beszélgetni, és a reformáció hava október eseményeiről is természetesen macegédi új evangélikus lelkipásztorral, Heinemann Ildikóval. Ez lesz tehát mai első beszélgetésünk témája. Ellenfény, ezzel a címmel nyílt kiállítás a Kossuth Múzeumban Csurgai Ferenc szobrászművész alkotásaiból. Erről fogunk majd magával a művésszel beszélgetni 7 óra után, szobrokról és képekről is egyébként, amikről talán kevesebben ismerik őt. Minden esetre egy különleges, nagyon érdekes tárlat, magam is megtekintettem, úgyhogy ajánlom szíves figyelmükbe. Erről fogunk egy picit beszélgetni majd, tehát 7 után a művésszel. Közben előtte utána jönnek a zenék, Damiano Daviddel kezdtünk, és a Talk to Me című 2026-os dallal. Most jön Adri és a Szinglik éjszakája című sláger 2012-ből, utána pedig a reformáció hónapjáról fogunk beszélgetni, tehát Heinemann Ildikó evangélikus lelkipásztorral. Remélem a következő szűk 2 órát együtt tölthetjük itt a 92-ötön.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: 1517. október 31-én Wittenbergben történt egy olyan dolog, ami nem csak az egyház, hanem az egész világ életét megváltoztatta. A reformáció elindult tulajdonképpen Luther Márton által, és hát erről fogunk beszélgetni természetesen, és arról, hogy hogyan emlékezik erre a világ ma, 2026-ban. A vendégem Heinemann Ildikó evangélikus lelkipásztor lesz, már is kezdem a vele készült beszélgetést.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, a következő percek témája tehát október. Október pedig nem más, mint a reformáció hónapja. Már hosszú-hosszú ideje. Többek között erről is beszélgetünk majd beszélgető társammal, aki itt van velem a stúdióban, az új evangélikus lelkipásztorunk, Heinemann Ildikó. Nagy szeretettel köszöntelek itt nálunk. Erős várami Istenünk.
2: Erős várami Istenünk. Én is szeretettel köszöntelek, és a hallgatókat is szeretettel köszöntöm.
1: Nem véletlen a köszöntés sem, az evangélikus köszöntés, hiszen ugye ti vagytok az evangélikusok, de luteránus egyháznak is neveznek titeket, és ez nem véletlen, ugye?
2: Persze, így van, sőt, egyedül a világon, Magyarországon evangélikus ez a felekezet, mindenhol máshol luteránus, tehát megtartotta azt, hogy ez Luther nyomán keletkezett ez a felekezet.
1: Nagyon sok mindent olvasni erről a dologról, és ugye vissza kell mennünk 1517. október 31-éig. Ez egy nagyon jeles nap volt, és egyébként történészek szerint is, minthogyha az újkor ekkor indult volna el igazából. Hát ezen lehet vitatkozni, de azért van benne valami, ugye?
2: Igen, sok mindent hozott a reformáció. Például szerintem az anyanyelvi olvasást, hiszen Luther volt az, aki lefordította a Bibliát, először az Új Szövetséget németre, igen, aztán később is, és így indult meg az anyanyelvi istentisztelet, meg az anyanyelvi Biblia, aztán szerintem, igen, az anyanyelvi olvasás is, tehát nagyon sokat adott. Persze kellett Gutenberg is hozzá, könyvnyomtatásnak a felfedezése, de sokat, igen, adott ahhoz, hogy elinduljon valamiféle, akár azt is mondhatnám, hogy valamiféle szabad gondolkodás, tehát vagy kritikai gondolkodás, abban látom az újkornak a részét így Luther részéről.
1: Igen, és aztán ez hamar beindított folyamatokat, ugye aztán a kálvini irányzat is, a református irányzat is nagyon hamar elindult. Én magam református vagyok, erről is tanultam nem is keveset, és azt hiszem, hogy valóban egy nagy változás volt, amit mondjuk Róma nem nézett mindig nagyon jó szemmel, és eleinte azért még elég csúnya dolgok is történtek.
2: Igen, én azért leszögezném, hogy Luther Márton nem akart új egyházat, vagy új felekezetet.
1: Pontosan ezt nem egyszer el is mondta ő maga is, ugye?
2: Ő megújulást akart, és nem tudom, hogy ez lett volna a végkimenetel, hogyha valahogy másképp áll akkor akár a pápa, vagy a 5. Károly császár Luther Mártonhoz, mert akkor lehet, hogy a katolikus egyház berkein belül megindult volna egy megújulás, hogyha talán lehet, hogy politikai nézete is volt, hiszen a választófejedelme Luther mellé álltak, és akkor ők is ebben látták a saját függetlenségüket.
1: Aha. Igen, igen. Hát ugye ő maga Ágoston rendi szerzetes volt. Tehát
2: így van.
1: Ő is onnan indult a római egyházból.
2: Így van. Sőt, nem is onnan indul az ő története. Hát az édesapja jogásznak szánta, és jogi egyetemre járt, csak hát volt egy hitélménye, vagy hogy is nevezem, amikor egy erdőn keresztül ment, és nagy vihar volt. És biztos tudja a hallgatóság az, hogy akkoriban hát ő is, mint egy katolikus, a Szenthez imádkozott, Szent Annához imádkozott, és azt a fogadalmat tette, hogyha ő ezt a vihart épségben túléli, akkor rögtön az első szerzetes rendbe bevonul, és ez volt az Ágoston rendi szerzetes, pontosan, rend, uh-huh, és bevonult ebbe, és így lett belőle szerzetes végül, meg pap. Tehát ő is abban a középkori hiedelemben élt például, ami ellen ő nagyon sokat küzdött, vagy kereste azt az Istent, aki előtt ő, akár így lenne mai szóval mondani, hogy megfelel, aki elfogadja őt.
1: Igen.
2: Tehát ezt az Istent kereste. És csak úgy talált rá, hogy a kezébe vette a Bibliát.
1: Bizony.
2: Staupica rendfőnöke adott a kezébe Bibliát, aztán Wittenbergben a Biblia tanára is lett, és így szép lassan talált rá a kegyelmes szerető Istenre, aki előtt nem az érdemeink szerint felelünk meg, hanem egyedül a hit által, hogy hisszünk Jézus Krisztusban. És amikor ő erre rátalált a szerető Istenre, ez nagyon nagy felfedezés volt a számára.
1: Nagyon fontos, igen.
2: Igen, és talán éppen ezért alakult ki az a küzdelme, ami akkor hát a bűnbocsátó cédulák ellen fordult először.
1: Mert ő észrevette az emberi hibákat ebben az egész rendszerben, ugye? Mert látta, hogy Isten tökéletes, de az emberek nem.
2: Hát azt vette észre, hogy valami olyanért kér pénzt a katolikus egyház, ami ingyen van. Tehát az, hogy a bűnbocsánat,
1: igen,
2: azért fizetni kell, és akkor tudjuk jól, hogy Rómából elindult egy, hogy mondjam kicsit idézőjelben, hadjárat a bűnbocsátó cédulákkal, valójában a Szent Péter Bazilikának a befejezésére gyűjtöttek pénzt.
1: A pénz, persze, igen.
2: Igen, és azt árulták, hogy hát Petzel János, és azt mondta a kis versikével, hogy akinek ha a pénzed a ládába csörren, akkor a lelked a mennybe röppen, és a megfélemlített emberek, azok igen, még a legszegényebbek is fizettek azért,
1: bizony,
2: hogy
1: igen, igen,
2: szeretteik ne ígjenek a tisztító tűzbe, vagy ne jussanak pokolra, vagy ők maguk se, és hát ez eljutott Wittenbergbe.
1: Igen.
2: Luther Mártonhoz is, aki ott pap is volt, és hát a saját nyája az, aki ugyanígy élt ezzel a bűnbocsátott cédulával, és mélységesen felháborodott.
1: Hát ez szúrta a szemét neki, és hát emiatt született meg az a bizonyos 95 pont, amit most vagy kiszögezett, vagy valamilyen módon rögzített a wittenbergi vártemplom kapujára, és ez indította el ezt a folyamatot 1517. október 31-én, mintha tegnap lett volna, amikor az 500 évfordulóra emlékeztünk.
2: Igen, így van, nem is volt olyan régen.
1: Nem is volt olyan régen, és hát most 510 lesz majd jövőre.
2: Igen.
1: Igen, bizony, bizony, és így szalad az idő. Ez egy olyan folyamatot indított el, ami aztán több más egyházat is, más felekezetet is megszült. Ugye rövidesen jött a kálvini irányzat, de azóta már nagyon sok protestáns gyülekezetről, felekezetről beszélhetünk.
2: Hát talán el se tudnánk mondani annyi. Igen. Felekezetre szakadtunk szét, ami egyik oldalról ilyen szívszorító is, hogy a kereszténység így szétszakadt. Másik oldalról azt gondolom, hogy minden egyes szétszakadást valahol az munkálta, hogy meg akart újulni az ember a hitében. Tehát azt gondolom, hogy a reformáció hónapjáról, ha gondolkozunk, akkor ez egy egyik legfontosabb számunkra az, hogy vajon hogy állunk a hitünkkel, meg akarunk ebben újulni, mert hát ezt jelenti visszatérni az eredetihez,
1: igen,
2: visszatérni Jézus Krisztushoz, a Bibliához, a hit által ingyen kegyelemből tanához.
1: Igen.
2: Ezt valahol a szívünkben kell érezni, és nem egyszerűen tantétel.
1: Így van, tehát reformálni kell, visszaformálni, ugye?
2: Így van.
1: Tehát az eredeti forrásokhoz vissza kell térni mindenképpen. Ez egyébként azért hál' Istennek a mostani időkben, amikor hát elég zavaros időket élünk, ettől függetlenül ez most már szépen működik, ugye ökumenének nevezzük ezt, amikor a különféle felekezetek azért megtalálják a közös hangot, és nekem ez nagyon tetszett itt, jó 30 éve élek Cegléden, és az itteni felekezetek közötti kapcsolat, az nekem már feltűnt akkoriban is, hogy nagyon szépen működik, és nem haragszanak egymásra a katolikusok, meg az evangélikusok, meg a reformátusok, meg a baptisták, stb. Stb. Szóval ez egy szép dolog, és ez minthogyha ma már természetesebb lenne.
2: Igen, én is azt gondolom, hogy ma már nem a felekezeti különbségeket kell hangsúlyozni, hanem a felekezeti hasonlóságokat,
1: ugye?
2: Azonosságokat. És nekem nagyon jó élmény az, hogy itt Cegléden például havonta egyszer összegyűlnek a különböző felekezetű
1: jó is az.
2: Lelkészek, uh-huh, meg papok, és van egy közös vacsora. Nagy élmény volt ez számomra múlt hónapban is, és ezen olyan hitkérdések is előkerülnek, ami mindegyikünké. Nagyon jó érzés ez, és jó irány.
1: Jó,
2: és a reformáció napját is, hát végül is együtt ünnepeljük a protestánsokkal. október 31-én délután 4 órakor, ez szombati nap, a nagy templomban, a református nagy templomban lesz istentisztelet. Nálunk különlegessége a reformáció napjának az, hogy október 31-én este 6 órakor úgynevezett Luther vacsora van.
1: Igen, igen, ennek is van hagyománya már, ugye?
2: Igen, ennek is van hagyománya, hát ebben a hagyományba én is beálltam, és nagyon örülök, hogy igen, ilyen kezdeményezés van itt.
1: Igen. De szinte a mindennapok szintjén is megvan ugye ez a kapcsolat, és sok közös rendezvény is van, nem csak amikor a lelkészek ülnek össze, hanem úgy több olyan rendezvényre emlékszem, amikor tényleg a különféle hívők is összejöhettek, és megbeszélhették a dolgokat.
2: Igen, ez, szerintem ez az irány az, ami várható, meg ami előbbre visz bennünket.
1: Igen, ugye október 31-e mindenképpen egy csúcs, kiemelkedő nap. Lesznek-e még ebben a hónapban valamiféle rendezvények ezzel kapcsolatban?
2: Hát nálunk ezzel kapcsolatban nincsen semmiféle plusz rendezvény, ez az október 31, amire készülünk. Azaz, de van, október 30-án lesz egy koncert az evangélikus templomban, Kulcsár Kristóf szervezi.
1: Igen.
2: Én úgy tudom, délután 5 órakor, és ez éppen arról szól, hogy Luther Márton életével foglalkozunk. Méghozzá úgy, hogy mindig lesznek szövegek, amiket felolvasunk, és mindig lesz közben zenei aláfestés.
1: Nyilván az orgona megszólal, hogyha Kristóf ott van.
2: Igen.
1: Az egész biztos. És hát nagyon fontos most is, igen, nem kerek évfordulón is erre megemlékezni, és azért én azt hiszem, hogy nagyon sokat jelent az, hogyha az emberek, a különféle gondolkodású emberek is meg tudják találni azt a közös hangot, amiről szól a Biblia. Ugye?
2: Igen. Végül is mondhatni, egy közös kincsünk van, az a Biblia, és az mindegyikünk kincse.
1: Igen. Úgyhogy itt vagyunk most a beszélgetés készültekor, így nagyjából a hónap közepén. Egy idézettel is készültél, hoztál egy idézetet,
2: én
1: és azt szeretném meghallgatni.
2: Ez 1521, április 18, amikor a 5. Károly előtt kellett arról tanúságot tennie Luther Mártonnak, hogy most mi legyen a tanaival. Hát próbálták a birodalmi gyűlés, a Worms-i birodalmi gyűlés próbálta rávenni Luther Mártont arra, hogy vonja vissza a tanait.
1: Bizony, igen.
2: És ez nekem gyönyörű, mert akkor ezt mondta, hogy ha nem győznek meg a Szentírás szavaival, vagy világos észérvekkel, akkor nem vonhatok vissza semmit. Mert lelkiismeretem Isten igéjének fogja. Lelkiismeretem ellen cselekedni sem nem helyes, sem nem biztonságos. Itt állok, másként nem tehetek. Isten engem úgy segíjen. Amen. Tehát azért ez egy vívódás volt Luther Mártonnak, hogy kiálljon emellett, mert tudta jól, hogy ha ő nem vonja vissza a tanait, akkor kiátkozzák, és ez azzal jár, hogy bárki meggyilkolhatja őt. De gyönyörű számomra az, hogy a Szentírásra hivatkozik, világos észérvekre, a lelkiismeretével. Hát ez a legszebb mondat, mert lelkiismeretem Isten igéjének fogja. Bárcsak mindegyikünk így élné meg a hitét, hogy Isten igéjének fogja vagyunk.
1: Itt állok, másképp nem tehetek. Igen, ez egy legendás mondat. Mi meg itt ültünk, és másképp nem tehettünk, mást nem tehettünk, mint hogy beszélgessünk erről a nagyon-nagyon fontos, az emberiség szempontjából is egy nagyon fontos eseményről, a reformáció megszületéséről, 1517. október 31-éről, és az azóta eltelt sok-sok száz évről. Nagyon szépen köszönöm Heinemann Ildikó evangélikus lelkipásztornak, hogy mindezt elmondta nekünk, és további nagyon szép lelki készülődést kívánok erre a nagyon szép és nagyon fontos ünnepre. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen én is.

0: Manfred Rádió sok magyar zenével. Változatosan.
1: A keddesti beszélgetős műsor első órája lassan a végéhez közeledik, remélem nem bánták meg, hogy eddig is velünk tartottak. Ugye nem bántad meg? Dr. Véres és Veréb Tamás közös felvétele zárja ezt az órát, a következő órában pedig egy különleges kiállításra látogathatunk el, a Kossuth Múzeumban Ellenfény címmel nyílt Csurgai Ferenc szobrászművész kiállítása, ami egészen a hónap végéig megtekinthető lesz. A művésszel fogunk beszélgetni majd a következő órában, úgyhogy a következő 60 percet is érdemes lesz velünk tölteni. Itt van.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
6: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hideg a Cegléd Rádióban!
7: Napos, hűvös idő lesz, módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt. Már látható a fővárosi állatkertben cékla, az 5 hónapos vörös panda kölyök. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is. A zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. Gellért Károly Árpád védelemért felelős, Ötvös Károly közpénzügyi, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbviteli elnök helyettes lett. A 3 tisztviselő közül 2 ügyészként dolgoztak korábban, egyikük pedig az Integritás Hatóság vizsgálati vezetője volt.

0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.
1: Ez volt Jennifer Lopez és David Guetta közös felvétele, a Save Me Tonight című friss 2026-os dalocska. Ezzel indult a keddesti beszélgetős műsor második órája. Most még meghallgatjuk a Compact Discót és a hősöket. A Minden Rendben című 2021-es dalukkal érkeznek ők, és utána pedig érkezik a beszélgetés Csurgai Ferenc szobrászművésszel, akinek Ellenfény címmel nyílt kiállítása a Kossuth Múzeumban. Ennek kapcsán beszélgetünk a művésszel nem sokára, de előbb szóljon a dal.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: A kompakt diszkó és a hősök közös dala után pedig jöjjön tehát a beszélgetés egy különleges kiállításról, ami Ellenfény címmel nyílt meg a Kossuth Múzeumban, és egészen a hónap végéig látogatható lesz. Itt Csurgai Ferenc szobrászművész különleges alkotásait láthatják. Érdemes megnézni a kiállítást, és érdemes tesz meghallgatni azt a beszélgetést, ami már is indul.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Ellenfény. Ezzel a különleges címmel nyílt kiállítás nemrégiben a Kossuth Múzeumban, és itt Csurgai Ferenc szobrászművész alkotásait láthatja a kedves betérő, és most magával a művésszel, Csurgai Ferenccel beszélgethetünk itt a Cegléd Rádió stúdiójában, aminek nagyon örülök, nagy szeretettel köszöntelek itt nálunk, szervusz!
2: Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: A beszélgetés előtti napon, tehát tegnap mondhatni, volt szerencsém megtekinteni ezt a kiállítást, körbejártam alaposan, és nagyon-nagyon sok érdekes dolgot láttam, sok olyan dolgot is, ami nem lepett meg különösebbképpen, hiszen ismerem azért a művészeted egy tekintélyes részét, de voltak ott olyanok, amik egy picit úgy elkerekítették a szememet is. Tehát ezekről a dolgokról beszélgessünk. Ez egy, nehéz kimondani, retrospektív kiállítás, ugye, ami visszatekintőt jelent szó szerint. Visszatekintés, hát úgy közel fél évszázadra tulajdonképpen, ahogy nézegettem ott a dátumokat. Jól számoltam?
2: Hogyha egy kicsit pontosítunk, akkor körülbelül olyan 45 év távlatából
1: akkor nagyjából jósat szóltam,
2: válogatott a kurátor. Ez egy nagyon nehéz és érdekes feladat volt. Talán nem is vállaltam volna, hogyha nem találok benne igazi szellemi kalandot.
1: Igen, mert ez az abszolút egy kaland, mert ugye egyrészt könnyű válogatni mondhatnánk egyik szempontból, mert rengeteg anyag van, hiszen 45 év alatt azért összegyűlik egy csomó anyag, de éppen az adja a nehézségét is neki, hogy akkor melyik maradjon ki tulajdonképpen.
2: Hát, a nehézséget az jelentette legfőképpen, hogy nagyon különböző műfajokban készültek a művek. Bizony. Tehát kezdődik a grafikánál, folytatódik festészettel, fotó, és hát érintőlegesen szobrászat. De hát a szobrászat is két nagyobb csoportra osztható. A betonból készült öntött szobrok, és az új kísérleteket tartalmazó rész a karbonkompozittal megalkotott művek sorozata, ami szintén egy nagy mennyiségű anyag, amiből válogattunk.
1: Igen.
2: Ahhoz a bizonyos térhez illeszkedően.
1: Igen. Én a szobraidat ismertem eddig jobban, és ugye már nem egyszer beszélgettünk itt a rádió stúdióban is a finom betonból készült különleges téralkotásokról, de más fajtákat is láthattunk itt, mint említetted. Igen. Más különleges anyagokhoz is hozzányúltál.
2: Igen, hát tulajdonképpen a karbonkompozit technológiát én egy új szobrászati technológiát igényével kezdtem el fejleszteni.
1: Igen.
2: Ami egy bizonyos ponton 2016 környékén egy olyan fordulatot vett ez a bizonyos fejlesztés, hogy mérnök barátok felhívták a figyelmemet, hogy Feri, hogy tudod-e, hogy tulajdonképpen ez a technológia túlmutathat a szobrászat lehetőségein.
1: De jó.
2: És akkor kezdődött el a Műszaki Egyetemmel egy szoros együttműködés a kutatásfejlesztési program keretében. De nyilván ezen a ponton külön választható kellett, hogy legyen a műtermi alkalmazás és az ipari alkalmazás.
1: Igen.
2: Az ipari alkalmazás gyakorlatilag a múlt évben kezdődött, tehát a kutatásfejlesztésen túl az ipari alkalmazás van, most nem olyan régen befejezett budapesti Flórián téri felüljáró felújítása kapcsán. Aha. Használták a karbon technológiát. Azért ez a talán egymondatos válasz, azért is ragaszkodtak hozzá mérnökök, mert ennek az anyagnak nincs korróziója.
1: Ez nagyon jó, mondjuk ez hasznos, és az azt jelenti, hogy ezek szinte örök életű műnek számítanak, mondhatni.
2: Hídelemeknél ez rendkívül fontos.
1: Hát ott is így van, de a művészi alkotásoknál is, és hát azokat a jellegzetes csurgais formákat azért én megtaláltam itt a kiállításon, és én nagyon szeretem azt, hogy te a térrel bánsz. Ahogy megpróbálod a térbe belelátni azokat a formákat, amiket mi egyszerű földi halandók nem látunk bele, te pedig belelátod, és olyan térbeli alkotások születnek, amik rendkívül érdekesek, és nem csak úgy átszalad rajta az ember szeme, hanem percekig lehet nézegetni, és de érdekes térformák. Ez a tér felosztása egyedi módon, ez mindig is érdekelt téged szerintem, ugye?
2: Igen, hát tulajdonképpen festőként indultam, de már a diploma környékén nagyméretű munkákat kiviteleztem, és hát akkor kézenfekvő volt, hogy beton technológiát fogok alkalmazni, már csak a költségeim miatt is, meg az általam történő kivitelezés miatt is. Tehát, hogy saját magam tudom irányítani a szobor kivitelezésének minden fázisát, ez nagyon fontos volt számomra. A másik dolog pedig, hogy ehhez kapcsolódóan aztán hát több évtizedes kutatás indult el ezáltal, mert hát nyilván nem elégedtem meg azzal a betontechnológiával, ami a kezdetekkor a rendelkezésemre állt. És hát ez egy nagyon hosszú folyamat volt, és amit látsz a múzeumi kiállításon, az tulajdonképpen egy nagyon pici válogatás az én szobrászi munkásságomból.
1: Hogyne.
2: Én szerettem volna egy párhuzamosan egy másik kiállítást is, mert tulajdonképpen ebben az emeleti kiállítótérben igazából a festészet, grafika, fotó van túlsúlyban. Szobrokat szerettem volna bemutatni a művelődési ház kiállítótermében, de erre nem kaptam lehetőséget.
1: Hát most erre éppen nem volt, de hát az elmúlt években azért elég sokszor láthattuk ezeket a műveket, és köztéri alkotásokat is azért itt a városban, és ezek nagyon fontosak, és igen, te az a fajta szobrász vagy, aki nem vésővel és kalapáccsal dolgozik, mint annak idején, ugye Michelangelo mondta talán, ugye, hogy mi sem egyszerű, veszünk egy márványtömböt és a fölösleget lekalapáljuk
2: hát
1: róla.
2: Igen, ennyire igen, egyszerű. Igen.
1: Ennyire egyszerű, de te magad formáltad meg ebből a finom betonból, és aztán később a más különleges anyagokból ezeket a rendkívül különleges formákat, de a térrel való játék azért valahol még a kétdimenziós alkotásaidban is, mintha megjelenne. Jól éreztem én ezt?
2: Jól érezted, és hát a Zakar József múzeumigazgató kurátor által válogatott anyagban számomra az igazi szellemi kaland és igazi meglepetés a saját munkáim között, hogy ezt mondjam. Igazából a fotóanyag volt
1: igen.
2: A meglepetés, uh-huh. Ami tulajdonképpen a 80-as évek közepén és 90-es évek elején készítettem. Ezek túlnyomó rész performatív fotók, és ezek nem voltak soha kiállítva. Ezek negatívban el voltak téve egy fiókba, vagy a kisméretű fotók mappába el voltak téve, és most tulajdonképpen a kiállítás adott arra lehetőséget, és a kurátori szándék adott erre lehetőséget, hogy készítsünk egy válogatást ezekből a fotókból. Amit lehetett, ami bemutatható volt, azt eredetiben állítottam ki, ami olyan állapotban volt, hogy nem lehetett úgy egy az egyben használni, akkor frissen előkerült negatívokról nagyítattam.
1: Igen.
2: És ez jelentett egy olyan élményt mindannyiunknak, ami miatt érdemes volt dolgozni ezzel, illetve hát ez egy elég költséges műfaj.
1: Igen.
2: Magas minőségben ezeket kinyomtatni, úgyhogy ez számomra is egy élmény volt.
1: Igen, igen. Az, hogy ellenfény ez a címe a kiállításnak, ez honnan jön? Te találtad ki?
2: Igazából nem. Egy picit visszakanyarodva el kell mondanom, hogy talán, ha minden jól megy, akkor tavasszal fog megjelenni egy album a munkásságomról.
1: Na, ez szép.
2: És az egyik tanulmányt Mélyi József művészettörténész írta, és az ő tanulmányának címe tulajdonképpen aha. Az ellenfény, és az, amit a József ír és gondol, és a beszélgetésekből kirajzolódott benne, az arra vezette őt, hogy ezt a címet adja az írásának, és én úgy gondolom, hogy ez egy találat.
1: Igen.
2: Az én művészi munkásságomra, az én szerepvállalásaimra és az én évtizedek alatt elfoglalt helyzetemre jellemző.
1: Igen, igen. Részesen fogy itt a műsoridőnk, de mindenképpen kíváncsi vagyok arra, hogy egy ilyen retrospektív kiállítás, egy ilyen visszatekintő kiállítás, ez most mi a számodra, egy életmű kiállítás, avagy egy újabb lendület még egy következő alkotói korszakhoz?
2: Tulajdonképpen én azt hiszem, hogy ez egy metszet. Mert a festészeti munkásságomból is egy válogatás, egy azt nem mondom, hogy apró, de egyáltalán nem törekszik a teljességre a válogatás, mert a hely mérete miatt ez nem is lehetséges.
1: Persze.
2: Természetesen a grafikából is egy rövid válogatás, a fotóból is válogatás, betonszobrokról ne is beszéljünk, tehát ott összesen, ha jól emlékszem, a karbonokkal mindennel együtt 10 darab szobor, kisméretű, illetve könnyű munkák, amiket föl tudtunk vinni az első emeletre. Hát a visszatekintés abban az értelemben nagyon fontos számomra, hogy nagyon sok mindent én is először látok kiállítótermi körülmények között.
1: Nem mindegy.
2: Például a grafikai sorozatban a 12 rejtőző vagy a maszkok egyáltalán nem volt soha kiállítva.
1: Igen, igen.
2: A fotók igen. Egyáltalán nem, és a szobrok között is egy csomó olyan dolog van, ami egyáltalán nem volt kiállítva, vagy Cegléden nem volt kiállítva.
1: Igen, igen. Az egyik nagy kedvencem volt az Önarckép című alkotás, amire először ránéztem, és úgy át is szaladt rajta a tekintetem, de nézem, hogy ez a cím, hogy Önarckép, és úgy jobban belenéztem a szemedbe, úgymond, és valóban ott volt Csurgai Ferenc, kérem szépen, azon a képen, vagy ott van ezen a képen, és meg lehet ismerni, egy nagyon különleges egyedi látásmóddal ábrázoltad önmagad, ami nekem nagyon-nagyon tetszett, és egy nagyon jellegzetes képe lett, és egy műtárgya ennek a kiállításnak, én azt hiszem, ugye?
2: Meg kell, hogy cáfoljalak.
1: Na, nem tudsz.
2: Nem Önarcképnek készült, de kétségtelen, hogy nem tagadhatom le. Nem is volt ez a címe egyébként. Ezt a kurátor fölvállalta, hogy át is fogja címkézni. De nem lehet megtagadni, igen. Igen, igen. Igen. Az a homok improvizáció, amit ott véletlenül elkövettem, az nem lehet más. Ebben tökéletesen igazad van, de nem volt ez a címe, hogy Önarcskép.
1: Csak de az lett belőle.
2: Az lett, igen.
1: Az lett belőle, mint ahogy gyakorlatilag mondhatni, hogy ez az egész kiállítás egy Önarcskép azért valahol.
2: Természetesen.
1: Ugye? Ez az Ellenfény nevű kiállítás, ami most még október 30-áig megtekinthető a Kossuth Múzeumban, és erről tudtunk most beszélgetni a művésszel egy nagyon-nagyon kicsit, és még lehet, hogy most kéne belefognunk igazából a beszélgetés lényegébe, de a lényeg igazából ott van a múzeumban, és tessék elmenni, és tessék megnézni, és gyönyörködni benne, és ha alkalmasint véletlenül te is arra jársz,
2: természetesen,
1: akkor
2: szívesen.
1: Esetleg ott is lehet veled beszélgetni majd ezekről az alkotásokról, amik mindenképpen méltóak arra, hogy egy ilyen szép kiállítótérbe bekerüljenek, és hogy az emberek megnézzék őket. Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál ide a stúdióba, és köszönöm az élményt, a kiállítás élményét is, és a beszélgetés élményét is, és a további jó munkát.
2: Én is köszönöm. Köszönöm a meghívást, és remélem még sokan ellátogatnak a múzeumba.
1: Úgy legyen. Csurgai Ferenc szobrászművész volt a vendégem.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Nos, kedves hallgatók, lassacskán véget ér a keddesti beszélgetős műsor. Még egy dalocskát azért ide illesztünk. A New Level Empire és Dear Henny közös dala lesz ez. 2024-ből szól a Neked Valóság című különleges című dalocska. Úgyhogy én ezzel köszönöm meg mai figyelmüket, és számítok rá holnap, szerdán ugyanebben az időben, 6 és 8 óra között este. Úgyhogy remélem akkor is együtt töltjük majd az időt. Szatmári Gábor búcsúzik, további nagyon szép estét kívánok mindenkinek, találkozzunk tehát holnap is. Minden jót, viszont hallásra!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkarság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
3: A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére! Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben. Jöjjön el hozzánk a gyermekorvosi rendelővel szembe, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába!
4: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglédi Rádióban!
5: Napos, hűvös idő lesz. Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország. A Néprajzi Múzeumba költözik a Hortobágy. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország, miután lezárult a hazánk ellen indított kondicionalitási eljárás. Emellett újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizon Európa program a magyar egyetemisták, kutatók számára. Kármán András pénzügyminiszter a döntés kapcsán hangsúlyozta, a pozitív értékeléshez a többi között helyre kellett állítani a jogállamot, átláthatóbbá kellett tenni a közbeszerzéseket, és fel kellett számolni a kekvákat, azaz a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. Magyarország jelentős haladást ért el a jogállamiság helyreállítása érdekében, jelentette ki a brüsszeli igazságügyi biztos az uniós miniszterek tanácsülése előtt Luxemburgban, ahol napirendre tűzték a hazánk elleni 7. cikk szerinti eljárást is. Michael Magrath ugyanakkor emlékeztetett, hogy az eljárást az Európai Bizottság nem állíthatja le. Ez kizárólag a kezdeményező Európai Parlament hatásköre, de a tagállamokat tömörítő tanács is dönthet úgy, hogy nem folytatja tovább. Ukrajna már 2 napja nem támadott orosz olajfinomítókat és energetikai létesítményeket, eleget téve Donald Trump amerikai elnök javaslatának, mondta Volodymyr Zelenszky. Az ukrán államfő emlékeztetett, Oroszország ez alatt a 2 nap alatt 19 ukrán régió ellen intézett támadást, nem kímélve az energetikai létesítményeket és a létfontosságú infrastruktúrát. Washington folytatja a hírszerzési értesülések megosztását Ukrajnával, mondta Donald Trump. Az amerikai elnök közölte, Kijevvel és Moszkvával is együttműködik a háború lezárása érdekében. Meggyőződését fejezte ki, hogy Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszky is véget vetne a háborúnak, de mint fogalmazott, sok a gyűlölet köztük, és nem tudják, hogyan lépjenek ezen túl. Budapestre költözik a Hortobágy. Szombaton a pásztorkodás világát idézik meg a Néprajzi Múzeumban. Az intézmény a többi között viselet és pásztorkutya bemutatóval, kézműves vásárral, közös mesealkotással és hangszerpróbával, valamint múzeumpedagógiai foglalkozásokkal várja a látogatókat.
4: Az időjárásról.
5: Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Szerdán csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül, hajnalban 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol fagyhat. Napközben 13-19 fok valószínű. A hét második felében is marad a csendes őszi idő, néhol 20 fokkal.
4: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.
6: We were good,

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Vörös Tendi a mikrofon mögött, és ez itt a Cegléd hangja, a Cegléd Rádió olyan műsora, amelyben én fölteszek egy kérdést, és önök pedig jobb esetben válaszolnak a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy akár az e-mail címünkön kívánság@ceglidradio.hu, de van egy Facebook oldalunk is, facebook.com/ceglidradio, persze ez utóbbi kettő mind ékezet nélkül, és akkor itt is fogadjuk az üzeneteket, de leginkább azért az e-mail és az SMS szokott népszerű lenni. A kérdés már ismerős lehet, amit már felteszünk, kicsi a világ, mi jut eszébe erről? Ugyebár itt olyan történeteket várunk, amikor egy véletlen folyamán összefutunk valakivel, akár a világ másik felén, akit valahonnan ismerünk, és ezekből érdekes történetek születnek. Nem első alkalommal foglalkozunk a témával, úgyhogy bőven vannak bent maradt üzeneteink, még az előző adásban küldtek önök nekem válaszokat, ezekkel kezdünk, aztán pedig a ma beérkező üzenetekkel megyünk majd tovább, úgyhogy szerintem érdemes lesz figyelni, nagyon jó sztorikat kaptunk már az első adás alkalmával is. És hát, nem is húzom tovább az időt, már is megyünk Ferenc üzenetével. Egy időszakban idegen rendészetben dolgoztam itt helyben, viszont felmondtam, aki nincs benne az idegen rendészetben, nem értheti, de a lényeg, hogy ha elhagyod a testületet, akkor fel kell menni mindig a főhadiszállásra Budapestre, hogy osztályonként kijelentkeztessenek ilyen-olyan jogkörökből. Tehát fent voltam már ott Budán, és volt egy befizetéses dolog, amiért gyorsan át kellett ugranom a szomszédos helyi kispostára. Sorra kerülök, fizetném be a csekket, erre az ügyintéző nő mondja, hogy ne akadjak ki, de ismerte az apámat, elég jóban voltak, amikor fiatalok voltak. Persze ez nem akkora lehetetlen találkozás, csak nem számítottam rá, hogy egy random postán idegen városban a nevem alapján beazonosítanak engem, és 30 plusz éve halott apám emléke kerül elő. Hát igen, nagyon durva, és hát ebből azért lehet, hogy csak én látom bele, de hogy elég jóban voltak, és egy hölgy ügyintéző volt, ki tudja, lehet, hogy egy korábbi párkapcsolatával találkoztál tulajdonképpen, és ez azért mégiscsak elég durva, szóval ki gondolta volna, főleg, hogy már apukátok régóta nincs veletek, vagy nincs veled, hát így különösen izgalmas lehetett ez a történet, és hát nagyon köszönjük, hogy megosztottad velünk. Már is megyünk tovább, kedves hallgatók, méghozzá Iza üzenetével. Alacsony létszámú suliba jártam gimibe, volt egy srác pár évvel fölöttem, akit nagyon durván crusholtam, nem nagyon beszéltünk, sőt szinte egyáltalán, aztán ő átment egy másik iskolába. Itt én teszem hozzá lábjegyzet, hogy egy kicsit bele volt zúgva, a crusholta, ezt jelenti. Folytatom, pár évvel később Budapesten jártam iskolába, és diákmelóban egy irodában dolgoztam, kb. Egy sarokra volt egy túrabolt, ahová bementem egyik nap melló után megnézni egy túrazsákot. Hát ki dolgozott ott, ha nem az a srác, akire teljesen rá voltam állva anno. Természetesen, hát bemész egy túrazsákot megnézni, teljesen, hát semmire se számítva, és akkor meglepetés, ott van a srác, akibe bele voltál zúgva egy kicsit. Az a kérdés már csak, kedves Iza, hogy tulajdonképpen beszélgettetek-e, vagy lett ebből valami utána, vagy csak ugyanúgy csöndesen, szinte egyáltalán meg nem szólalva kikérdezted, vagy föl lehet dobni, hogy emlékszel-e rám ilyenkor, tehát egyből lehet beszélgetni. Persze az is lehet, hogy már változtak ezek az érzelmek, és már nem úgy voltál iránta, vagy van valakid azóta. Lényeg az, hogy tök jó találkozás volt, és hát ilyen találkozásokat várunk, amikor azt mondhatjuk, hogy hát kicsi a világ. Önnek mi jut eszébe erről? 0635-925-925-ös vagy kívánság@ceglidradio.hu. Tartsanak velünk!
1: Cegléd Rádió! Sok magyar zenével!

0: Kicsi a világ, ez a mai adásunk mottoja, kedves hallgatók, itt a Ceglét hangjában, ugyanis, hogyha ezt hallja, hogy kicsi a világ, önnek milyen történet jut eszébe? Ez a kérdés már második alkalommal, mert hogy korábban elemeztük már ezt a témát, rengeteg üzenetet kaptunk, és ezekkel a bent maradt üzenetekkel kezdjük a műsort, aztán pedig, hogyha kapunk új üzeneteket a 0635 92 95-re, vagy a kívánság kukac@ceglidadio.hu-ra, akkor természetesen várjuk ezeket is, és a műsor későbbi szakaszában sorra kerülnek majd. Ugye én ilyen sztorikat meséltem még az előző adásban, hogy azért Amerikában összefutni magyarokkal egy gyors étterem pincéjében az azért elég meglepő tud lenni, de ott legalábbis nem ismerősökről volt szó. És arról is beszéltünk egy kicsit, hogy az agy azokat jegyzi meg, azokat a sztorikat, ami valamilyen ismerős dologhoz kötődik. Tehát lehet, hogy rengeteg emberrel vagyunk egyszerre egy helyen, és lehet, hogy több ismerős is ott van, de velük nem futunk össze. Viszont ha egyszer összefutunk, ezt az agy annyira kiemeli emlékként, hogy a többi szinte átlagos dolog, egy városban egy egyszerű túra, vagy egy városnézés, az nem marad meg annyira, mint mikor egy ismerős alak megjelenik. No, nem is húzom tovább az időt, mert rengeteg válaszunk van. Itt is a következő. USA-ban voltam cserediák programon. Egy kis faluban volt egy autókiállítás, tipikus régi maszkülkárok. Az amerikai családdal mászkáltunk, akiknél aludtunk, egyszer csak megáll mellettünk egy házaspár. De komoly! Ezen jól felrögtem, aztán egy tök jót dumáltunk, nagyon rendesek voltak. Hát igen, hogyha nem is kell csúnya szót hallanod, bár szerintem a magyaroknál ez tipikusan így van, hogy egy B betű szóra kapja fel a fejét az ember, és hogyha ezt meghallja, akkor egyből úristen, magyarok vagytok, és lehet menni dumálni, de egy ilyen dekomoly ezt is persze meghallja az ember, feltűnik neki, úgyhogy hogy ne mennénk oda dumálni ilyenkor egy kicsikét. Következő üzenetünk, haverokkal Budapest utcáit jártuk, hajnalodott, amikor mellénk csapódott egy random fószer, kiderült, hogy ismeri annak a sásznak az apját, aki nem budapesti, 10-20 éve jóba voltak. Eltelik 6-8 hónap, újabb éjszakázás, lépünk ki a kocsma ajtaján, és abban a percben szembe jön ugyanez a csávó, ő megismer minket és ordítva köszön nekünk. Na ez is nagyon jó, mikor már egyszer találkoztok és megállapítjátok, hogy van közös ismerettség, vagy legalábbis valamilyen szálon tudtok egymásról, aztán pedig 7-8 hónap múlva egy újabb összefutás ugyanezzel a sráccal, akár pont ugyanott. Ez is tök jó, nagyon szépen köszönjük, ezt egyébként Martin küldte nekünk. Érettségi bankett után még bulisztunk erre-arra, fel akart szedni egy idősebb, nem vonzó, elég egyértelműen fizetős hölgy. Kb. Úgy menekültem el, mert nagyon nyomult rám, másnap kimegyek kiútonodni a strandra, és egyből szembe jött, csak bámultunk egymásra, aztán nem szóltunk semmit. Hát egyébként igen, ez is ilyen, Laci üzenetét olvastam föl, ez is ilyen, hogy hát kicsit erőszakosan nyomul rád, és ez egyébként egy buliban is megtörténhet egy egyáltalán nem fizető szolgáltatás esetében, és aztán másnap valahol összefuttok, és az olyan kellemetlen szituáció, nem? Olyan furcsa tud lenni. Minden esetre köszönjük szépen az üzeneteket, és hogyha önnek is van ilyen sztoria, amiről az jut eszébe, hogy kicsi a világ, már küldheti is nekünk a 0635 92 925-re, vagy ha kicsit hosszabb, akkor a kívánság kukac@ceglidradio.hu-ra.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: jut eszébe arról, hogy kicsi a világ, ez a Ceglét hangja mai témája, és már nem első alkalommal, korábban beszélgettünk erről a témáról. Érdekes, meglepő helyeken összefutni ismerősökkel, vagy ismerősök ismerőseivel. Ilyen történeteket várunk a 0635-925-925-re, vagy a kívánság@ceglitradio.hu-ra. És egy névtelen üzenet küldünk, e-mailt választott, az e-mail formációt még annak idején, amikor először bedobtuk ezt a témát, és három történetet is leír nekünk, úgyhogy kicsit hosszabb lesz ez az üzenet, de már bele is vágunk. Pest megyében nőttem fel, anyukám, anyukája meg Sopron környékéről jött el a 40-es években. Lehettem vagy 8-10 éves, amikor Petőházán, nem annyira messze az említett falutól, de azért nem ott, strandoltunk a Sopron környéki rokonokkal, és én éppen egyedül mászkáltam. Oda jött egy néni, hogy én biztos Irmus unokája vagyok. Mondtam, hogy csókolom, tuti nem, az egyik nagyanyám Erzsébet, a másik Éva. Bár tény, hogy a környékről származik. De a néni csak kötötte az ebet a karóhoz, én már elég kínosan éreztem magam, amikor odajött az egyik felnőtt rokonom, köszönt a néninek és bemutatkozott. Az Irmos legkisebb unokája. Kiderült, hogy ez volt a gyerekkori beceneve a nagymamámnak, ezek szerint eléggé hasonlítottam rá. 2. Mentem Las Vegasba konferenciára. Elég laza vagy, ezt csak én teszem hozzá, szóval mentem Las Vegasba konferenciára, nem igazán kürtöltem világgá a sztorit. Ültem a reptéren, nyomkodtam a Facebookot, az egyik gimis osztálytársam, aki már évek óta Floridában lakik, rakta ki sztoriban, hogy irány Las Vegas. Írtam neki, hogy jó, én is oda tartok, úgyhogy lett egy mini osztálytalálkozónk. Ez egyébként tök jó sztori, és pont akkor kerül ki a Facebookra ez az apróság, amikor te is mész. 3. Az irodánk átköltözött a 11. kerületből a Víg Színház mellé. Rendeltem kaját, azt hiszem a Béres Alexandrától, kártyával fizettem. Késett a kaja, felhívtam a központot, hogy mi van. Mondom a nevem, kérdezik a kerületet. Mondja a nő, hogy már kivitték a kaját, a készpénzes fizetést meg akkor holnap. Mondom neki, hogy én ugyan meg nem kaptam a kaját, viszont már kifizettem online. Értetlenkedve kérdezett egy utca nevet, ami majdnem stimmelt, 2 utcára volt. Mondtam, hogy majdnem. Ásott még kicsit, és kiderült, hogy egy druszám is onnan rendelt, és ő már tényleg megkapta. Összesen 3-an élünk ezen a néven az országban. Amit mi nem tudtunk meg, de azért az érdekes, és amúgy az is érdekes, hogy egymás neveire rákeresünk. Először is nem kalandozok, köszönjük az e-mailt és a 3 történetet, mind nagyon jó volt. És hogy én is rákerestem már arra, hogy Vörös Nándorok léteznek-e, és persze léteznek, sőt, gondolkoztam is azon, hogy majd egyszer egy találkozót valamikor elkezdek szervezni Facebookon, hát ha többen is eljönnének, és akkor megismerhetjük egymást, de főleg egy olyan név esetében, ahol csak 3-an vagytok, azért az nagyon durva, hogy pont 2 utcára lakik tőled az alter egód, ha mondhatom így. Minden esetre nagyon jó a sztori, és köszönjük szépen. Ha ön is e-mailezne, mert hosszabb az üzenet, akkor a kívánság@ceglitradio.hu-t, ha pedig SMS-ezne, mert rövidebb, akkor a 0635-925-925-ös SMS számot javaslom önöknek, mert még küldhetnek üzenetet. Még van egyébként egy hosszú e-mailünk, és azután jönnek az új üzenetek, amiket már ma kaptunk önöktől arra a kérdésre, hogy milyen történet jut eszébe arról, hogy kicsi a világ.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős. We'll be right back.

0: Kicsi a világ, milyen történet jut eszébe erről a kifejezésről? Ez a Ceglit hangja mai kérdése, és még egy üzenetünk van, ami régebbi, viszont nagyon sok mindent írt le a kedves hallgató, szintén e-mailben, aztán pedig már a ma küldött üzenetek érkeznek, hogyha ön is elküldeni megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailen a kívánság@ceglidradio.hu-n. Egyik se olyan komoly, írja a kedves hallgató, de pár példa, ami hirtelen eszembe jutott. Feleségem egyik barátnőjét ismertem már egy ideje, de a párjával azt hittem, hogy sosem találkoztam még, de kiderült, hogy az unokatesóm egyetemi szaktársa, és sokat bulisztunk együtt annó. Egyik Pest megyei ismerősömről megtudtam, hogy félig görög, majd mikor elmondtam a miskolci görög származású egykörű tanárom nevét, kiderült, hogy ő a nagybátyja. Volt egy kollégám, egy általánosba járt a nagybátyámmal. Ugyanakkor, ugyanabban az utcában voltunk a feleségemmel, csak akkor még nem ismertük egymást. Pesten lakótársam volt az egyik tag, a másik meg miskolci haver, most egy baráti kiruccanáson, ahol ők először találkoztak, kiderült, hogy mindketten ugyanazt a csajt, kedvelték, az ország egy random harmadik pontján. Végül feleségem kedvenc tanára gimiben az volt, aki kirúgatta ugyanonnan az Ariát. Egyébként ez az Aria kirúgás kicsit olyan, mint amikor József Attilát elbocsátják. Jó, nem akarok túlzásokba esni, de mind a 2-4-6 sztori egyébként izgalmas, és hát igen, ez is azt mutatja, hogy kicsi a világ. Aztán van még egy kiegészítés, utóiratként jut eszembe, a legkomolyabb az volt, mikor jöttek a cikkek, hogy messzebb, külföldön megtaláltak egy magyar lányt feldarabolva valami parkban. Általánosban felettem járt egy évvel, egy faluban laktunk. Hát azért az elég beteg, mármint, hogy igen, vannak ilyen sztorik sajnos, és amikor így rájössz, hogy te ezt az embert ismered. Most nem vág ide annyira, de az öcsém feleségének, tehát az én sógornőmnek a testvére nagyon sokat telekocsizott ki Bécsbe, és hát volt egy eset, amikor dobozokat kellett volna elhoznia, de ő nem ért rá, akkor nem utazott, és kiderült, hogy abban a dobozokban bizony emberi maradványok lettek volna, amit végül más hozott haza, szerencsére nem ő, és nem ő nem is tehetett volna az egészről, tehát általában utasokat vitt, de az egyik fix utasa megkérte, hogy most dobozokat hozzon már haza, és azt végül nem tudta elvállalni, hála Istennek. Úgyhogy igen, csak óvatosan ezekkel a sztorikkal, de ez is olyan, hogy így meglepődsz, mikor ezt a hírt később olvasod, vagy látod a sajtóban, vagy egy híradóban, és akkor rájössz, hogy ezt te is lehettél volna, nem sokon múlt, ilyenkor is hasonló történetek jutnak az ember eszébe. Annó, amikor egyetemre mentem, ez már egy új üzenet, kedves hallgatók, beköltöztem az egyetemi koleszba, szobatársam lett volna egy lány az évfolyamról, de nem költözött be a kollégiumba, később jöttem rá, hogy ki az. Nem sikerült az első fél évem, így fél évet kellett ismételnem, a második fél évben új lány jött a csoportban, akinek előző évben a második fél évben nem sikerült. Mikor beszélgetni kezdtünk, kiderült, hogy ő lett volna a szobatársam. Mesélte, hogy egy másik kollégiumban lakik, később teljesen ott hagytam azt az egyetemet, egy teljesen másik irányba jártam, ahol csak az utolsó évben költöztem kollégiumba. Éppen álltam a portán, amikor rám köszönt valaki, ugyanaz a lány volt. Na, ez most már viszont tényleg fura, amikor háromszor is összehoz titeket a sors, vagy hát egyszer majdnem, aztán igen, aztán még egyszer igen, ezzel valamit kezdenetek kell, én azt mondom, minden esetre köszönjük a sztorit Évának. És hát kedves hallgatók, az első óra végére is értünk, azért van egy teljes második óránk, tartsanak velünk akkor is, hamarosan a hírek és néhány zene után folytatódik a Ceglét hangja.
1: Ceglét Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: a Ceglédi Rádióban.
1: Napos, hűvös idő lesz. Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország. Letartóztatásban marad Hankó Balázs. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Lezárult a Magyarország ellen indított kondicionalitási eljárás. 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel. Újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizont Európa program a magyar egyetemisták és kutatók számára. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, közösségi oldalán üdvözölte az Európai Unió tanácsának döntését, amellyel, mint fogalmazott, új fejezet kezdődik Magyarország és Európa számára egyaránt. Letartóztatásban marad Hankó Balázs és Varga Bajusz Veronika. A korábbi kulturális és innovációs miniszter és államtitkára ügyében a kecskeméti törvényszék helyben hagyta a kecskeméti járásbíróság október 1-i döntését. A törvényszék szerint megalapozottan gyanúsítható a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés bűncselekményének elkövetésében, valamint fennáll a szökés, elrejtőzés és a bizonyítás jogellenes befolyásolásának veszélye. Kiírta a közmédia vezérigazgatói pályázatát a Független Közmédia Testület. Olyan szakembert keresnek, aki elkötelezett a közmédia alapértékei, a függetlenség, a sokszínűség, az egyetemes elérés, az igényesség és az elszámoltathatóság mellett, valamint képes a közmédiát tartalmában és technológiájában is a közönség igényeihez igazítani. A pályázatokat november 12-éig várják. Washington folytatja a hírszerzési értesülések megosztását Ukrajnával, mondta Donald Trump. Az amerikai elnök közölte, Kijevvel és Moszkvával is együttműködik a háború lezárása érdekében. Meggyőződését fejezte ki, hogy Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij is véget vetne a háborúnak, de mint fogalmazott, sok a gyűlölet köztük, és nem tudják, hogyan lépjenek ezen túl. Az egyik legmagasabb francia állami kitüntetéssel díjazták Jancsó Júlia műfordítót. Az alkotó az elmúlt években megjelent Proust összkiadás fordítójaként vehette át az elismerést Franciaország budapesti nagykövetétől. Jancsó Júlia 30 évig dolgozott az Eltűnt időnyomában című, csaknem 4000 oldalas világhírű regény magyar nyelvű fordításán. Az első teljes és egységes magyar nyelvű kiadás 2024-ben jelent meg.
0: Az időjárásról.
1: Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Szerdán csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül, hajnalban 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol fagyhat. Napközben 13-19 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja is, annak is a második órája, kedves hallgatók. Kicsi a világ, milyen történet jut eszébe erről? Ez a mai kérdésünk, és már nem első alkalommal. Korábban feltettem ezt a kérdést, akkor is, és most is elég sok üzenetet kaptunk. Úgyhogy először a bent maradt üzenetekkel kezdtünk, de most már az új üzenetek kora jött el, úgyhogy bőven azokat olvasom, amik ma érkeztek meg a Ceglét Rádió elérhetőségeire. Ezek a 0635-925-925-ös SMS számunk és a kívánság@cegletradio.hu-s e-mail címünk. Gyerekkoromban rendszeresen jártam táborba, a közeli faluba, és az egyik évben lejött Pestre egy testvérpár, a lány akkor lehetett kb. 14, a fiú 11-12. Nagyon kedvesek és nagyon szépek voltak emlékeim szerint, és többször eszembe jutottak az évek során, ez kb. 2002-ben lehetett, ekkor voltam 8 éves. Le akartam őket csekkolni Facebookon, de átlagos nevük volt, és sosem tudtam megtalálni őket, úgyhogy ezzel fel is hagytam. Aztán egyik este teljesen random eszembe jutott, hogy volt egy baranyai osztálytársam, semmi köze nem volt sem a faluhoz, sem a szülővárosomhoz, megnéztem a profilját, és akkor már a nővérét is, hogy mi lehet vele. Láttam, hogy férjhez ment egy szőke sráchoz, akit ugyanúgy hívtak, mint a fent említett fiút. Rámentem a képre, és ő volt az. A testvérét is megtaláltam az ismerősei között. Az maradt csak ki a történetből, kedves János, hogy vajon felvetted-e velük a kapcsolatot, mert ez azért nagyon érdekelt volna, hogy azóta beszéltetek-e, és ők emlékeznek-e rád, szóval ez tök izgalmas lett volna. Kár, hogy ezt nem írtad le, de így is nagyon jó a sztori. Tehát nem emlékszel rájuk, jó pár évvel később pedig egy ismerősödre rákattintasz, és ő lett a férje. Pontosabban a férj lett ez a srác, akit megismertél ott a táborban. Szerintem ez zseniális. Most egy olyan sztori jutott eszembe. A párom Budapestről költözött ide, most már mondhatom, hogy a feleségem, és Budapestről költözött Ceglédre, és ott ő színházzal is foglalkozik, és az egyik rendezőtársa, sajnos már nincs köztünk, vele nagyon jóba volt, és együtt találtak ki darabokat, együtt írtak, együtt rendeztek. Eltávozott az élők sorából sajnos ez a srác, és jó pár évvel később, mikor már itt Cegléden laktunk, egy közösségi rendezvényen lépett oda egy hölgyhöz beszélgetni az én párom, mert ő ilyen ismerkedős típus, oda lépett a hölgyhöz, elkezdtek beszélgetni, és később, aznap este, mikor bejelölték egymást Facebookon, akkor jöttek rá, hogy ez a hölgy, aki ez az én párom odalépett, ez annak a pesti rendezőnek a húga, akivel ő együtt rendezett annak idején. Tehát a Facebook kellett hozzá, hiszen a közös ismerősök között meglátták az úriembert, és ekkor esett le nekik, hogy ilyen kicsi a világ, és egymáshoz léptek oda egy ceglédi rendezvényen, miközben ők egy Pesten működő páros voltak, és hát ez teljesen hidegrázós még most is a pillanat, amikor így valahogy egymásra találnak, és pont ahhoz megy oda, aki a húga a volt rendezőtársának. Szóval ez elképesztő, nem tudtak egymásról semmit, nem is ismerték föl egymást, de mégis hozzáment oda ezen a ponton. Na mindegy, azt hiszem, hogy el is kell rendelnem a szünetet, hogy kicsit én is magamhoz térjek, mert egyszerűen ez van, kicsi a világ. Önnek milyen történet jut eszébe erről? 0635-925-925 vagy kívánság@ceglédrádió.hu.
1: FM 92.5 Ceglédrádió. Minden dal közös ismerős.

Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, ahol a mai témánk nem más, mint hogy kicsi a világ, önnek milyen történetű beszélbe erről, 0635 92 92 5-ös. Vannak történeteink, és már megyünk is tovább Patrik üzenetével. Még kistini koromban volt egy nagyon jó barátnőm, akivel sokat beszéltem a neten. Aztán egyszer meglátogattam egy haverom egy másik városban, és akkor kiderült, hogy a barátnőm és ez a haverom tejtesók voltak kiskorukban, teljesen egymástól függetlenül ismertem meg őket. Ez is nagyon érdekes, amikor te vagy egy közös pont, és ők ezáltal találkoznak valahogy. Szóval ezek nagyon érdekesek, nagyon köszönjük a sztorit. Nekem kettő is van, írja a kedves hallgató, az első velem esett meg, hogy oroszlányban laktunk lakótelepen olyan 4 éves koromig, aztán elköltöztünk Tiszafüredre. Ott 17 éves koromban kb. Az akkori legjobb barátom Tinderen megismerkedett az első csajával, aki történetesen oroszlányban lakott, és mint kiderült, ugyanabban a lépcsőházban laktunk, csak én 2 szinttel fentebb, és óvodatársak is voltunk. A másik apukámmal esett meg, akinek volt egy kedves egyetemi ismerőse Miskolcról, akivel nem találkoztak és nem beszéltek egyetem után. Aztán pár évre rá, amikor munka miatt Torontóban volt apukám, a reptéren összefutottak. Azután eltelt pár év beszéd nélkül megint, aztán újra összetalálkoztak, csak ezúttal Csíksomjon több százezer ember között pont egymás mellett álltak meg a tömegben, ezután pár évvel pedig, mikor apukám Pesten volt a dugóban, nem pesti, csak néha jár fel, ez a kedves ismerőse gurult be mellé a kocsival. Na hát igen, erre mondom azt, hogy ezzel már tényleg kezdeni kell valamit, hogyha így összehoz titeket az élet random pontokon valamiért, annak biztos, hogy oka van, és vegyétek fel a kapcsolatot, ez már nem lehet véletlen. Hát biztos volt pár, írja a kedves hallgatónk, most ami rémlik, hogy beszélgettem egy csajjal a munkahelyen, aki mesélte, hogy hol lakik, stb. Mondtam, hogy nem ismerem a települést. Erre mondott valamit a nagyszüleiről, és kérdeztem, hol laknak ők. Erre mondja, hogy ha azt nem is ismerem, ő hol lakik, a nagyiék helyszínét sem fogja tudni. De azért elmondtam, erre ugyanazt a helyszínt mondta, ahol az én keresztapám él, és mint kiderült, még szomszédok is a nagyszüleivel. Másik, hogy kötelező gyakorlat volt a suliban, és én egy bizonyos helyre akartam menni, és utána néztünk, ki a vezető, stb. Beszéltünk is vele telefonon, de nem részletesebben, hisz nem ismertük. Pár hétre egy fiatal csaj leült mellém a buszmegállóban, és valamiről beszélt, majd ott lyukadtunk ki,

hogy az a bizonyos főnök amúgy neki az esti gimis tanára. Ezért is furcsa, mert nem ugyanarról a városról beszéltünk, ahol a munkahely és a beszélgetés van, vagyis történt. Ezt Attila küldte nekünk, és igen, azt kell, hogy mondjam, hogy kicsi a világ. Pár éve a barátaink hívtak, hogy a multicégnél, ahol dolgozott, a pár női tagja szervez zárt körű túrát Eszék mellé a kopácsi halnapokra. Be kellett fizetni valamennyit, és ott egyháznál főznek nekünk helyi tradicionális halászlét, meg sütnek pontyot, stb. Mikor odaértünk, kiderült, hogy az egyik helyi specialitást egy motoros havaron főzi, aki itt lakik két utcára tőlünk. Ezt Martin küldte nekünk, és ezt is nagyon köszönjük. Nézzünk még egy rövidet. Kiköltöztem 2012-ben egy angliai kis faluba, majd kb. Egy év után összetalálkoztam a Kolis szobatársammal. Kicsi a világ. És hát ez a műsorunk témája is, kedves hallgatók. Kicsi a világ, önnek milyen történet jut eszébe erről? 0635 925 925-ös.

Tovább megyünk és tovább, kedves hallgatók, két blokkunk maradt ebben az órában, úgyhogy eddig tart majd a Ceglét hangja, de addig is a témánk, hogy kicsi a világ, milyen történet jut eszébe erről, hogy ezt a kifejezést hallja, és hát érkeznek az üzenetek szép számmal, de ezen a ponton kell azt mondanom, hogy talán most már ennyi elég, az már biztos, hogy ez a műsor be fog telni, azt még nem tudjuk, hogy mennyi fog beleférni pontosan, és hogy maradnak ki üzenetek, de egy biztos, hogy mára már elég üzenetet kaptunk. Nézzük is a következőt, ez inkább a másik fél szempontjából volt kicsi a világ sztori. Céges kiküldetésen voltam Bukarestben, este egy csapatépítő jelleggel volt, közös vacsora plusz mellé koncert, egy sörkert, étterem, hibridben. Azt nem tudom micsoda, de még itt van mögötte egy Bereria, ha. Hogy most ez egy település, vagy mi lehet, arra nem tudok rájönni, de mindegy. Elég jól beszéltünk németül, néha azért el kellett gondolkodnom, mert az angol előbb beugrik. Német kollégák kérdezték, hol tanultam meg ilyen jól. Mondtam, a Java TV-ből, az angol meg a digitális szerepjátékokból jött. Erre egyikük mondta, hogy az ő feleségét ismerte meg egy hagyományos papíros szerepjátéknak hála. Kérdeztem, hogy D&D? Ez a Dungeons and Dragons, most fordítom a kedves hallgatóknak. Nem, nem, Das Schwarze Auge. A fekete szem. Ja, tudom, az Németország nagy szerepjáték világa, kb. Mint nálunk a mágus. Itt a mágus, úgy van írva, hogy M-A-G-U-S, és mindegyik után pont van. Erre az úriember vigyorgott, hogy itt ő Romániában egy magyarral, aki ezt ismeri, ez akkora sztori, hogy meg is írja a nejének. Egyébként ez tényleg nagy sztori, mármint hogy tök érdekes, hogy egyikőtök sem az anyaországában van, és egy olyan dologról beszélgettek, amit kölcsönösen ismertek egymás világából, szóval ezek tényleg tök jó dolgok, ezt egyébként Attila küldte nekünk. A következő üzenet, a páromat egy társkeresen ismertem meg, más város, más egyetem, pár randit követve bejelöltük egymást közmédián, az inkább közösségi médián, ja igen, persze, azon. A 100 kilométerre lakó testvérem közös ismerősünk évek óta, a mi ismerkedésünk előtt napjainkhoz képest 5 éve ismerik egymást egy számítógépes ritmusjátékos csoport révén. Amúgy ez is nagyon durva, hogy megismeritek egymást, és kiderül, hogy a te testvéred egy közös ismerős. Szóval ez hogy? És igen, hát ezek tényleg nagyon durva dolgok, nagyon szépen köszönjük az üzenetet. Nézzünk még egyet, még 2018-ban voltam rockmaratonon, majd kb. 4 évre rá megismerkedtem a mostani egyik legjobb haverommal, hát kiderült, hogy ő is ott volt, és hogy majdnem egymás mellett bulisztunk, meg kiderült, hogy mielőtt megismerkedtünk, egy csomó koncerten ott voltunk. Jaj, hát ilyeneket nekem is vannak, ezt egyébként fura módon Andi küldte nekünk, tehát hölgyről van szó, de a lényeg az, hogy nekem is egy csomó olyan volt ismerősi körökben, amikor így beszélgettünk zenékről, és akkor mondja, hogy azon a Balatonszándos koncerten én ott voltam, és mondom, basszus, én is ott voltam, és ha már régen találkozhattunk volna, egy csomó helyen ott voltunk együtt, és mégiscsak később találkoztunk. Kedves hallgatók, egy kis szünet, aztán hamarosan folytatjuk.

elérkeztünk az utolsó üzeneteinkhez itt a Ceglét hangjában, kedves hallgatók, és hát a mai témánk az volt, hogy kicsi a világ, milyen történet jut eszébe erről. Nos, Gergőnek a következő történet jutott eszébe. 2018-ban egy egyetemi diák szervezett egy hetes eseményén vettünk részt Belgiumban, rajtam kívül még egy magyar srác volt ott, akivel utána nem találkoztunk, kapcsolatot sem tartottunk. Egészen 2025-ig, amikor Hawaii-n futottunk össze a Volcanoes National Parkban, fel sem ismertük egymást először, csak már voltunk elég távol Magyarországtól, hogy ritka legyen a magyar szó, és örömmel forduljunk oda. Egy jó pár perc beszélgetés után dobtuk be, hogy amúgy, mintha ismernénk egymást, aztán még vagy két percig tartott összerakni, hogy honnan is, de meglett. Ez egyébként zseniális, hogy összetalálkoztok két magyarként, és elkezdtek beszélgetni, és még az is van, hogy ismeritek egymást, de hát az igen, a 7 év azért azzal sokat változik az ember. Következő sztorink, akkor 5 éves unokaöcsémmel, aki Pest megyében élt és járt óvodába, Kelet-Németországban, a lengyel határhoz közel kirándultunk nyári szünetben egy dinóparkban. A játszótéren hirtelen odaszaladt hozzám egy másik kisfiú, és köszönt neki magyarul, kiderült, hogy csoporttársak az óvodában. Ez is nagyon laza, amikor így, és a gyerekeknek is nagyon megmaradnak ezek a történetek. Még van egy, sőt, több történetünk is van, de egy röviddel folytatjuk. Volt egy exem, aki az Isten háta mögött kettővel lakott vidéken, kiderült, hogy a nagymamája ismeri az egyik legjobb barátnőm nagymamáját, aki viszont Pesten lakott. Fú, egy ilyen nekem is volt, az egyik nagyon közeli barátomnak a nagymamája Pesten lakik, és Kőbánya Kispest megállóhelyhez közel, vagy hát állomáshoz közel, és mindig, mikor mentünk fel Budapest parádéra, akkor nála volt egy ilyen gyülekezési pont, és akkor ott ettünk, ittunk, és onnan indultunk el metróval be a Budapest parádéra, és pont egy buliból jöttünk rá, adásul, hát másnap délelőtt, igen, kicsit pihentünk, aztán indultunk haza, és ez pár éve történt, és ezzel a nagymamával futottunk össze, teljesen véletlenül, ő már bevásárolni, vagy ilyesmi piacra ment, mi meg buli után, hát így félkómásan indultunk hazafelé éppen, és összefutottunk, és elmondta, hogy hát gyerekek, ti soha nem változtok. Először meg se ismertük egymást, vagy hát nem voltunk benne biztosak, csak aztán oda köszöntem és rákérdeztünk, és akkor persze neki is megvoltunk már mi, csak nem ránk figyelt első körben, de ilyen nagyon érdekes találkozás volt, hogy mindig bulik előtt találkoztunk, és most összefutottunk vele jó pár évvel később egy buli után is. Na, nem húzom tovább az időt, mert még van egy sztorink. 2 éve történt Isztambulban, sétáltunk, nem egy felkapott turistás helyen, és az egyik kis utcából kibukkant egy volt általános iskolai osztálytársam, írja nekünk Marian, és a záróüzenetünk: eladtam az egyik hobbiautóm, a volt munkahelyről rám írt egy törzsvendég, aki elköltözött Balira, hogy a kinti üzlettársaik vették meg az autót. Kiderült, hogy az üzlettárs új tulaj, felesége a nővérem osztálytársa volt. Tehát dupla csavar van a történetben, kedves hallgatók, egyébként Ferenc üzenetét kaptuk meg, de nem is akarom megfejteni, inkább elolvasom újra, csak hogy mindenkinek meglegyen. Eladtam az egyik hobbiautóm, a volt

0: hírek a Ceglédás Show-ban.
1: Napos hűvös idő lesz. Módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt. Megműtötték 14. Leó pápát. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is, a zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. Gellért Károly Árpád vádemelésért felelős, Ötvös Károly közpénzügyi, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbviteli elnök helyettes lett. A 3 tisztviselő közül 2 ügyészként dolgoztak korábban, egyikük pedig az Integritás Hatóság vizsgálati vezetője volt. Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje. A katolikus egyházfő tüdejéről eltávolítottak egy korai stádiumú csomót a római Gemelli klinikán. A sebészeti beavatkozás a tervezett időzítéssel és módon történt. A pápa már visszatért a kórtermébe, ahol várhatóan egy hétig lábadozik majd, közölte a Szent Szék. A 71 éves 14. Leó vasárnap hozta nyilvánosságra, hogy elváltozást fedeztek fel a tüdején. Azért döntött az azonnali műtét mellett, hogy ne kelljen elhalasztania közelgő dél-amerikai látogatását. Folytatódott a francia diákok országos tiltakozó akciója. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt 3. hete tüntető fiatalok több helyen összecsaptak a rendfenntartókkal. Csaknem 1000 ember tartóztattak le, túlnyomó többségük kiskorú. Gyülekezésre való felbújtás, rendőrök elleni erőszak és vandalizmus miatt indul ellenük eljárás. A diák szervezetek szerint csaknem 500 000-an vettek részt a tüntetéseken, a rendőrség 161 000-re becsülte a számukat. 5 hónapos vörös panda kölyök látható a fővárosi állat- és növénykertben. A Budapesten született nőstény állatot gondozói nevelték fel, mert anyja augusztusban egy vírusos betegségben elpusztult. A Cékla nevű kis panda rövid ideig maradt csak Budapesten, mert az Európai Tenyészprogram keretében egy másik állatkertbe szállítják majd.
0: Az időjárásról.
1: Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Szerdán csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül, hajnalban 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol fagyhat. Napközben 13-19 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: belét senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Napos, hűvös idő lesz. Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország. Letartóztatásban marad Hankó Balázs. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Lezárult a Magyarország ellen indított kondicionalitási eljárás. 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel. Újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizont Európa program a magyar egyetemisták és kutatók számára. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, közösségi oldalán üdvözölte az Európai Unió tanácsának döntését, amellyel, mint fogalmazott, új fejezet kezdődik Magyarország és Európa számára egyaránt. Letartóztatásban marad Hankó Balázs és Varga Bajusz Veronika. A korábbi kulturális és innovációs miniszter és államtitkára ügyében a kecskeméti törvényszék helyben hagyta a kecskeméti járásbíróság október 1-i döntését. A törvényszék szerint megalapozottan gyanúsítható a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés bűncselekményének elkövetésében, valamint fennáll a szökés, elrejtőzés és a bizonyítás jogellenes befolyásolásának veszélye. Kiírta a közmédia vezérigazgatói pályázatát a Független Közmédia Testület. Olyan szakembert keresnek, aki elkötelezett a közmédia alapértékei, a függetlenség, a sokszínűség, az egyetemes elérés, az igényesség és az elszámoltathatóság mellett, valamint képes a közmédiát tartalmában és technológiájában is a közönség igényeihez igazítani. A pályázatokat november 12-éig várják. Washington folytatja a hírszerzési értesülések megosztását Ukrajnával, mondta Donald Trump. Az amerikai elnök közölte, Kijevvel és Moszkvával is együttműködik a háború lezárása érdekében. Meggyőződését fejezte ki, hogy Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij is véget vetne a háborúnak, de mint fogalmazott, sok a gyűlölet köztük, és nem tudják, hogyan lépjenek ezen túl. Az egyik legmagasabb francia állami kitüntetéssel díjazták Jancsó Júlia műfordítót. Az alkotó az elmúlt években megjelent Proust összkiadás fordítójaként vehette át az elismerést Franciaország budapesti nagykövetétől. Jancsó Júlia 30 évig dolgozott az Eltűnt időnyomában című, csaknem 4000 oldalas világhírű regény magyar nyelvű fordításán. Az első teljes és egységes magyar nyelvű kiadás 2024-ben jelent meg.
0: Az időjárásról.
1: Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Szerdán csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül, hajnalban 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol fagyhat. Napközben 13-19 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Napos hűvös idő lesz. Módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt. Megműtötték 14. Leó pápát. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is, a zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. Gellért Károly Árpád vádemelésért felelős, Ötvös Károly közpénzügyi, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbviteli elnök helyettes lett. A három tisztviselő közül ketten ügyészként dolgoztak korábban, egyikük pedig az Integritás Hatóság vizsgálati vezetője volt. Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje. A katolikus egyház fő tüdejéről eltávolítottak egy korai stádiumú csomót a római Gemelli klinikán. A sebészeti beavatkozás a tervezett időzítéssel és módon történt. A pápa már visszatért a kórtermébe, ahol várhatóan egy hétig lábadozik majd, közölte a Szent Szék. A 71 éves 14. Leó vasárnap hozta nyilvánosságra, hogy elváltozást fedeztek fel a tüdején. Azért döntött az azonnali műtét mellett, hogy ne kelljen elhalasztania közelgő dél-amerikai látogatását. Folytatódott a francia diákok országos tiltakozó akciója. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt harmadik hete tüntető fiatalok több helyen összecsaptak a rendfenntartókkal. Csaknem 1000 ember tartóztattak le, túlnyomó többségük kiskorú. Gyülekezésre való felbújtás, rendőrök elleni erőszak és vandalizmus miatt indul ellenük eljárás. A diák szervezetek szerint csaknem 500 000 vettek részt a tüntetéseken, a rendőrség 161 000-re becsülte a számukat. 5 hónapos vörös panda kölyök látható a fővárosi állat- és növénykertben. A Budapesten született nőstény állatot gondozói nevelték fel, mert anyja augusztusban egy vírusos betegségben elpusztult. A Cékla nevű kis panda rövid ideig maradt csak Budapesten, mert az Európai Tenyészprogram keretében egy másik állatkertbe szállítják majd.
0: Az időjárásról.
1: Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Szerdán csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül, hajnalban 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol fagyhat. Napközben 13-19 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglédrádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: a Ceglédrát Show-ban.
1: Napos, hűvös idő lesz. Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország. Letartóztatásban marad Hankó Balázs. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Lezárult a Magyarország ellen indított kondicionalitási eljárás. 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel. Újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizont Európa program a magyar egyetemisták és kutatók számára. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, közösségi oldalán üdvözölte az Európai Unió tanácsának döntését, amellyel, mint fogalmazott, új fejezet kezdődik Magyarország és Európa számára egyaránt. Letartóztatásban marad Hankó Balázs és Varga Bajusz Veronika. A korábbi kulturális és innovációs miniszter és államtitkára ügyében a kecskeméti törvényszék helyben hagyta a kecskeméti járásbíróság október 1-i döntését. A törvényszék szerint megalapozottan gyanúsítható a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés bűncselekményének elkövetésében, valamint fennáll a szökés, elrejtőzés és a bizonyítás jogellenes befolyásolásának veszélye. Kiírta a közmédia vezérigazgatói pályázatát a Független Közmédia Testület. Olyan szakembert keresnek, aki elkötelezett a közmédia alapértékei, a függetlenség, a sokszínűség, az egyetemes elérés, az igényesség és az elszámoltathatóság mellett, valamint képes a közmédiát tartalmában és technológiájában is a közönség igényeihez igazítani. A pályázatokat november 12-éig várják. Washington folytatja a hírszerzési értesülések megosztását Ukrajnával, mondta Donald Trump. Az amerikai elnök közölte, Kijevvel és Moszkvával is együttműködik a háború lezárása érdekében. Meggyőződését fejezte ki, hogy Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszky is véget vetne a háborúnak, de mint fogalmazott, sok a gyűlölet köztük, és nem tudják, hogyan lépjenek ezen túl. Az egyik legmagasabb francia állami kitüntetéssel díjazták Jancsó Júlia műfordítót. Az alkotó az elmúlt években megjelent Proust összkiadás fordítójaként vehette át az elismerést Franciaország budapesti nagykövetétől. Jancsó Júlia 30 évig dolgozott az Eltűnt időnyomában című, csaknem 4000 oldalas világhírű regény magyar nyelvű fordításán. Az első teljes és egységes magyar nyelvű kiadás 2024-ben jelent meg.
0: Az időjárásról.
1: Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Szerdán csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül, hajnalban 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol fagyhat. Napközben 13-19 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: Következik, átvágok a városon, és ha megkérdezik, kihasználok minden percet, hogy elpocsékolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom.
1: Helyi információk első kézből. Szegléd Rádió, a közös ismerős.